0: Ége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap Fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diák olimpiai idei sorozatát. Az Zalaegerszegen szervezett országos döntőn a negyedik korcsoportban a székesfehérvári Vörös Marti Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a Titkos Ajtó című film, Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamaszlányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére. És még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképé állítottak össze. Ez van már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük, Alt H. Krohn, körülbelül az egyetlen, aki ilyen kis méretben készít pulóvereket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma egy olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cáparajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támpontul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szerte foszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának, és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elért. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képességgel rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudósok mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gombakinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massza csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massza a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül két massza, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyenfajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzés mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnéznéd ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki.
1: Igen.
0: És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zapfejhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. Ha szívesen meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táskarádió oldala.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: 95 Táska Rádió.

élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, ha rontottál tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, hisz tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán nyitsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogyan a jakobinus puttony szá.

0: az érzelkhez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár!
1: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Salfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
2: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
3: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
1: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
2: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
3: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Eszerint a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
1: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
3: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzser korban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen, igen és igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sportműsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All Starban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem, tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, egy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak egy ismeretlen országban, el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beírni, vagy legalább az első háromból legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre menetelre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kijussak, és ott is sejtáljak.
1: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezik ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mintha ti kimennétek egy atlétika versenyről, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova, közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni, hidd el, senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
3: Voltál valamivel kapcsolatban
2: félelmed? Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meghatározottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mérünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt a zapszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát.
4: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.
5: Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 97.8 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz. Y'all ready?

0: 98.5 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balatonfagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue-hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Az idei foci VB-n már több, jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: A napos, komoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony, Pőce Borbála, mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt, igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 1 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazdaháza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért. Ám anyjukat munkaközben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
0: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
1: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200.000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
0: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét, erről a versről tudomást szerzett Horger Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a Francia Kommunista Párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verseskötetét.
1: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételten viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
0: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
1: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.

0: 90 itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedrik Mira. Most megmutatjuk nektek a top 5 legveszélyesebb állatot a világon. 5. helyen a kocka medúza áll. A kocka medúzák hírhettek halálos csípésükről. Az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalánsejtjeikből kilövelő tüske felsebezi az áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kocka medúza csípés ér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre. A fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5564 ember halálát okozta, bizonyítottan a kocka medúza csípése. A becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés. A medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmányszerzésre használják. Észak-Ausztria partjai mentén nyaranta, novembertől áprilisig tömegesen fordulnak elő.
1: Ezen a listán a 4. helyet a skorpiók kapták, bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 800-2000 ember halálát okozzák évente. Ez száma valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik. Az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmányszerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak.
0: 3. helyen a krokodilok állnak. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nílusi krokodil és a Délkelet-Ázsiában honos, sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül a két faj támadásai évente 600-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az Észak-Amerikában honos, amerikai aligátor kevésbé agresszív, ritkán támad az emberre provokáció nélkül. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramres-szigeteki csatában, a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiltól hemzsegő mocsárom. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot, a többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben a krokodil támadásban halt meg a legtöbb ember.
1: 2. helyen az indiai kobra áll. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 ezer eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát. Évente 50 ezer ember hal meg a marásaitól. Mint meg annyi állat, a kobrák is csak a legvésső esetben

0: Szede végződik halála, ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez, fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét.
1: Az első helyen pedig a malária iszonyog áll. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pestis kórokozója, a pestis baktérium követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelegyeknek, amely az álomkort okozó egysejtűeket viszi át egyik fertőző állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb állatok által terjesztett betegség a malária. A malária, avagy váltólász kórokozója. Maguk ártalmatlanok, mégis leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőző a maláriával, és évente több mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak nőstény szúnyogok terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről per állatról a másikra. 97.5 All the time.

0: Közvetített Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Cyril Barnabás és Széplaki Emma. A jackfruit Magyarországon még nem elterjedt trópusi óriás gyümölcs, a jákafa termése. A jákafa és a jackfruit származását tekintve Indiában őshonos, azonban a világ trópusi övezetében szinte mindenhol termesztik azt. A jackfruit népszerű mezőgazdasági, élelmiszeripari termék Sri Lankán, Dél-Kelet-Ázsia térségében és szigetvilágában, mint például a Fülöp-szigeteken, de termesztik azt a Karibi térségben és Kamerunban is. A jackfruit a trópusi tavasz és nyár gyümölcse. Évente társégtől függően 6-9 hónapon keresztül szüretelhető.
1: A hatalmas jákafa akár 20 méter magas

0: is megnőhet. Egy jákafa évente 150-200 darab 20 és 40 kg közötti súlyú gyümölcsöt terem. Ezzel a jackfruit kiérdemelte a világ legnagyobb gyümölcse címét. Mérete változó, azonban nem ritkák az 1 méteres példányok sem. Jellegzetes megjelenését nem csak hatalmas méretének, hanem extravagáns külsejének is köszönheti. A héja sárgás-zöld, árnyalatú, egész felületén rücskös, kifejezetten figyelemfelkeltő jelenség.
1: Fogyasztása történhet éretlen formában, mivel ebben az érési fázisban a gyümölcs szálas textúrája a húsra emlékeztet, illetve érett gyümölcsként is. Az érett jackfruit íze azokat, akik már kóstolták, leginkább az őszi barack, a mangó, az ananász és a banán furcsa keverékére emlékezteti, azonban megvan a sajátos, egyedülálló aromája is. Az éretlen jackfruit ízvilága nem kifejezetten gyümölcsös, az érett ízénél sokkal tompább, visszafogottabb, ezért egyszerűbb ízesíteni azt, különösképpen fűszeres, sós főételek készítése során.
0: A frissen szüretelt jackfruit vaskos héját viszonylag könnyen ki lehet bontani, nem kell csontkeménységű védeburokra számítani. Belseje rózsákra szedhető, ezekben a húsos rózsákban találhatóak a jackfruit magjai. A magok között fehér, ragacsos növényi részek találhatóak, ezek miatt a kibontáskor érdemes lehet kesztyűt húzni, hiszen makacs szennyeződést hajtanak magok után. A jackfruit fogyasztásra alkalmas része a magokat körülölelő gyümölcshús, amelyeket a fent leírt módon érett és éretlen állapotban is felhasználhatunk.
1: Mindemellett népszerű eleme a vegán barbecue ételeknek és gyakori szendvics alapanyaga, a pulled pork szendvicsek vegán megfelelője.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Csípőssé tennék a paradicsomot a génbuherátorok.
1: Jóval egyszerűbb lenne a főzés, ha a paradicsomnak is létezne csípős változata, és nem kéne csupán az ízesítés miatt erős paprikát tenni a tésztaszószba. Egy brazil és ír tudósokból álló kutatócsoport pont arra készült, hogy ezt megoldja, mégpedig a gének átszabásával. A paradicsom ugyanabba a családba tartozik, mint a paprika, és természetes módon megvannak benne a csili erejét adó kapszaicin előállításához szükséges genetikai információk. Csupán be kell azokat kapcsolni, amire a genetikában alkalmazott egyik módszer lehetőséget ad.
0: A tudósok nem csupán a gasztronómiát szeretnék előre mozdítani. A paradicsom ugyanis elég fontos modellnövény, amit számos genetikai kutatásban is felhasználtak már. Például ültettek már bele fagyálló fehérje sejteket egy halból. Bár a kapszaicin ipari termelés is igen hasznos lenne, hiszen az nem csak kulináris élvezeteket nyújt, az anyag fájdalomcsillapítókban és más gyógyászati termékekben is megtalálható.
1: Persze a génszabászat nem olyan egyszerű, mint amikor elvisszük méretre igazítatni a konfekciós multinál megvett egyenhosszúságú nadrágot, mert a művelet közben bekapcsolhatnak nem kívánt tulajdonságokat is. Ezért Zsögön szerint csípős paradicsom nem kerül egyhamar a vágódeszkára.
0: Maradjunk a génmódosításoknál, gyógyíthatóvá válhat a cukorbetegség.
1: Norvég tudósok felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben a szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó inzulintermelő sejtek funkcióit. Kutatásuk elvezethet a cukorbetegség új kezelési módjaihoz.
0: A cukorbetegséget az okozza, hogy nem képesek inzulint termelni a sérült vagy nem létező inzulin sejtjeink. Az inzulin egy hormon, amely a vércukorszint szabályozásához szükséges. Sok cukorbeteg inzulint kap a vércukorszint szabályozására. A norvégiai Bergeni Egyetem szakemberei nemzetközi kutatókkal együttműködve felfedezték, hogy a hasnyálmirigy glukagon termelő sejtjei képesek változni és alkalmazkodni oly módon, hogy ellássák a szomszédos sérült vagy hiányzó inzulin termelő sejtek feladatait. A glukagon egy peptid hormon, amelyet a hasnyálmirigy alfa sejtjei termelnek, és feladata a vércukorszint emelése, azaz hatása ellentétes az inzulinéval.
1: Valószínűleg a cukorbetegség kezelés egy teljesen új formájának a kezdetét jelentheti ez, amikor a szervezet képes saját inzulin termelni egy kis kezdeti segítséggel. Idézte Luisa Gilát, a Norvég Egyetem kutatóját a Science Daily tudományos hírportál. A kutatók felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben lévő szomszédos sejteknek csupán 2%-a képes megváltoztatni funkcióját. Ennek ellenére optimisták az új kezelési lehetőségek megközelítését illetően.
0: A kutatásokban először voltak képesek leírni a sejtidentitás változása mögötti mechanizmust, amely nem egy passzív folyamat, hanem a környező sejtekből jövő jelzések eredménye. A kutatásokban képesek voltak 5%-ra növelni az inzulin termelő sejtek számát egy hatóanyag segítségével, amely hatása volt a sejtek közti jelző folyamatra. Eredményeiket állatkísérletekben mutatták be.
1: Ha többet tudunk meg az ezen sejt rugalmassága mögött álló mechanizmusról, valószínűleg képesek leszünk a folyamatot kontrollálni, és még több sejt identitását megváltoztatni oly módon, hogy több inzulin termelődjön, magyarázta Gila. A kutatók szerint felfedezésük nem csak a cukorbetegség kezelését illetően jó hír. A sejtidentitás funkció változtatásának képessége döntő felfedezés lehet más sejthalál okozta betegségek kezelésében, mint például az Alzheimer-kor és a szívroham miatti sejtkárosodás, mondta Luisa Gila.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. A tea története. A tea, mely ma a világ egyik legkedveltebb itala, eredetileg gyógynövényként volt ismert. A története hihetetlenül gazdag, tele van legendákkal és érdekességekkel, melyek nem csak az ital eredetét mutatják be, hanem annak kultúráját, jelentőségét is.
1: A tea az idők során a világ rengeteg pontján vált a mindennapok részévé. Mindenhol egyedi hagyományokkal és ízekkel gazdagítva.
0: A felfedezésének története számos legendában öröklődött meg. Az egyik ősi történet szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy napon meditálva egy tealevél hullott a csészéjébe, így alkotva meg a világ első teáját.
1: Egy másik elbeszélés szerint Bodhidharma, a zen buddhizmus alapítója, harcba szállt az álomsággal meditáció közben, és az első teacserjék ott nőttek ki, ahova a szemhéjai hullottak.
0: A legismertebb legenda azonban időszámításunk előtt 2737-ből származik, amikor Szennung kínai császár véletlenül felfedezte a teát. Egy vatta a növény levelei hullottak a forró ivóvizébe, így alkotva meg a világ első teaitalát.
1: A tea kezdeti szerepe, mint gyógynövény, nem is meglepő, tekintve, hogy számos egészségügyi előnye ismert. A teában található antioxidánsok és más jótékony vegyületek, mint a teát, évszázadokon át használták. Különféle betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére.
0: A tea az idők során számos kultúrában vált elengedhetetlenné. Kelet-Ázsiától kezdve, ahol a teázás mély spirituális és társadalmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, egészen a brit tea délutánokig és az amerikai jégtáig az egész világon elterjedt.
1: Minden kultúra hozzáadott valami sajátosan egyedi ízvilághoz és fogyasztási szokásaihoz, így teremtve meg a ma ismert sokféle teafajtát és készítési módot.
0: Ma a tea nem csak egyszerű ital, hanem egy összetett gasztronómiai élmény. A hagyományos teafajták, mint a zöld tea, fekete tea mellett számos új ízesítés és változat áll rendelkezésre.
1: Te szoktál inni teát?
2: 9, 7,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramikroszkopik Szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül 2 óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba, ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelven egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan 5 betű szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni teljes 5 betűs formájában, mintha lehagynák az utolsó 4 betűjét, és csak 1 betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden 6. ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita. Egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonimát gyűjtött össze a drang szóra angolul.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Manapság nagyon népszerű, mondhatni menő az a jármű, ami elektromos. Metrók, vonatok, trolibuszok és már autók is elektromos árammal működnek. Nem olyan régóta azonban az EasyJet légitársaság azon gondolkodik, hogy villamosítja az egyik repülőgép járatát.
1: Egyes elemzők szerint a repülés lesz a közlekedés következő ága, amely áramosítva lesz. Ez részben azért lehet igaz, mert a mostani repülők tényleg nagy részt foglalnak az éghajlatváltozásban az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Ez a szám pedig a légiforgalommal együtt folyamatosan növekszik.
0: A korszellemet követve az EasyJet bejelentette, hogy az Airbus-szal és a Wright Electric-kel társulva ki fogja fejleszteni azt a hibrid repülőgépet és hajtóművét, amellyel félig villamosítani fogja a London-Amsterdam járatot. Ennek a legnagyobb környezettudatossági előnye az, hogy a földi gurulás is elektromos árammal lesz megoldva, ami jót tesz Amsterdam levegőjének, mert a repülőtéren a legtávolabbi kifutópálya 15 percre van a termináltól.
1: Mindez véletlenül 2030-ra fog elkészülni, mert egyelőre nincs még akkora akkumulátorkapacitás, amely még egy ilyen rövid útra is elég lenne. A szakemberek szerint a több száz utast elszállítani képes hibrid repülőgép még sokáig csak álom marad emiatt. A teljesen elektromos motorok pedig még pár évtizedig csak a párüléses kísérleti repülőgépeket tudják majd egy negyed fél órára a levegőbe repíteni.
2: 97.5 Táskarádió.

meg. Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: ki?
1: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár és Dukai Alexandra. De tudod, hogy készül a kenyér? És a kovász? Most kiderül. Csabai Attilával beszélgetünk a már vártalakban.
2: Milyen alapanyagokat használtok, hogy igazán jól legyen a kenyeretek?
3: Alapvetően a kovászos kenyér az csak néhány összetevőből áll, jelesül a kovászból, a kenyérlisztből, vízből és a sóból. Mindenki, aki mást állít, az nem mond igazat. A kenyér így készül.
4: Milyen fázisokon megy át a kenyér, amíg készül?
3: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karut.
4: Amíg készül?
3: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karú dagasztóval dolgozunk, ami körülbelül imitálja azt, amit az emberi kéz annak idején a VK-ban a dagasztás során végzett. És ezzel a kíméletes módszerrel bedagasztjuk a tésztát, ez körülbelül egy olyan 30-40 percig is eltart. Innentől kezdve egy pihenő fázis van, és egy hajtogatási fázis, ami alatt gyakorlatilag elindulnak az érési, meg kelési folyamatok a kenyérben, a kenyértésztában. És akkor, amikor megfelelő állagú lesz a kenyértészta, akkor egy osztás során kialakítjuk a méretét, majd egy formázás során kialakítjuk az alakját, és utána

0: bekerülnek a hűtőbe, a szakajtóba berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán szép és finom kenyér legyen, és gyakorlatilag minden reggel 4 órakor kezdjük a sütést, amikor is a kenyerek egy ilyen 260-280 Celsius fokon 40-45 percig sülnek, és a végeredményt meg tudjátok nézni a polcon.
1: Minden kenyerhez használtok kovászt?
0: A kenyereinkhez csak kovászt használunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk az a kovászos technológia általában a pékségeknél azt jelenti, hogy valamilyen szárított kovászport kevernek a kenyérbe, hogy az íze és a színe az egy kovászos kenyérre hasonlítson. Az nálunk úgy néz ki, hogy mi egy természetes kovászt használunk, ugye ezt naponta etetjük, naponta életben tartjuk, hogy a kenyerünkhez fel tudjuk használni. Ez a kovász kerül bele a kenyérbe, és mi nem használunk élesztőt. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, nálunk minden kenyérbe kovász kerül, de csak kovász.
2: Hogyan készül a kovász?
0: Kovászt bárhogyan készíthetünk. Amit el tudok mondani, hogy nálunk biztosan a műhelyben, ha egy kis vizet összekeverek liszttel, akkor kovász lesz belőle egy-két nap alatt. Annyi élesztő baktérium, meg annyi élesztő gomba és annyi tejsav baktérium van a levegőben, nálunk minden kovászolódik. Ha összekeverjük a kenyérlisztet vízzel a dagasztóban, mert ez az első fázis, akkor gyakorlatilag egy 5-6 percen belül elkezd buborékosodni, tehát az láthatóan elindul ez a fajta erjedés. Úgyhogy azt kell mondjam neked, ez a legegyszerűbb, de hogyha otthon kovászt akarsz készíteni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy lisztet vízzel összekeversz, egy az egy arányba, és egy pici kurtot belekeversz, és minden nap, hogy áll éppen a dolog, és minden nap adsz neki egy picit enni, lisztet, meg egy pici vizet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 nap alatt elindul egy olyan fajta erjedés, amit már a kovásznak nevezhetünk.
3: És melyik pékárút a legnehezebb elkészíteni?
0: Erre azért nehéz válaszolni, mert amikor az ember elkezdi és csinál egy pékséget, akkor úgy tűnik, mintha minden pékárút nehéz lenne elkészíteni, még a legegyszerűbb kenyeret, vagy zsemlét, vagy bármit. Alapvetően, hogyha az ember megtanulja a szakmát, akkor nem nehéz elkészíteni egyik terméket sem. Ami nehéz az, hogy minden nap egyen jobbat kellene csinálni, és ezért állandóan fejlődni kell. Újabb alapanyagokat kell kipróbálni, illeszteni kell mindig a technológiát magához, az alapanyagokhoz, a vevő igényekhez. De hogyha azt kérdeznéd, hogy nekem melyik lenne most a legnehezebb, ha bemennék a műhelybe, azt mondanám, hogy a csokis babka, mert olyan rettenetesen csokis lesz az ember keze, hogy azt nem szeretem, és azért mivel az ember valamit nem szeret, akkor azt nehezen csinálja, úgyhogy én például a csokis babkát nehezen tudnám összerakni. Egy 2-3 év alatt el lehet úgy sajátítani ezt a szakmát, hogy a nulláról akár, hogy azt mondhassa az ember, hogy valójában minden egyszerű. Különben egy nagyon jó croissant csinálni, az a nehéz. 97.5. Táskará.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Flor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmariz zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slep, Azaria és a Follow the Flow, Pogány Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. Pogány Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogány Induló a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okos zebra várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Zalaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Sörre bor, vagy inkább fordítva. Tények és tévhitek az alkoholról. Mi történik a testünkben került alkohollal? Hogyan hat az ital a diétázókra? Mi történik, ha energiaitallal együtt fogyasztjuk? Tényleg igaz, hogy a férfiak jobban bírják a szeszt, mint a nők? A tények megismerésében és a tévhitek eloszlatásában dr. Kadosa Ildikó szakorvos segít.
1: Az alkohol a gyomorból legnagyobb részt a nyombélből szívódik fel. Ha a gyomor üres, akkor gyorsan a nyombélbe jut az alkohol, de ha a gyomorban emésztendő táplálék van, úgy szakaszosan és elhúzódóan. A teljes gyomortartalom mintegy 4 óra alatt ürül ki az alkohollal keveredve.
0: A nyombélből az alkohol a véráramba jut, és rövidesen megjelenik a májban és az agyban. A felszívódott alkoholt a májunk bontja le enzimek segítségével. A véralkohol szint csökkenése a test magasságtól, a máj alkoholbontó képességétől és a test súlytól függ.
1: Nem lehet kiizzadni vagy lemozogni, és a friss levegő, a hideg zuhany vagy a kávé sem segíti az alkohol kiürülését. Ezekkel a trükkökkel nem lehet kijózanodni, csak átmenetileg érezhetjük frissebbnek magunkat tőle.
0: Kismértékben az alkohol rövid távú hatásai az eufória és a gátlások alóli felszabadulás. Csökkenti a fájdalmat, rontja a hőszabályozást és a hidegérzékelést, illetve hatással van a központi idegrendszerre és az agyra. Így romlanak az érzékeink, nehezebben mozog a nyelvünk, kihagy az emlékezetünk és bizonytalanná válik a járásunk.
1: Ha gyakran iszunk nagy mennyiségű alkoholt, akkor a hosszú távú hatásai a fizikai és szellemi leépülés. Károsodik az idegrendszer, az agy és az idegsejtek, amitől lassan el lehet butulni. Ha azonban a beteg az ivást abba hagyja, a folyamat visszafordítható, és 2 éven belül sokat javulhat.
0: Az emésztőrendszer szervei, a gyomor, a hasnyálmirigy és a máj is megbetegszik, kialakulhat a májzsugor. Legyengül az immunrendszer és megnő a rákos megbetegedések kockázata. Okozhat átmeneti vércukor emelkedést, de akár kómát is. Hosszú távon pedig hasnyálmirigy gyulladás és cukorbetegség alakulhat ki.
1: Sörre bor vagy fordít. Bármit is állítanak a gyakorlott italozók vagy a városi legendák, lényegtelen, hogy mit mivel keverve iszunk, hiszen a máj a szeszes italokban található etanolt bontja le, nem pedig magát, a pálinkát vagy a bort. Az alkoholfajták keverésénél az is kérdés, hogy tartalmaz-e az adott ital szénsavat, mert az a felszívódás nagyban gyorsítja.
0: Férfiak jobban bírják az alkoholt, hiszen nagyobb a testtömegük, ezáltal a testük víztartalma is, illetve nagyobb a testmagasságuk, így magasabb alkoholbontó enzimkészlettel rendelkeznek, mint a nők. Továbbá a vérben lévő hormonok is befolyásolják az alkoholtoleranciát, a hormonszint a nőknél pedig folyamatosan változik, így a nők általában érzékenyebben reagálnak az alkoholra, mint a férfiak.
1: A legtöbb diéta előírja az alkohol mellőzését. Sokan azonban azt gondolják, hogy a szeszes ital csak folyadék, így nem sokat számít, pedig az alkoholra
0: reagálnak az alkoholra, mint a férfiak.
1: A legtöbb diéta előírja az alkohol mellőzését. Sokan azonban azt gondolják, hogy a szeszes ital csak folyadék, így nem sokat számít, pedig az alkohol rengeteg plusz kalóriát tartalmaz, arról nem is beszélve, hogy étvágygerjesztő hatása van, ami nem igazán járul hozzá a fogyókúra sikerességéhez.
0: Energiaitallal keverve halálos méreg is lehet. Az energiaitalok többsége szénsavas, így gyorsabban szívódnak fel. A fiatalok körében népszerű az energiaitalokat alkohollal keverni, egyrészt mert gyorsabban jelentkezik és hosszabb távon érezhető a feldobottság érzése, másrészt mert az energiaitalok koffein tartalma egy időre elfedi az alkohol hatását.
1: Kevesen tudják, hogy az alkohol depresszáns, a koffein viszont stimulálószer. Így ellentétes a hatásuk az idegrendszerre. Amíg átmenetileg érvényesül a koffein élénkítő hatása, a fogyasztó jóval nagyobb mennyiségű alkoholt képes meginni, mert egyszerűen nem érzi magát részegnek.
0: A koffein és az alkohol is erős vízzelvonó hatású, a kettő összeadódva pedig drámai is lehet. Ha valaki nem figyel a folyadék visszapótlására víz formájában, az alkohollal kevert energiaital fogyasztása enyhébb esetben kiszáradáshoz, rosszuléthez, akár hirtelen halálhoz is vezethet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ősze Botond és Fekete Hanna. Vajon meg lehet menteni a kipusztulástól az északi fehér orszarvúkat?
1: Az a hír járt a 2018-ban, hogy meghalt az utolsó hím orszarvú, ami nem teljesen volt igaz. Az orszarvúaknak nagyon sok alfaja van, a legtöbb közülük már csak rezervátumokban található meg nagy számban, de még nyomokban a vadonszavannáin is felbukkannak. Tényleg elhunyt Szudán, aki az utolsó hím északi fehér orszarvú volt, ezzel magára hagyva a kettő magányos nőstény példányt, anyát és lányát.
0: Már Szudán életben tartása is egésznapos fegyveres őrzést igényelt az orvadászok veszélye miatt. 45 évet élt, végül izmai degenerációi és bőrbetegsége miatt annyi szenvedés volt számára, hogy 2018 márciusában elaltatták.
1: 2014-ben tudósok felfedezték, hogy az akkor 20 éves Fatu nem tud természetes úton teherbe esni. Nemrégiben az is kiderült, hogy anyjának egy nagy daganat van a hasában, a bal petefészke mellett, ami veszélyezteti a petegyűjtési folyamatot. 2020. decemberében a BioRescue 14 petesejtet gyűjtött be Fatutól.
0: Olaszországba szállították a petéket, majd egy 1980-ban született bika fagyasztott spermájával megtermékenyítették. Összesen 5 élő megtermékenyült embrió volt a művelet végére. Bár Sunny az anyjuk meghalt, és Fatu nem tud teherbe esni, a tudomány ezt a páros az északi fehér orszarvúak jövőinek keresztelte.
1: Ha már a kihalóban lévő állatokról van szó, nézzünk meg egy pár fajt, ami az emberiség terjeszkedése és fejlődése miatt került veszélyhelyzetbe.
0: A veszélyeztetett állatfajok száma folyamatosan növekszik, mivel továbbra is apasztjuk a természeti erőforrásainkat és pusztítjuk a természetes élőhelyeinket. Bár a veszélyeztetett állatok témája már sajnos nem számít újdonságnak, az a sebesség, amellyel újabb és újabb állatok veszélyeztetett fajok listájára kerülnek, riasztó.
1: Egy pár állatfaj, melynek drasztikusan csökkent létszáma az elmúlt pár évben, borneói orangután, amiből csak nem 1500 példány maradt, crossfolyómenti gorilla, ami a 10 legveszélyeztetettebb állatok közé tartozik, 300 példánnyal, szumátrai tigris, amiből csak nem 400 példány maradt, szumátrai elefánt, amiből csak nem 3000 példány maradt.
0: A kontyosunda már lényegében az eltűnés szélén áll, és a kutatók szerint emlősfajok százai halhatnak ki az elkövetkezendő 80 évben. A koalák például a stressz fenyegeti a leginkább. Így például 30 éven belül eltűnhet a mezei hörcsök, de akadnak jó hírek is. Például a kihalás szélén álló javai orszarú állománya lassan növekszik, de Ausztráliába is telepítik vissza a kihalt tasmán ördögöt.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern popzenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel, legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hour sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius válság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk! Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Néha jó csak leülni és zenét hallgatni. A Spotify az egyik legnépszerűbb zenestreamelő szolgáltatás a világon. Sokan használják, de keveset tudnak róla. És most jöjjön néhány információ a cégről.
1: A Spotify fejlesztését 2006-ban kezdte meg a Spotify AB csapata Stockholmban, Svédországban. A céget Daniel Ek alapította, a Stardoll korábbi műszaki igazgatója, a TradeW társalapítója és Martin Lorenzon. Az anyavállalat már a Spotify Ltd. londoni székhellyel, míg a kutatás és fejlesztés továbbra is a Spotify AB kezében van.
0: A nagy közönség számára 2008. október 7-e óta elérhető. Ekkoriban az ingyenes regisztrációt meghíváshoz kötötték, hogy kordában tartsák az ingyenes és fizető ügyfelek arányát. Ezzel ellentétben azonban az előfizetői regisztráció nem volt meghívóhoz kötve. Eközben a Spotify AB bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie több nagyobb zenei kiadóval.
1: 2009. február 10-én a regisztrációt megnyitották, a meghívás szükségességét eltörölték, majd a Spotify-t kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A mobil alkalmazás megjelenésével ugrásszerűen emelkedett a regisztrált felhasználók száma, így 2009-ben az Egyesült Királyságban ismét bevezették a meghívós regisztrációt.
0: 2010. május 18-án két újabb előfizetői típust is bemutattak. A Spotify Unlimited korlátlan, hasonló a Spotify Premium előfizetéshez, azonban nem tartalmazza többek között a mobil szolgáltatást. A másik előfizetői típus a Spotify Free, ingyenes, ami rendelkezik az alapvető szolgáltatásokkal, és havi 20 óra zene hallgatását teszi lehetővé.
1: 2011. április 15-én a Spotify blogbejegyzésben bejelenti, hogy jelentősen csökkenteni fogja az ingyenes felhasználók által szabadon hallgatható órák számát 2011. május 1-ével. Az állítás szerint minden Spotify Open és Spotify Free tag időkorlátját havi 10 órára csökkentik. Továbbá egy felhasználó egy számot csak 5 alkalommal hallgathat meg. A változás a Spotify Premium és Spotify Unlimited felhasználókat nem érinti. Az új felhasználók mentesülnek a változások alól 6 hónapig.
0: 2011. július 14-én a szolgáltatás elindult az Amerikai Egyesült Államokban is, ami jelentős mérföldkő, hiszen a 4 főlemez kiadóval már régóta húzódtak a tárgyalások.
1: 2012. március 29-én világszerte eltávolításra került az 5 lejátszás számonként korlátozás az ingyenes felhasználók fiókjáról. Azonban a korlátozás az Egyesült Királyság és Franciaország felhasználóit továbbra is érinti. A 10 óra per hónap korlátozás továbbra is érvényben maradt a fél évnél idősebb fiókokon.
0: Az alkalmazás sokáig a következőképp működött. A Spotify-on történő regisztráció vagy az első Facebookon keresztüli bejelentkezés után a felhasználó fél évig használhatta a szolgáltatást ingyenesen, időbeni korlátok nélkül. E próbaidőszak alatt a felhasználói felületen reklámok jelenhettek meg, illetve bizonyos időközönként a zeneszámok váltása között rövid reklámok voltak hallhatóak.
1: A próbaidőszak lejárta után a felhasználók már csak havonta 10 óra zenét hallgathattak, még pontosabban heti 2,5 órát. Az időkeret fel nem használt része átvezetődött a következő hétre. Ez a 6 hónapos korlátozás 2014 évelején megszűnt. Azóta az ingyenes változatot használók is korlátlanul, de nem reklámmentesen hallgathatják a Spotify zenei tartalmait.
2: If you need me, call me.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Miután az embereknek sikerült megépíteniük az első munkagépeket és robotokat, azóta felmerül az emberekben az a kérdés, hogy ezek a gépek vajon jelenthetnek-e veszélyt a társadalomra nézve. Természetesen a robotlázadást bemutató filmek és játékok nagyban hozzájárultak ennek a képnek a kialakulásához. Az emberek már mostanában is szoktak rettegni, hogy elvesztik a munkájukat, egy gépnek hála, de mindig jelen van az az érv, hogy van egy dolog, amire a gép nem képes, az emberségre. Sajnos vagy nem sajnos, már elérhető néhány olyan program, ami akár a művészek legnagyobb rémálma is lehet.
1: Ezek közül a Midjourney a leghatékonyabb. Képes arra, hogy az általunk leírt szövegeket teljesen emberi hatású festményé alakítsa, ez az úgynevezett promptírás. Ezek a mesterséges intelligencia által alkotott festmények félelmetesen hitelesek, és az ember meg nem tudná mondani, hogy nem kézzel alkották azokat. Ha valaki egy könyvnek a tájleírását, vagy egy mesebeli szörny leírását lefuttatja, akkor megkaphatja a tökéletes részletes ábrázolást. A programnak ez a képessége veszélyes lett azokra a grafikusokra nézve, akik könyvek borítóját, filmek koncepciós rajzait és társasjátékok illusztrációját csinálják, hiszen ezen művek készítője minek fizetne rengeteg pénzt a grafikusnak, ha saját maguk pár sor bepötyögésével megkaphatják az alkotást.
0: A generatív művészet először a 60-as években jelent meg, Harold Cohen brit művésznek hála, a technika fejlődésével pedig egyre jobb eredményeket ért el. A műfaj úttörői George Neese és Frieder Nészet először a 60-as években jelent meg, Harold Cohen brit művésznek hála, a technika fejlődésével pedig egyre jobb eredményeket ért el. A műfaj úttörői George Neese és Frieder Nék voltak, a két német szakember a digitális képalkotás úttörői közé tartozott, ők egymástól függetlenül kezdtek el olyan programokkal kísérletezni, amelyek művészeti céllal alkotnak képeket.
1: A szoftver már említett tulajdonságai, bár nem hangzanak túl pozitívnak, ennek ellenére a művészek akár alkotótársként is tekinthetnek erre a programra. Míg a program egy átlagos használója betelhet azzal, hogy egy mesterművet sikerül alkotnia, addig egy koncepciós művész a végletekig finomíthat egy AI, alkotótársként is tekinthetnek erre a programra. Míg a program egy átlagos használója betelhet azzal, hogy egy mesterművet sikerül alkotnia, addig egy koncepciós művész a végletekig finomíthat egy AI generált képet, hiszen szerencsére még abban a helyzetben vagyunk, hogy mi irányítjuk a gépet, és nem a gép minket.
0: A mesterséges intelligencia által gyártott képek felhasználása inkább a kisebb cégeknek lesz idő és pénzspórolás, mivel az USA álláspontja szerint a nem ember által alkotott képeket nem lehet levédetni, így a nagy multicégeknek nem éri majd meg az ilyen képekkel való reklámozás vagy logóalkotás, mert bárki felhasználhatja azokat.
1: Felvetődik az a kérdés is, hogy egy AI festmény megalkotása kinek az érdeme, az emberé vagy a mesterséges intelligenciájé. Ha sikerül alkotnod egy sikeres festményt, az a tiéd, vagy a szoftver aktuális platformjának tulajdona. Ezek és még sok más megválaszolatlan kérdés vetődik fel az AI vagy a mesterséges intelligenciájé. Ha sikerül alkotnod egy sikeres festményt, az a tiéd, vagy a szoftver aktuális platformjának tulajdona. Ezek és még sok más megválaszolatlan kérdés vetődik fel az AI art jövőjével kapcsolatban.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Noár Barbara és Zombi Judit. A mai adásban az animékről lesz szó.
1: Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Az eredeti hazájában több korosztályt is megcéloz, és az élő szereplős filmekhez hasonlóan több műfajban készül, például romantikus, komikus, akció és dráma.
0: Az anime története 20. század elején kezdődik, amikor a japán filmesek Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban felfedezett animációs technikákkal kísérleteztek. A legrégebbi ismert anime egy mindössze 3 másodperc hosszú klip egy matrózruhás fiúról. Ez összesen 50 képkockából áll, és 2003-ban fedezték fel Kyotóban. A fiú egy táblára kancsival írja,

0: Föl a mozgóképek kifejezést. Aztán szembefordul a nézővel, leveszi a sapkáját és tiszteleg. A klip készítője ismeretlen, címe pedig egyszerűen Katsudo Shashin.
1: 1914 áprilisában egy francia karikaturista, Fantasmagori című, nem egészen másfél perces animációja vetítésre került Japánban, Dekobo no Shinjukasho címmel. Ez volt az első animációs rajzfilm, amit Japánban vetítettek, és meglehetősen nagy hatással volt a japán filmstúdiókra, amelyek azonnal el is mélyedtek az animációs technikák tanulmányozásában. Az 1912-ben alapult Nikatsu stúdió, amely a legöregebb japán filmstúdiók között van, 1915-ben az animációs filmek készítésébe vetette bele magát. Kitajeme Szeitáró festőművész közreműködésével.
0: A Tenkatsu stúdió követve ezt a példát másodikként vágott bele az anime készítésébe Shimokawa Hekoten Mangaka közreműködésével. Shimokawa Oten egyedülálló technikáját alkalmazva született meg a Tenkatsu stúdióban az első igazi anime, amelynek címe Imokawa Mukuzo Genkan Banomaki. A címbeli Mukuzo Imokawa Shimokawa saját mangájából származó karakter volt. Állítólag az animáció minősége olyan gyenge volt, hogy még maga a rendező is csalódott volt miatta. Sajnos ma már nem ismerjük sem a pontos tartalmát, sem a ténylegesen alkalmazott animációs technikát.
1: A mai animéknek általában négy fajta megjelenési formája van. Az egész estés filmek, a tévésorozatok, valamint az OVA és az ONA. Az egész estés filmeket általában a mozikban vetítik. Ez a három kategória közül az, ami a legnagyobb költségvetéssel és a legjobb képminőséggel készül. Ilyen például a hazánkban is népszerű Csihiro Szellemországban vagy a Vándorló Palota. Az anime tévésorozatok rövidebb, valamilyen rendszerességgel televízióban közvetített részekből állnak. Ezek általában rosszabb minőségűek az ováknál vagy a filmeknél, mert a produkciós költségek az összes epizódra széttelítve lépnek fel. Az epizódok tipikus hossza 23 perc, hogy a reklámokkal együtt éppen kitöltsön egy fél órás tévés időszeletet. Az ovák többnyire 2-20 epizódból állnak, illetve léteznek sorozaton kívüli egyrészes darabok, amik általában rövidebbek egy film hosszánál. Az ONA az OVA mintájára csak az interneten keresztül terjesztett anime. Az ovákhoz hasonlóan magas költségvetésű, illetve minőségű. Az epizódszám nem szükségszerűen alacsony.
0: És hoztunk nektek pár igazán érdekes animét, amit megéri végignézni. Az első a My Hero Academia, vagy magyarul Hős Akadémia, hiszen már magyar szinkronnal is elérhető. A történet főhőse Izuku Midoriya ugyanis egy olyan világba született, ahol általános, hogy mindenki szupererővel bír. A Midoriyának nincs semmilyen különleges képessége, mégis arra hivatott, hogy életeket mentsen. Hogy ő is szertehessen a hőn vágyott erőre, számtalan kihívással kell szembenéznie.
1: A következő érdekes sorozatunk a Hunter x Hunter. Történetünk a főhősünkkel kezdődik, az ifjú Gonnal, aki először hagyja el városkáját és szigetét is, hogy megtalálja réges-rég eltűnt apját. Egyetlen nyoma van csupán, apja hivatásos, egyben világhírű vadász volt. Így Gon is nekivág a hírhetten életveszélyes vizsgának, mely által maga is vadásszá válhat.
2: 97.5 Táskarádió.

0: az majd lesz.
1: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarf Janka. Téfitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
2: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
1: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg. Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő Nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
2: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
1: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyát képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja. Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
2: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. században maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balaton fagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet. Megvan az idei Balaton fagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: A napos, komoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. Amit eddig nem tudtál a középsuliról. Kulisszatitkok a sorozatról és a forgatásokról.
1: A középsuli sorozat 2015. áprilisában indult. Több mint 7 éve gyártja két hetente a legújabb izgalmas részeket. Hirtelen lett felkapott és eléggé népszerű téni sorozat.
0: Többek közt Dancsó Péter által készített videója miatt lett nagyon ismert. Vannak olyan részek, melyek elérik a 3-3,5 milliós nézettséget is.
1: Egy elég érdekes osztállyal indult, és ez a sorozat izgalmas, váratlan események tömkelegét hordozza magában. 7 éve kitartóan fut a YouTube-on, immáron ez új osztállyal.
0: Nincsenek teljesen megírt forgatókönyvek, mint amikor elindult. Ott az adott helyzetben improvizálunk. Vannak adott szituációk, amit kedvünk szerint alkothatunk meg és játszhatunk el.
1: A forgatások havonta egyszer-kétszer vannak egész nap különböző helyeken. Olyan fiatalok játszanak benne, akik suliba járnak vagy dolgoznak és érdekli őket a színészet. Mindig változatosak a szereplők, a helyszínek és a történések is.
0: A forgatások úgy zajlanak, hogy oda megyünk az előre megbeszélt időpontban a helyszínre. Utána felmérjük a terepet, átbeszéljük az aznapot, hogy mik fognak történni.
1: Van egy előre megírt diszpó, amiben az van, hogy hány jelenet lesz és kik között. Volt már ugrálóparkban, paintball pályán, lovardában és egyéb extrém helyeken is forgatás.
0: A középsuli mellett fut a YouTube híradó, melyet 5 évvel ezelőtt indítottak el a szereplők. Általában itt két régi középsulis összeszedi, majd elmeséli a YouTube-on történt izgalmas eseményeket.
1: Van egy harmadik ága is ennek, mégpedig az interjúk. A középsuli főszerkesztője sok riportot készített már, például Szabi Estel, Ellel Juniorral és még sok más ismert emberrel. Ezek a videók megtalálhatók a középsuli YouTube csatornáján.
0: Évekkel ezelőtt nagyon nagy sikere volt a középsuli közönség találkozóinak és webshopjának. Ezek a közeljövőben is lesznek, ahogyan még jó sokáig a középsuli sorozat is. Neked volt kedvenc részed?
1: Ha volt, írd meg nekünk Facebookon.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Zajákos és Szigül Barnabás. Az önvezető kötött pályás járművek. A fejlődés vonatoknál.
1: Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Nem kivétel ez alól a vasúti közlekedés sem. Azonban Magyarországon, míg az autózásban már javában zajlik az önvezető járművek tesztelése, a metróvonalakon pedig mindennapi életünk részévé válik az autonóm, vezető nélküli kocsik használata, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatot fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat. A Parallel Systems moduláris felépítésű önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehetne tenni a rövid távú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is.
2: Metróknál. Metrók esetében az önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek. Nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megállóhelyekben megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovagördülni a következő állomásra.
0: És milyen a fejlődés a villamosoknál? Vezetéstámogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abban, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagykörúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítési kütyű a járművezetős munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A jelenleg is zajló úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban közlekedő kombinón végzik, elsődleges cél pedig az adat- és tapasztalatgyűjtés, ezek kiértékelése után pedig a rendszer finom hangolása.
2: Összegezve, az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg a kötött pályás járműveknél is, mint például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pápa Ivett és Ibarics Richard. Mai adásban a társfüggőségről lesz szó. A társfüggőség vagy kapcsolatfüggőség a másik embernek, a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely a lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését.
1: A társfüggőség oka az, hogy kisgyerekkorban nem alakulhatott ki megfelelő kötődés az anya és a gyermek között. Ha ez a kapcsolat nem tudott kialakulni, vagy megszakadt, akkor felnőtt korukban a gyerekek ezt a kapcsolatot fogják keresni a többi emberben. 12-16 éves korban is lehetőség van erre a leválásra. Ám ha ekkor sem történik meg, a kialakuló társfüggőség felnőtt korban mind kapcsolatainkra, mind életvitelünkre kihatással lesz.
0: A társfüggő személyek másoktól teszik függővé önértékelésüket, véleményüket, hangulatokat és tetteiket is. Nem érzékelik a határt maguk és mások között, könnyen befolyásolhatóak, ugyanakkor akaratosak és manipulatívak is lehetnek. A kapcsolataikból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.
1: Mivel másra akarja áttolni a felelősséget, fontos számára, hogy a kapcsolat megmaradjon. Ebből megfelelési kényszer ered. Ugyanakkor, mivel másokat tart felelősnek, saját gondolataiért elvárja, hogy mások is megfeleljenek neki. A megfelelési kényszer miatt a társfüggő személy sokkal könnyebben befolyásol.

0: minden energiáját másokra és az ő boldogságukra fordítja. Bizonyítani próbálja, hogy méltó arra, hogy szeressék. Nem hiszi el, hogy képes gondoskodni önmagáról. Idealizál másokat és csalódott, ha nem elvárásainak megfelelően viselkednek. Jelentéktelennek és bármire méltatlannak érzi magát, önmagát vádolja olyan dolgokért, amikért nem is felelős. Nem tartja magát elég jónak, fél a visszautasítástól, gyakran kerül áldozatszerepbe, fél hibázni. Arra vágyik, hogy mások jobban szeressék. Nem fejezi ki nyíltan az igényeit mások felé, inkább játszmázik vagy szavakkal, tettekkel célozgat, utalgat. Nem meri nyíltan kifejezni igazi érzéseit, attól félve, hogy akkor mások nem fogadják el. Hagyja, hogy mások megbántsák, és nem is próbálja megvédeni magát. Nem bízik önmagában és döntéseiben, nehezére esik egyedül lenni.
1: Társaságba, olvasásba, zenehallgatásba, alkoholba, a szenvedélyek hajszolásába, drogokba, munkába, evésbe, vagy bármilyen más tevékenységbe menekül, mert nem tudja egyedül önmagával jól érezni magát. Úgy tesz, mintha nem történnének vele rossz dolgok, még akkor is, amikor éppen történnek, mintha nem volna szüksége senkire és senkitől semmire. A világot és az embereket, vagy tökéletesnek, vagy pocséknak látja. Hazudik, hogy megvédje és fedezze azokat, akiket szeret. Nehezére esik örülni és spontánnak lenni. Általában nyugtalan, de nem tudja miért. Aggódik, hogy megszakadnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy a kapcsolatai fogságban tartják, hogy mások vagy mások érzései irányítják. Fél a saját haragjától. Tehetetlennek, erőtlennek érzi magát ahhoz, hogy változtasson önmagán vagy életén. Úgy érzi, hogy valaki másnak kellene megváltozni ahhoz, hogy ő sokkal jobban legyen. Gondolkodásmódjára a végletesség jellemző.
0: Ezek a tünetek komoly kihatással lehetnek egy ember életére, és még ha fel is ismeri őket, nem biztos, hogy egyedül meg tudja őket oldani. Ha magadra ismertél, kérj segítséget, hiszen a saját és a környezeted élete is könnyebb lesz, ha le tudod ezt küzdeni. 97.5. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan élt túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat, mivel hogyha nagyon ráparázol a dolgokra, akkor nehezebben fogsz oda koncentrálni a teendőidre, és ezáltal rosszabbul teljesíthetsz. De nyugodj meg, egyáltalán nem lehetetlen jó eredményekkel leérettségizni, illetve tovább tanulni. Azt tudom tanácsolni, hogy fuss, olvas, meditálj, vagy akármi más csinálj, ami megnyugtat egy kicsit.
0: Második tippünk, hogy oszd be az idődet. Ilyenkor sok program bejön, ami eddig nem volt. Például a szalagavatótánc, a tételek kidolgozása, pluszórák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár, vagy egy tanári zsebkönyv is.
1: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Így több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladat típusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
0: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és továbbtanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
1: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
0: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
1: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
0: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám. A mostani adás során szerettem volna valami igazán különleges sportot bemutatni, és egy kis böngészés után meg is találtam az igazit. Amikor ezt megtaláltam, ezzel kapcsolatban három kérdés merült föl bennem azonnal, hogy miért, és hogy ez még miért nem híres. Hölgyeim és uraim, íme a víz alatti jégkorong.
1: Ahogy a nevéből is sejteni lehet, a játék alapjai azonosak a hagyományos jégkorongéval, azzal a jelentős eltéréssel azonban, hogy a jég másik víz alatti felén játsszák.
0: A játék célja, hogy a 6 méter széles, 8 méter hosszú pályán a körülbelül 25 cm átmérőjű hunkarocell korongot a jégbe fejjel lefelé rögzített kapuba juttassák. A jég alatt egyszerre a két fős csapatok egy-egy tagjai küzdenek egymással, akiknek nem csak remek búvároknak kell lenniük, de igen nagy tüdővel is kell rendelkezniük, hiszen a sportot mindenféle légzőfelszerelés nélkül játsszák.
1: És ebben eltér mondjuk egyes más víz alatti sportoktól. Vannak ugyanis olyanok, amik szintén így egy hagyományos sportágnak a víz alatti megvalósításai, amit ugye egy búvár palackokkal játszanak.
0: Amúgy ennek is van, tehát a jégkorongnak is van még egy másik változata. Én azt nincsen magyar fordítása, én ezt csak simán víz alatti hokinak fordítottam, amit egész konkrétan az úszómedence alján játszanak búvár felszerelése, de hát ott nem a két fokos vízben, hanem az úszodában, tehát azért ez lényegesen egyszerűbb.
1: A játékosok 30-60 másodpercenként feljönnek a jégbe vált lyukakon, hogy levegőt vegyenek.
0: Viszont tehát érthető módon nem olyan ritka, hogy valaki nem ér fel időben és eszméletét veszti a víz alatt, ilyenkor azonnal akcióba lép a négy lyukaknál várakozó oxigénpalacka felszerelt búvár egyike.
1: Hagyományos testvéréhez hasonlóan a víz alatti hoki is harmadokból áll, ezek azonban nem 20, csak 10 percesek, és köztük 10 perces szünetek vannak, hát igen, egészségügyi okai lehetnek ennek.
0: Valószínű, bár ugye közben van csere, tehát egy csapat ugye két főből áll, és néha cserélnek.
1: És 10 perces szünetek vannak, amikor a játékosok a pálya mellett felállított sátrakban és szaunákban melegedhetnek fel, hiszen hiába a búvár felszerelés, a víz még így is hihetetlenül hideg.
0: Az első víz alatti jégkorong világbajnokságot 2007. februárjában tartották Dél-Ausztriában, a Weissensee tó jegén, illetve hát egész konkrétan alatta.
1: A játékosok 30 cm vastag jég alatt 2 fokos vízben játszottak. Az első helyen Finnország végzett, nem is értem miért. Őt követte Ausztria és Szlovákia. Rajtuk kívül még Csehország, Németország, Hollandia, Lengyelország és Szlovénia képviseltette magát a tornán.
0: Szerinted ennek a sportnak az elterjedésére mennyire van esély mondjuk úgy világszinten? Hiszen azért nyilván vannak olyan országok, ahol ezt nehezen megvalósítani, de azért például szerintem Magyarországon egy víz alatti jégkorong pályát igazán lehetne létesíteni.
1: Lehetne, hát hogyha annyira fölkapnák az emberek, annyira tetszene, akkor már mostanra egy kicsit jobban elterjedt volna, hiszen 10 éve volt az első világbajnokság.
0: Nekem mondjuk nagyon tetszik, tehát én abszolút támogatom.
1: Tehát én azt gondolom, hogy így egyes társadalmi csoportoknak a kedvelt hobbiaként, akár résztvevőként, akár nézőként terjed inkább be, mint sem úgy egyetemesen. 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a carsharing és a ridesharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma 13 ország különböző üdvözlési formáját hoztuk el.
0: Te tudod, hogy egyes távoli kultúrákban milyen különböző köszönési formákat használnak? Érdekesek a különbségek. Az biztos, hogy egyik sem fogható a jó öreg hazai készfogáshoz.
1: Vajon ezek az üdvözlési formák napjainkban is mindennaposak? Mit gondolsz, mi lehet az oka ezeknek a különböző, néhol egyszerű, néhol intim, néhol bonyolultnak tűnő, rítusszerű köszöntési formáknak?
0: A Fülöp-szigetekiek szép gesztusát Manonnak nevezik. Ezzel mutatják ki tiszteletüket a fiatalabbak, a tapasztaltabbaknak. Megfogják az idősebb személy kezét, és egy finom mozdulattal hozzáérintik homlokukat.
1: A japánok meghajlással köszöntik egymást, aminek időtartama és testtartási szöge szituációtól függően változó.
0: Az emberek Indiában a namaste szót használják egymás köszöntésére, miközben tenyereiket a mellkasuk fölött összeérintik, fontosabban összeszorítják és ujjaikat felfelé fordítják.
1: Hasonlóan Indiához, a táj üdvözlési forma, a váj, egy imához hasonló gesztus, amit egy finom meghajlással kísérnek.
0: Franciaország népi szokása, hogy arcon csókolják egymást a találkozó felek.
1: A maori emberek Új-Zélandon egy hagyományos gesztussal, a hongival üdvözlik egymást. A két ember egymáshoz érinti orrát és homlokát köszönésképpen.
0: Botswanában, Afrikában egyszerű, de hosszabb lépések folyamatát kell követni a megfelelő üdvözlési forma betartásához. A jobb karjukat kinyújtják, míg a balt a jobb könyökük alá helyezik, majd összeérintik kezeiket, először csak a hüvelykújjukat, majd tenyerüket, majd visszaállnak az eredeti pozíciójukba.
1: Mongóliában az emberek egy sálat adnak egymásnak ajándékba, miközben mindkét kezükkel egymásba karolnak és enyhén meghajolnak.
0: Szaúd-Arábiában az emberek készfogással köszöntik egymást, és azt mondják Assalamu alaikum, azaz békesség legyen rajtad. A köszöntést olykor orruk összeérintésével is kísérik, vagy egymás vállára helyezik az ellenkező kezüket.
1: Tuvalu egy polinéziai sziget, ahol az emberek hagyományos üdvözlési formája egy mély lélegzetvétel, miközben arcukat egymáshoz nyomják.
0: Kenyában a Maszai törzs az új embereket úgy fogadja be, hogy egy táncszertartást rendeznek, ahol körben versenyeznek, ugrálnak minél magasabbra.
1: A malájok jellemzően mindkét kézzel megérintik egymás kézfejét, aztán tenyerüket a szívükre helyezik.
0: A tibeti emberek egymás köszöntéseképpen kinyújtják a nyelveiket, hogy bebizonyítsák, nem reinkarnációja egy irgalmatlan 9. századi királynak, akinek közismerten fekete nyelve volt.
1: Te milyen köszönési formákat ismersz? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5. All the time. Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelenleg népszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmari zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slap, Azaria és a Follow the Flow, Pogányi Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judó is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabad idővel rendelkezik. Pogányi Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogányi Induló a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okos zebra várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.

95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csík Rézi, Safjanka és Bali Villő. Az első fél órában megtudhatjátok, hogy mi az a Catholic Maxing, illetve beszélni fogunk a jégmentes északi sarkról is. De mindezek előtt érkezzen Kenya Grace és a Strangers itt a 95.5-ön.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Jön a jégmentes északi sark. Egy friss kutatás szerint már 2030-ra jött az első olyan nap, amikor az északi sarkon egyáltalán nem lesz jég. Ez nem csak a jeges merők miatt gáz, hanem mert teljesen megváltoztathatja az időjárásunkat.
1: Az amúgy ilyen hatalmas baj lenne, mert hogy a jégbe bele van kötve egy csomó metán, ami nagyon-nagyon elrontja az egész világunkat.
0: Hát igen, meg az alapból már nagyon szomorú, ami régóta megy, hogy ugye alapból az állatok is, amik ott élnek, tehát hogy teljesen tönkretenni az ő életüket is. Meg hát ez hatással lenne az egész világra.
1: Meg hogy megemelkedne a vízszint is, hogy miatt áradások lennének.
2: Én amiről így hallottam, ez csak így a jég meg olvadásról jutott eszembe, hogy tudjátok, vannak a gleccserek, és hogy gleccservíz, és hogy azt így iszek az emberek meg minden, és hogy az van vele, hogy ugye az úgy ott magába is folyik a hegyekből minden, és hogy van, hogy onnan isznek az emberek. Mert hogy az ilyen nagyon tisztának tűnik, meg tudom én, és láttam, és olvastam egy olyat, amiben azt mondták, hogy egyébként lehet, hogy nagyon tisztának tűnik, de valójában abban ilyen 1000 éves baktériumok, meg vírusok lehetnek, vagy ilyen baktériumok, amik így kiolvadtak, és nem vagyunk rá felkészülve, azt hiszem.
0: Hát ez alapból igaz, amikor szokták mondani, hogy ne együnk havat, tehát ez is olyan, hogy az emberek lapátolják a havat, és fagyit csinálnak belőle, meg jégkását otthon, mikor nem szabad, mert tele van baktériummal, mert a földön van alapból. Ugyanúgy az esőt se szabad meginni. És azt is nagyon sokan, mert hogy ez természetes víz, de hát nem,
2: de valójában ajánlott. Nem.
0: Hát nem ajánlott egyáltalán, most nem lesz baj, szerintem van ismerősöm, aki elvett már havat, én amúgy nem, de hogy nem lett semmi baj, szóval nem lesz baj, persze nem azt mondom, valószínűleg ezeknek az embereknek se lett bajuk, akik hittek ebből a vízből, de
1: Kivel, ha mégis
0: nem tudjuk.
2: Hát igen. Tehát, hogy amit megárulnak ilyen gleccservizet, meg ilyenek, az meg nyilván gondolom valamilyen szűrt.
0: Hát amit már árulnak, az biztos, hogy
2: vizsgált. Persze, az már nyilván tisztított.
0: Igen.
1: Nekünk is van otthon ilyen víztisztítónk külön erre. Már amúgy nekünk nagyon-nagyon rossz a csapvízünk.
0: Hát igen, amúgy kint Görögországban nem is lehet csapvizet inni egyáltalán. Tényleg. Tehát nem, főzni se lehet vele, annyira nem jó az embernek. Úgyhogy ott
1: de minden egészségtelen, vagy nem finom?
0: Egészségtelen, nem lehet baktériumokkal, nagyon tele van, mert nagyon régi.
2: De és akkor mire lehet használni?
0: Hát mosogatni, kezet mosni, hát arra lehet, csak nem lehet vele
1: kezet mosni, akkor eszel azzal a kézzel, amivel belemostod a kezed a baktériumos
2: vízbe. De nem úgy
0: baktériumos a víz, hanem az más, amikor a kezeden van, vagy a szervezetedbe bekerül, mert annyira régi csövek vannak, hogy és nincsenek kicserélve, hogy nem egyáltalán nem ajánlott inni belőle, de volt, hogy ittunk belőle, nem lett bajunk, viszont egyáltalán nem ajánlott, tehát nagyon káros hosszú távon. Hosszú távon nagyon káros. És igazából nekünk is, nagydinémnek is víztisztítója van, ami ugye szűri a vizet, a csapvizet, és akkor úgy lehet inni a csapból is. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről, és a jég olvadásáról, mi pedig megyünk tovább Alex Farrentől a Fever Dream-mel.

0: 95 Táskát, jó, te is beleférsz. Catholic Maxing a legfurább új TikTok trend. A Lux Maxing után itt az új őrület, a vallásos esztétika. Egyre több fiatal posztol katedrálisokról, gyertyákról és régi rituálékról, mert menőnek és megnyugtatónak találják a lassúbb, spirituálisabb világot.
1: Mi volt ez a Lux Maxing?
0: A Lux Maxing ugye az volt, amikor a srácok az arcélüket és a kinézetüket próbálták tökéletesíteni.
1: De és
0: én nem tudom, ezt így mennyire követitek nyomon ezeket a trendeket így TikTokon.
1: Ez így megvan, tehát most ezt tudom, hogy mi...
0: De ez már régebbi volt.
1: Mi a Lux Maxing? Aha. Igen. De én ezt nem értem, ezt a Catholic Maxinget, hogy szóval, hogy az, hogy ilyeneket posztolnak, az...
0: De amúgy
1: mi tökéletesítenek vele?
2: Azt a tényt, hogy titokban vampírok.
1: Haló?
2: Most milyen gyertyák? Mi a spirituális gyertyák, katedrálisok, régi rituálék? Hát mi ez, hanem ilyen vampír, meg démon idézés?
0: Hát én igazából azért nem értem ezeket, mert én nagyon aktív vagyok TikTokon, és én nem látom ezeket. Tehát én soha életemben nem látom erről a trendről semmit.
1: Hát meg én azt nem értem, tehát hogy az Lux Maxing, akkor hogy tökéletesítik az üzé arcokat, meg minden. Ezzel
0: de én erről az elnevezésről sem hallottam még. Tehát, hogy ez
2: vagy
0: a trend...
2: Catholic Maxing? Vagy...
0: De a Lux Maxingről se.
1: Én a Lux Maxinget ezt hallottam már, de egyszer az életben, tehát hogy nem ilyen nagyon, nagyon népszerű, de népszerű, vagy nem tudom, vagy ilyen népszerűen. Ezt a Catholic Maxinget, ezt meg soha nem hallottam, és nem is értem, hogy kapcsolódik össze a kettő egyébként.
0: Tehát, hogy ugyanaz a szóval. Ezt akartam mondani, hogy ez a másik kérdésem, hogy ez hogy kapcsolódik össze most ez a gyertyás, katedrálisos trend.
1: Igen, tehát, azzal, hogy kirognak ilyen dolgokat, mert gondolják a spirituális is, és hogy jól néz ki, és hogy hangulatos, vagy nem tudom. Ez hogy kapcsolódik ahhoz, hogy férfiak Jolint tolnak meg, tökön tudja. Tehát, hogy így,
2: ugyanaz az utolsó szavuk?
1: Hogy maxolják az arcokat.
0: Hát kimaxolják a vallást.
1: Hát de itt
2: is
1: nem, mert
2: gyertyákat.
1: Azt mondták, hogy csak
0: de, ez egy rossz elnevezés lenne hozzá, mert ez ilyen nagyon érdekes, tehát nem tudom, hogy ez miért.
1: Igen, nem tudom, valahogy nem kapcsolódik össze.
0: Igen. Nekem. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti már láttatok ezt a trendet esetleg TikTokon, és hogy mi a véleményetek róla, mi pedig megyünk tovább BB Rexától a Heart Wants What It Wants-al.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balatonfagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker. A mikrofonoknál G-Crazy, Sarfianka és Bali Villő. Eco Fashion, szemétből ruha, és szigorodnak a szabályok a Mount Everesten. Mindjárt azok a részleteket, de előtte hadd szóljon Dave & Tams közöse a Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 95 Társrádió, te is beleférsz. Szigorodnak a szabályok a Mount Everesten. Nepál bejelentette, hogy 2026-tól drasztikusan megemelik a hegymászási díjakat, és szigorúbb vizsgákhoz kötik a csúcstámadást. Túl sok amatőr és túl sok szemét a világ legmagasabb pontján.
2: Arról már én is hallottam, hogy nagyon-nagyon sok rajta a szemét, mert mindenki ugye felfele megy, és nem akarják még le is szipelni az összes szemetet, szóval csak ott hagyják.
1: Én erről arról a részéről hallottam, hogy ugye nagyon sok az amatőr, és nagyon sokan elbízek magukat, és akkor úgy gondolják, hogy nekik ez simán sikerülhet.
2: És ott ledik a végüket.
1: Hát igen, szó szerint.
3: Ja,
1: igen.
3: Egyébként erről én is hallottam, vagyis hát olyan szempontból, hogy sok az amatőr. Ez valahogy megvolt valamikor, mert hallottam erről, hogy ilyen, hogy valamit szigorítani akarnak, de ilyen konkrétumot, hogy ilyen vizsgákhoz kötik, meg ilyenek, azt nem.
1: Én pont tegnap előtt, szerintem tegnap előtt láttam. Erről pont a Mount Everestes mászásról. Amúgy én nem látom a filmet, mert ugye ebben van egy ilyen film, azt láttátok.
2: Nem. Van belőle a film?
1: Hát van egy ilyen...
3: Hegyet másztak.
1: A Mount Everestes film. Azt mondom, hogy pont ez a címe a filmnek, talán barátnőmnek egyik kedvenc filmje, és nagyon sokat sírt rajta. Tehát az is ilyen megviselő halálesetes igazából.
3: Ja, de ilyen, az ilyen dokumentumfilm.
2: Dokumentumfilm, csak színészek.
1: Szerintem igen. De nem vagyok benne biztos, lehet csak szimplán nem dokumentumfilm, csak egy film. De hát igazából valós alapú, mert tényleg nagyon sok haláleset van, és amúgy szerintem ez a legszomorúbb, hogy az emberek tényleg, én azt mondom, hogy ez tiszteletre méltó, hogy valaki ezt meg akarja próbálni, és meg akarja csinálni, mert ez egy nagy büszkeség, de attól függetlenül elég veszélyes, és nagyon sok ember úgy felmegy helyet mászni, hogy ott van a családja lent, és várják haza, és hát nem megy haza.
2: Hát így, mert így belegondol, hogy ó, mi ez? Csak egy hegy, hát most mi bajom lehet? Hegy,
1: hát meg
2: nem
1: ha tudják is a kockázatot, akkor is megpróbálják igazából, mert ez akkor egy dicsőség, hogyha ez neked sikerül, ezért ez nem egy kis dolog.
2: Ja,
1: meg hát szerintem azok az emberek, de mondjuk nekem ez furcsa, hogy amatőrök is felmennek, mert szerintem azok az emberek mennek leginkább, akik már alapból sok hegyet másztak, mert ez a csúcspont. Tehát, hogy előtte már azért bőven van több éves tapasztalatuk.
3: De egyébként én el tudom képzelni, tehát, hogy mondjuk egy, tehát aki meg amatőr, annak meg nincsenek meg ezek a, tehát hogy egy hegyet nem bírna mondani, egyet hogy Mount Everest, mert Mount Everest, tehát mindenki ismer.
1: Ha meg szerintem szereti az elismerést.
3: Igen, és a Mount Everest az de nagy dolog, és akkor fölmegy amatőr létére, mert hogy fingja nincs, hogy hol máshol lehetne hegyet mászni, hogy mik a szintek, ezért rögtön megy oda, mert arról hallott egyedül, ami a legteteje, és aztán meg baj lesz, úgyhogy egyébként én meg tudom érteni ezt a szigorítást. Látom értelmét a dolognak.
1: Hát én szerintem mindenképpen van értelme, hogy szigorítottak, ez mindenképp nagyon hasznos. Hát tényleg nem azért, ez nem egy sima hegymászás. Hát írjátok már nekünk, hogy ti mit hallottatok erről, és mi a véleményetek, mi pedig menjünk tovább Dua Lipától a Houdinivel.

0: 95. Táskrádió, te is beleférsz. Eco Fashion a sulikban, szemétből ruha. Egy floridai design klub, Eco Creators, híre járta be a világot. A diákok óceáni műanyag hulladékból készítenek high fashion ruhákat. Nem csak újrahasznosítás, hanem konkrétan hordható művészet.
1: Azt hittem, hogy neki az a lényege, hogy akkor hú, akkor most tengeri hulladék, akkor ne dobáljatok szemetet a tengerbe, mert rosszat tesz, látjátok rajtunk is, mi a rosszat tesz, itt van rajtunk a szemét, ne dobáljátok, hogy valami ilyesmi.
0: Ja nem, én amúgy úgy gondoltam, hogy hát felveszik, újrahasznosítják, de most már ilyen minden újrahasznosított, tehát most már leginkább azért erre törekszünk, hogy minden újrahasznosított legyen, és amúgy úgy látszik, hogy akkor ezt ruhákba is próbálják beiktatni. Amúgy szerintem nagyon hasznos, mert hát leginkább az emberek ruhát szerintem azt szoktak vásárolni. Igen, igen. Ez ilyen nagyon központú
1: dolog. Valamiért úgy képzeltem, hogy ilyen gumikacsa van a fejükön.
0: Meg ilyen zsákok. Amúgy a Balenciaganál vannak is ilyen stílusú cipők, meg van olyan táska, ami rendesen egy szatyor, meg egy szemetes zsák design. De ez egy rendes táska. De hogy az a design, hogy ilyen szemetes zsák, meg ilyen...
2: Ja, de azt én is
1: miért
2: láttam, de
1: az meg... szemetes zsák táska, amikor van szemetes zsákod?
0: Hát meg, a márkát fizeted meg.
2: Nem, ezzel én úgy voltam, hogy oké, de most egy szemetes zsákon még csak az se látszik, hogy márka. Olyan, mintha cipelnél magaddal egy szemetes zsákot. Most kivennéz, ki gondolná az, hogy az egy ilyen, az egy márkás
1: szemetes zsák. Mondom, elmondanád mindenkinek, hogyha tényleg megvennéd.
0: Igen, de ezt csak olyanok vették meg, tehát az ilyen fashion show-kon láttam, másrészt meg hírességek, tehát amikor mondjuk volt egy adott esemény.
2: Jó, jogos.
0: Tehát, hogy az utcán szerintem soha senkit nem látta.
1: Hogy öltöz szemétnek, kérlek?
0: Hát ez egy design, igazából az ár és a márkát fizetett meg, hogy ez egy különleges tömegből. Hát
1: különleges, biztos.
0: Eltér a tömegtől, igen.
1: Ez biztos. Hát ez különleges. Nem jó értelemben, de igen.
0: Hát ez csak ilyen szimbolikus, szerintem ez nem volt egy ember, akinek ez ténylegesen tetszett volna, és tegyük fel, ezt használta, hogy mondjuk ezt vitte a munkahelybe a szemetes zsákot, ami amúgy Balenciaga.
2: Hát meg nekünk egyszerű halandóknak pénzünk se lenne, ráfálteszem. Tehát, hogy ez nem, a
0: több millió
2: szemetes
0: forint.
2: Zsák, ez biztos, hogy rohadt drága, igen, persze.
0: Igen, több millió forint. Tehát ezért mondom, hogy ez csak ilyen jelképes dolog szerintem, meg az, hogy azt mutassák, hogy bármit el lehet adni a márkával. Tehát lehet az bármi, konkrétan egy szemetes zsák is.
1: Vagy egy banán.
0: De mindenféle ilyen extrém cuccok vannak
1: náluk. Voltak már olyan, hogy volt egy ilyen nagy ilyen festmény, vagy nagy festő, és akkor kiragasztott a falra egy ilyen banánhéjat, és akkor hú, de
2: igen,
1: nagy
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen, az X-alaga, arra emlékszem. Egyébként most jutott eszembe, szerintem az egyik ilyen, az is ilyen extrább ilyen designer táska, ami nekem rohadtul tetszett, tehát hogy én egy olyat el is fogadnék. Lidl-ös bevásárlókosár, de táska, tehát hogy ilyen, tehát úgy néz ki, mint a, tehát hogy a bevásárló, tehát a, na, szóval a konkrét fogója annak a táskának, az egy Lidl-ös bevásárlókosárnak a kis fogantyúja.
0: Uh-huh.
2: És, hát és igen. Ott fogod, meg van lánca, és hogy olyan rácsos, mint egy bevásárlókosár.
0: De azért mondom, tök sok minden kreatív van, és amúgy lehet, hogy ez az újrahasznosítós dolog is amúgy jól fog jönni, és végül lehet, hogy majd tök sok emberre ezeket az újrahasznosított dolgokat is hordani fogja, és vásárolni fogja, és aztán lehet, hogy ebből egy tök nagy trend lesz. Írjátok meg nekünk, hogy amúgy ti hordanátok-e ilyesmit, mi pedig megyünk tovább Justin Bieber-től.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Flor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmariz zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slap, Azaria és a Follow the Flow, Pogány Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. Pogány Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogány Induló a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okos zebra várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, ami

Puska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Csikrézi, Bali Villő és Sarfjanka. Most beszélni fogunk a 2000-es évekről és arról, hogy vége van a Mama Hotelnek Magyarországon. De előtte hallgassuk meg Szomtól a Home Record-t.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A Mama Hotelnek vége Magyarországon. Egy friss Európai Uniós jelentés szerint meglepő módon Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben azoknak a fiataloknak az aránya, akik a szüleikkel élnek. Úgy tűnik, a hazai 20-as korosztály vágyik leginkább az önállóságra. Ti hány évesen akartok elköltözni otthonról?
1: Hát, én 18.
0: Én is mindig ezt mondtam. Amint tudok, én megyek onnan.
2: Hát igazából én is amúgy, de nekem nem, tehát nem azért, hogy így menekülni akarok, úgymond. Nekem a bátyám is még otthon él, és most tölti a 21-et. Tehát
0: azért egyetemista, hogy hány éves a bátyám,
2: de én mindenképpen úgy szeretnék egyetemre menni, hogy elköltözök otthonról, de nem kollégiumba.
1: Én pedig pont, hogy kollégiumba szeretnék menni. Igen.
2: Új, nagyon
1: jó sztorit meséltek nekem a kollégiumokról.
0: Meg annyi filmet láttál, igen.
1: Igen, meg sok filmet láttam, de hogy én se azért mennék el otthonról, mert rossz körülmények vannak, vagy hogy már menekülnék, hanem csak szeretnék megtapasztalni egy ilyen másik életet, ami nem otthon van. Igen. És én nem szeretnék bejárni se egyetemre, hanem így kollégiumba, vagy akkor már egy külön lakás, hogyha kollégiumban nem vesznek fel.
3: Én.
1: De hogy így,
3: igen, hogy én is úgy gondolom, hogy nem, tehát, hogy nem korhoz kötöm, hogy ennyi évesen fixek költözöm otthonról, hanem ahhoz kötöm, hogy én is mondjuk egyetem alatt, hogy ú, ez tök poén lenne, hogy kipróbálnám akkor ezt, vagy valakivel együtt lakni, vagy lakásban, vagy ilyesmi. Tehát, hogy igen, inkább az ilyen önállósodás, hogy megint megtapasztal a dolgokat, inkább azért. De hogyha úgy alakulna, hogy mondjuk nem vesznek fel koleszbe, akkor az se zavar, nagy otthon kell laknom. De közben meg én is szívesen költöznék.
2: Én amúgy nekem nagyon nagy ilyen vágyam, hogy legyen egy kis lakásom, amit én tudok rendezni. Én tudok pakolni, én tudok porciózni. És
1: amit
2: ott
1: te rendezel
2: is tudom,
1: be?
2: Igen, én tudom berendezni, és én tudom úgymond mindent is tisztítani, mert oké, otthon is segítek természetesen a házi munkában, de az más, hogyha az ember elköltözik és a saját lakását rendezgeti.
3: Igen, meg nekem egy van, én amúgy nem akarnék egyedül lakni. Nem tudom, te hogy vagytok vele, de én világéletemben, de nekem van két tesóm, én világéletemben egy légtérben voltam velük, és én nagyon nem szeretek egyedül lenni. Én biztos, hogy ha lakás, akkor is nem tudom, lakótársat szeretnék, hogy valami, mert én nagyon nem akarnék egyedül lakni.
1: Én mondjuk szerintem tudnék egyedül lakni, meg az, hogy így saját magam rendezhetek be egy szobát, egy házat.
2: Hát, ez
1: nem
2: nagyon
1: tudom. Úgy annyira vágyom erre, mert én ilyen kis kreatív vagyok, és akkor is szeretnék berendezni bútort, vásárolni, elmenni a helyi kis piacra reggelente, venni valami,
2: friss gyümölcsöket.
1: Igen.
2: És vennék egy kosarat, teletenném zöldséget, gyümölcsön, ez tök jó lenne
1: És
2: amúgy.
1: Otthon főzöm magadnak, nem anyut főz például.
3: Na, az például nagyon
2: azt nagyon várom.
3: Egyre több, minél több dolgot megtanulni főzni, és akkor majd, ha magamban lakok, akkor majd ott főzőcsöket mondom. Nem ám állandóan kaját rendelni, meg tököm, tudj, meg ilyen bírálik, ha meg kell tanulni főzni. Amit meg nem tudsz, akkor kísérletezek, keresem egy receptet, aztán kész.
0: Akkor ezen mindegy, egyértünk, ha jól hallom, akkor mindenki el akar menni otthonról, amilyen hamar csak tudnak, és nem feltétlenül azért, mert rosszak a körülmények, csak mert önállósodni akar már mindenki. Hát akkor nektek szól ez a dal is, I Don't Wanna Wait, David Guetta és One Republic közöse.

0: 94 a Táska Rádió, te is beleférsz. Nosztalgia boom vissza a 2000-es évekbe. A Pinterest 2026-os jelentése szerint a throwback kid trend mindent visz, a fiatalok imádják a szülei 90-es és 2000-es évekbeli cuccait, vezetékes felhallgatók a digitális fényképezőgépeket, amikkel direkt ilyen rosszabb minőségi képeket csinálnak, és az ilyen retro játékokat. Ti szeretitek az ilyen 90-es éveket?
1: Igen, én nagyon szeretem, de amúgy mi is csinálunk, meg a barátnőimnek is van ilyen 90-es évekbeli kamerája, és amúgy sokkal jobb minőségű képeket lehet vele csinálni, mert
0: tényleg?
1: Igen, nagyon jó minőségű képeket lehet vele csinálni.
2: Hát gondolom, mert hogy az kamera konkrétan, nem pedig telefonon fotózol. Tehát, hogy kamera, ha régebbi kamera, akkor azért akkor is jobb képet csinál, mint,
1: igen,
2: mint mondjuk egy telefon.
1: Jó, hát nem a régebbi egyébként telefonra gondoltam, ja, hanem ezekre a rendes fényképezőgépekre, kamerákra.
2: Igen. Egyébként nem tudom, egyébként én is szeretem, vagy hogy nem tudom, nem szoktam így különösebben foglalkozni vele, vagy nem az, hogy úgy, de sok ilyen 90-es évek, meg 2000-es évekbeli cuccom van, vagy ilyesmi, de az nekem is megvan, hogy ez most így nagyon megy, meg egyébként én is szeretem, nem tudom, jó cuccok voltak akkor.
1: Igen, meg most ez az egész 2026, ez konkrétan elkönyvelték, hogy ez az új 2016, és akkor így vissza minden 2016-ba, és akkor, hogy minden ilyen virágkoszorú, meg most volt ez a fesztivál, ez a Coachella is, ott is mindenki ilyen virágkoszorúkat húzott, meg ilyen, tényleg ez a 2016-os vibe-ja volt az egésznek, szóval nem ez az új futurisztikus

0: Hogy ez kicsit ilyen újabb fajta, tehát hogy van érintőképernyője, meg mit tudom én, de úgy alapvetően a gombokat nyomkodod, és hogy van rajta játék.
1: Ja, hát van
0: hogy kicsit egy ilyen újabb
1: telefon.
0: Verzió, de hogy mégis ez a fölcsapos nyomogombos, hogy ez a jaj, 2000-es évek.
1: Nekem ez mondjuk nem nagyon tetszik.
2: Nekem sem, gyerekkoromban épp elég hülye telefont kaptam.
1: Meg én a vezetékes fülhallgatót se szeretem annyira, mert belegabajodik.
0: Igen, úgy vagyok, hogy Bluetooth. Boldog az életem, tehát hogy
1: igen, sokkal kávesen. Jobb az
0: nem is tud, egyébként a telefonomban már nem is tudok beledugni, tehát hogy ez nem, de egyébként tényleg nagyon jó hangulata van úgy ennek a 90-es 2000-es éveknek. Meg a zenéket is nagyon szeretem, az akkori zenéket.
2: Igen, azok tök jó ilyen stílusok. Amúgy te Jászmin, szereted az ilyen 90-es évekbeli zenéket?
1: Hát, sokat hallgatok otthon, mivel vannak szüleim, és nálunk a család amúgy ilyen bulizós. Szeretem amúgy, mert vannak jó zenék, de vannak nagyon rosszak azért abból. Persze. Is, abból az időszakból.
2: Hát ez minden időszakra igaz. Jöjjátok meg, hogy ti csináljátok ezt a trendet, mi most megyünk tovább Marinótól a Devil in Disguise.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balatonfagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az idei foci VB-n már több, jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A napos, komoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximum.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Csikrézi, Bali Villő és Sarfjanka. Most szó lesz arról, hogy digitális detox a táborok világsikere, és arról, hogy az AI az iskolában csalás vagy segítség. De először hallgassuk meg Lala Youngtól a Messit.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. AI és az iskola. Csalás vagy segítség? Egyre több iskola próbálkozik azzal, hogy ne tiltsa, hanem integrálja az AI-t az oktatásba. Vannak helyek, ahol már nem esszét kell írni, mert ugye az AI az megírja neked simán, hanem prezentálni kell és érvelni élőben. Amúgy ez igaz, mert hogyha ugye beküldesz valami témát a ChatGPT-nek, akkor mondjuk simán megírja, és utána nem fog azt feltűnni a találóknak, de hogyha elő is kell adni és érvelni, azért akkor tényleg meg kell tanulni.
1: Jó, egyébként az, hogy nem tűnik fel a tanároknak, azért ez így nem igaz, mert egy ilyen teljesen máshogy fogalmazza meg, mint mondjuk te, mert hogy ez
0: kortosítok, hogy egy kicsit átdolgozod, akkor már.
1: Észrevető, igen, hogyha átdolgozod, amit sok ember nem csinál meg, ami szerintem tényleg, tehát hogy ha már beküldöd és megiratod vele, legalább annyi munkát tegyél bele, hogy akkor legalább átnézed és átírod, mert lehet, hogy belerak valamit a hülyeséget, és te megnézni fogsz, hogy vagyis pontosabban a tanár nézni fog, hogy amiről van szó, és ha megkérdezi tőled, akkor te meg semmit nem tudsz rámondani, mert hogy azt mégsem mondtad, hogy hát nem én írtam.
2: Tehát, ja, persze. Én amúgy eszéket szoktam iratatni AI-ja, hogyha töridagát írunk, és általában úgy szoktam csinálni, én megírja nekem az eszét, ugye én megtanulom a maga témát, ő megírja nekem az eszét, én meg átolvasom az eszét, és ugye, hogyha van benne olyan butaság, ami nem odaillik,
0: akkor te már megtanultad, szóval már észreveszed.
2: Igen. És akkor, hogyha utána tök jól leírja meg minden, akkor elolvasom, akkor egy kicsit memorizálom, és akkor tudom, hogy építsem fel az eszét. Szóval nem, hogy erre ez szoktam jó.
1: Tehát igazából inkább arra használod, hogy a szerkezetét, hogy építs fel a saját eszét.
2: Igen. De amúgy
1: ez így tök jó, szerintem.
2: Igen. De amúgy én nagyon hasznosnak tartom, hogy inkább prezentáljanak az emberek, mert például nagyon sokszor PPT-t kell csinálunk, és én azt jobban szeretem csinálni és előadni, mert oké, lehet valószínűleg, hogy azt is AI-jal csinálják az emberek, tehát manapság már minden elképzelhető. De
1: még akkor is
2: mondod el, és igen. Átnézed, és tudod, hogy nem írsz bele butaságot, mert vagy ha jobb esetben átnézed, akkor tudod. De na, értitek, szóval
1: igen, egyébként ez nekem is tetszik, mert igazából ezt már nem tudják megcsinálni szerintem az iskolák egyáltalán, hogy mondjuk kitiltsák, hogy jó, oké, nem használsz AI-t, vagy ilyesmit, tehát hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. És ez tényleg egy tök jó módja annak, hogy tényleg tanuljanak valamit az emberek, meg hogy tehát biztos, hogy lesz még olyan az életedben, hogy neked elő kell adnod valamit, vagy ilyesmit prezentálni. Szóval ez egyébként szerintem egy elég jó megoldás.
0: Akkor ezzel egyetértünk, reméljük, hogy a mi iskolánk is hamar csinálja ezt. Mi most megyünk tovább Miles Smith és Nia Horan közösével a Drive Safe-el.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a digitális detox táborok világsikere. Dél-Koreában és az USA-ban már sorra nyílnak azok a nyári táborok, ahol a fiatalok súlyos összegeket fizetnek azért, hogy 2 hétre elvegyék tőlük a telefonjukat. Nincs TikTok, nincs Insta, nincs Discord, csak túrázás, tábortűz és valódi beszélgetések. A legérdekesebb, a résztvevők 80%-a azt nyilatkozta, hogy a tábor után sokkal boldogabbnak érezte magát, és kevesebb szorongással tért vissza a suliba.
1: Amúgy ez tök jó, bármint, hogy nem mondom, hogy elmennék egy ilyenre, mert én amúgy bevallom, telefonfüggő vagyok egy kicsit, de amúgy ez szerintem egy tök jó kezdeményezés, hogy vannak ilyen detox, digitális detox táborok.
2: Amúgy én simán elmennék, én is amúgy egy kicsit függő vagyok így a... Én egy kicsit telefonfüggő, de én azért mennék el, mert így megismernék új emberek. Én azért szeretek táborba is járni, mert megismerek új embereket.
1: Nem szeretek. Én nagyon nem szeretek, sose szerettem táborokba járni. Oh. Vagy csak olyan táborokba. Ott a táborokba sosem mentem, én nagyon, nagyon féltem. Egyszerűen nem tudok sok emberrel
2: együtt aludni. Pedig sokat lehet fújni. Fú, emlékszem, itt a suli táborba is
0: igen?
2: Olyan finom volt a kaja, hogy én 3 kilót fogytam.
1: Hát ez nem tudom, mennyire jó.
2: 4 nap alatt. De ilyen smackleveseket ettünk, meg chipset, tudod, ilyen full egészséges kajákat, de amúgy nagyon jó, mert én azért szeretem, mert nagyon sokat ökörködünk.
0: Én egyébként tök szeretem a táborokat, mert én szeretek új embereket is megismerkedni, meg másokkal együtt is menni. Ide. Azért nem mennék, mert őszintén szólva szerintem azt magunktól is meg tudjuk csinálni. Mármint úgy értve, hogy baráti kör, fogjuk magunkat, kitaláljuk hova, elutazunk oda, ott vagyunk egy hetet, és akkor kikapcsoljuk a telefont, hogy jó, oké, nem nyúlunk hozzá, bezárjuk a hotelszépbe, nem nyúlsz hozzá, és akkor ott egy hétig el vagyunk, és hogy
2: nem amúgy tudom. Én szívesen elmennék tehát, így barátokkal, nekem ez egy tökre ilyen vakancsistás, hogy
0: egy barátokkal és ilyen
2: túrázni, kempingezni, hogy így viszünk sátrakat, és akkor
0: légy
2: sátrazni. Légy
0: csináljuk bárben, én ezt nagyon szeretném.
1: Az jó, csak elveszünk, de olyan...
2: De hogy veszünk
0: de
2: el!
1: Amúgy,
2: vannak szimbólumok a fákon, tudod?
1: Jó, hát akkor meg kell tanulni a szimbólumokat.
2: Nem, csak ugyanazt a szimbólumot kell követned. Nekem elmondták, hogy amúgy azoknak különös jelentése amúgy nem annyira van, hanem hogy ugyanaz a szimbólum az a túraútvonalat jelzi.
0: Igen, igen, ezt akartam mondani, hogy egy adott szimbólum azt a túraútvonalat jelzi. Tehát, hogyha másik, de hogy lehet, hogy igen. Ugyanazon az úton mennek egy darabig, egy adott két túraútvonal, aztán az egyik arra kanyarodik, a másik arra.
2: Szóval arra vannak a jelzések. Egyszer túráztunk, és egyszer csak vége lett a túraútvonalnak, és így néztünk, hogy jó, és itt most hogy kéne átmenni valahogy, mert ott volt egy patak. És így néztük, hogy a másik oldalon meg nem volt ilyen járható út. És akkor visszafordultunk, és elmentünk a másik irányba.
1: Jó tettétek. Nálunk a... Most erre visszatérve erre az ilyen digitális detoxra nálam, én nekem azon a legjobb, hogy elmennék egy ilyen szigetre, mint mondjuk, mit tudom én, a Maldív szigetek. Na ott biztos nem telefonoznék.
2: Ott én nem telefonoznék. Azért tartanám magamnál a telefont, hogy alapból így megörökítsem a dolgokat.
1: Én is amúgy nagyon sokat képet csináltuk, legfőképpen arra használom.
0: Egyébként ezen gondolkodtam én is, viszont én úgy is elmennék egyszer, hogy lerakom a telefont, és hogy nem is fotózok, hanem csak élvezem. Mert hogy tudod, elmegyek valahol, mondjuk
2: Én koncertre is úgy járok, hogy leteszem már.
0: Valami, és mondjuk van kedvenc számom, oké, mondjuk azt levideózom, de kicsit úgy vagyok, hogy kedvenc számom pont azt akarnám a legjobban élvezni, és hogy
1: ez az, és én is mindig ezen gondolkodom.
0: És hogy most videózzak, hogy meglegyen az emlék, mert igazából mikor fogom én ezt újra visszanézni, majd 5 év múlva.
1: Amikor tele van a tárhelyed, és le kell tereni a videókat.
0: Igen, majd akkor nekiállok őket nézegetni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hallgassuk meg Kygo és Eva Max közösét, a Whatever-t.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelenleg népszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Flor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmaris zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slep, Azaria és a Follow the Flow, Pogányi Dolu, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogányi Dolu a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Tóth Kristóf és Bognár Lilla. 2100-ra eltűnhet a homokos tengerpartok fele a klímaváltozás miatt.
1: Eltűnhet a világ homokos tengerpartjainak fele az évszázad végére, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés, állítja egy Európai Uniós kutatás. A Nature Climate Change című tudományos folyóiratban publikált tanulmányt jegyző tudósok az elmúlt 30 évben készített műholdfelvételek alapján modellezték a következő évtizedek várható alakulását, illetve hogy hogyan befolyásolhatja a homokos tengerpartok állapotának változását a globális felmelegedés folytatódása.
0: Azt találtuk, hogy az évszázad végére a világ strandjainak fele szenved el 100 méteresnél nagyobb kiterjedésű eróziót, ami azt jelenti, hogy valószínűleg elvesznek számunkra. Állapította meg a Michaelis, az ISPRA nevű észak-olaszországi kisvárosban működő Európai Bizottság közös kutatóközpont kutatója. A homokos strandok a világ tengerpartjainak egyharmadát teszik ki, de nem csak a turizmus és a vadvilág, hanem a hullámoktól és viharoktól való védelem szempontjából is jelentősek. A partvidékeket már most is erősen sújtja az emberi tevékenység, például a beépítés vagy a szárazföldi gátak létesítése, amely miatt kevesebb, a strandok regenerálódásához szükséges hordalék kerül az óceánokba, áll a tanulmányban.
1: Az egyes országok és régiók persze nem egyformán érintettek, Nyugat-Afrikában Gambia és Bissau-Guinea akár több mint 60%-át is elveszítheti homokos tengerpartjainak, de Ausztráliában például 12 000 km partszakaszt veszélyeztet a felmelegedés, ami az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Kínában, Iránban, Argentínában és Chilében is több ezer kilométer homokos partot tüntetett el a JRC kutatása szerint. Egy független témaszakértő, Andres Pályó szerint óvatosan kell fogadni a tanulmány megállapításait, mert számos olyan feltételezést és általánosítást tartalmaz, amely mennyiségileg és minőségileg is befolyásolhatja a kapott eredményeket.
0: Michaelis ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csapata még kissé óvatos is volt az eltűnő tengerpart hosszának megbecsülésében, és a valós veszteség a jósoltnál is nagyobb lehet. A kutatócsoport a számításaihoz két forgatókönyvet vett figyelembe. Az egyik szerint 2100-ra 2,4 Celsius fokkal nőhet a hőmérséklet, a másik szerint 4,8 Celsius fokkal.
2: A 97. Táskarádió bemutatja. www.táskarádió.hu

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 5+1 tippet, hogy zökkenőmentes legyen utazásod.
1: Mindannyian tudjuk, hogy az utazás gyakran stresszel jár, pedig épp ilyenkor kéne, hogy kikapcsolódjon az ember. Annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az utad, érdemes néhány dolgot figyelembe venni, mielőtt startolnál.
0: Tervezz előre! Írj össze egy listát arról, hogy milyen költségekkel kell számolnod, milyen programokon szeretnél részt venni, ezek mennyibe kerülnek, és milyen áron vannak a különböző élelmiszerek, a szállás és a repülőjegy. Ha ezeket pontosan követed, nem lesznek kint anyagi problémák.
1: Óvatosan válasz szállást. Nem csak az a legfontosabb, hogy minél olcsóbb helyen szállj meg, hanem érdemes figyelembe venni sok másik tényezőt, például a közbiztonságot. Nézz utána, hogy milyen az adott környék, ahol keresgélsz, mielőtt lefoglalnád a szállásod.
0: A harmadik tippünk, hogy zökkenőmentes legyen az utad, hogy vedd figyelembe a vallást is. Egy nagyon jó módja a low budget utazásnak, ha kiviszel ételt, amit majd ott megfőzöl. Nagyon fontos azonban, hogy néhány országban a vallás miatt egyes termékeket nem vihetsz be. Ezt mindig vedd figyelembe utazás előtt.
1: Készíts programtervet. Tudjuk, hogy sok munka és idő, de elképesztő módon megkönnyíti majd utadat. Írd össze, hogy miket fogtok megnézni, hova mentek majd, és azt is pontosan, hogy hova hogyan kell eljutni. Buszok, vonatok, ezeknek a száma, indulási és érkezési idejük.
0: Az ötödik tippünk, hogy mit csinálj és mit ne. Minden országnak van egy tabu listája, ezt érdemes átböngészni, mielőtt elutazol. Vannak olyan helyek, ahol például nem ajánlott a csapvízfogyasztás, egyes részeken pedig húst nem ajánlott enni. Ezeknek mind nézz utána.
1: Az utolsó dolog pedig, hogy figyelj a bőröndödnek a méretére. Akárhányszor utazunk, mindig van legalább egy valaki, akinek a bőröndje nagyobb a kelleténél. Mielőtt elrepülnénk egy másik országba, mérjük le pontosan a bőröndünket, hogy emiatt ne kelljen felárat fizetnünk.
0: Neked van valami sajátos szokásod, vagy valami bevált tipped, amikor utazni szoktál?
1: Hát ugye ilyen bevált dolog nincsen, egy átlagos, igazából én tervet készítek, hogy mit csinálok, mikor csinálom, meddig csinálom, és így belépőjegyeket is mindig előre foglalunk, ha olyan helyre megyünk. És igazából ilyen kis előre tervezés. De néha jönnek spontán dolgok is, és igazából csak ennyi. Neked?
0: Hát én általában úgy utazok, hogy mindent a véletlenre hagyok, és az utolsó pillanatban indulunk el, vagy épp az utazás előtti nap találjuk ki, hogy hova is megyünk, meg se tervezzük azt, hogy mi a pontos program, csak úgy spontán teszünk mindent.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. Most a személyes kedvenc előadómról, Pitbullról lesz szó. Ha ezt a nevet mondom neked, hogy Pitbull, valószínűleg a 10-es évek elejére egy hatalmas láger jut eszedbe, de életében elég hosszú út vezet idáig. A rapper eredeti nevén Armando Christian Perez Miami-ban született, és kubai származású. A Miami Coral Park High School fősulin végzett, ahol már a rappelésre fókuszált, és elkezdte írni első dalait.
1: 2004-ben jelent meg debutáló albuma, a Miami, aminek a vezető slágerét Claude Lynn Johnnal és Diaz Brothers-szel közösen alkotta meg. A korong a Billboard listán a 32. míg a Hot Rap Rockson a 11. lett. 2004-től szinte mindennapi vendég volt a Miami rádiókban. Pitbull későbbi számai egy-két filmben hallhatóak. Pályafutása kezdetén a Zója című dala bekerült a Too Fast Too Furious című filmbe.
0: Tovább repülve az időben, 2009-ben jelentek meg az első világszerte felkapott dalai, az I Know You Want Me és a Hotel Room Service. Utóbbi a Hot 100 listán a 11. helyig felkúzott. 2011 a duettek éve volt Pitbull számára. Évelején az Ördögi Kör című szappanopera főszereplőjével, Jean Carlos Canelával dolgozott együtt egy duett erejéig, amit egy újabb közreműködés követett, Jennifer Lopez oldalán. Az On The Floor szinte minden valamire való lista élmezőnyébe került, és a tavasz egyik legnagyobb slágere lett. Ezzel a duettek sora még nem zárult le, márciusban debütált a Give Me Everything, április végén a Rabiosz a Shakirával közösen, majd júniusban a Rain Over Me következett.
1: A rapper szakmai oldalról sok támadást érte a dalaiban észrevető koppintások miatt. Például az On The Floor-ban felfedezhető egy betét a 80-as évek egyik hatalmas kedvencéből, a Lambadából, vagy a Christina Aguilera-val közös Feel This Moment-ben hallható dallam, az Aha, Take On Me-ből. Természetesen a rajongókat ez cseppes sem zavarta, és az említett slágerek hatalmas népszerűségnek örvendenek mind a mai napig.
0: 2014-ben nagy áttörés hozott a Shakirával közös VR-ban, amit a foci VB-re írtak. Ez minden idők legnépszerűbb olyan dala, ami a futballal kapcsolatos. Ennek ellenére a Billboardon csak a 7. helyig jutott, viszont az biztos, hogy a dalától az egész világ megismerte Pitbullt. Az utóbbi 2 évben 2 nagy slágere született, a Halálos Iromban 8-ból ismert Heima és a Floridával közös Greenlight, ami szintén az autóversenyzésről és a száguldás szeretetéről szól.
1: Végül néhány érdekesség. Egy későbbi interjúban elmondta, hogy miért választotta a Pitbull nevet.
0: A kutyák túl hülyék, hogy veszítsenek, és törvényen kívüliek Floridában. Kb. Én is így írnám le magamat.
1: Mondanom sem kell, hogy ezzel később botrányt okozott az államokban. Továbbá 2018-ban bejelentette, hogy a Fezenen fog fellépni. Ám 2 héttel a koncert előtt az eseményt törölték. Végül Florida jött el Székesfehérvárra.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hoztunk egy pár érdekes tényt a Mariana-árokról. A bolygó felszínét borító óriási víztömeg a világtenger összterülete meghaladja 362 millió négyzetkilométert. A világoceán 1000 méteres vízmérség alatti régiója alkotja a mélytengeri birodalmat, a Föld legnagyobb és egyben legszélsőségesebb élőhelyét.
1: 11.034 méterével a Föld legmélyebb pontjának mondhatjuk a Mariana-árkot. A Csendes-óceán délnyugati medencéjének peremén, Japán közelében, Tokiótól mintegy 2400 kilométerre, az azonos nevű Mariana-szigetektől keletre található. Mint minden mélytengeri árok, két egymással ütköző kőzetlemez találkozásánál alakult ki. Először 1875-ben mérték meg a mélységét, ekkor még csak 8164 métert tudtak beazonosítani. Mára már ezt a számot jócskán meghaladták a későbbi adatok.
0: A tenger legmélyebb pontján kevesebb ember járt, mint a Holdon. Ez is azt tükrözi, hogy még nem nagyon kutakodtak a sok-sok tonna víz nyomása alatt az emberek. A rájuk nehezedő víztömeg miatt páran vállalják el ezt a kockázatos és rizikós utat, de akkor is csak speciális tenger alatt járókkal. Amely kíváncsivá tehet bárkit, mégis mi van a legmélyén és miért ilyen veszélyes?
1: Elsősorban a nyomás nehezíti meg az odavaló eljutást, valamint a körülmények sem könnyítenek a helyzeten, ugyanis a csontok feloldódnak ebben a mélységben. Halljuk be, ez a tény sem túl biztató. Így csupán feltételezhetjük a gerinces állatok hiányát. Ellenben vannak bizonyos állatfajok, amelyek alkalmazkodtak a túlélésért cserébe. Tehát az élőlények testszövetei igen nagy mennyiségben tartalmaznak vizet, a medúzáknál ez az érték meghaladja 95%-ot, de például az emberi testszövetek 63%-a is vízből épül fel. Az ajzattól nem messze találhatóak például rákok, halak, esetleg világító ragadozók. Hasonlítanak az általunk ismert tengeri állatokhoz, ám sokkal rondábbak és ijesztőbb külsővel rendelkeznek.
0: Azonban az eddig elhangzottak nem valótlan állításokra vannak alapozva. Több tudós vagy felfedező alátámasztotta, mi folyik odalent, és nem csak a víz. William Webb nem hezitált, búvár gömböt tervezett, és ezzel ereszkedett le. Később újból megismételte a kutatást, ezúttal nem egyedül, hanem Otis Barton társaságában. Mire együtt pislanthattunk volna, már a tenger megszállottjai Jacques Picard és Don Welsh 1962-ben egy amerikai expedíció keretén belül elérték a Mariana-árok legalját. Övék a megtiszteltetés, hogy elsőként, egyben utolsóként pillanthatták meg a közel 11.000 méteres feneketlenséget. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai adásban a mikrohullámos sütő történetét ismerhetitek meg. A mikrohullámos sütő egy olyan találmány, ami már teljesen hétköznapinak számít, hiszen hol máshol melegítenénk a maradék vasárnapi pörköltet, hanem a mikróban. Ha nem lenne mikró, akkor vagy fél órán keresztül melegítenék az egy adag ételt, vagy a hideg töltött káposztától nem szabadulnánk a WC-ből. Bármennyire is meglepő, a hétköznapi mikrohullámos sütő feltalálása nem szükségből, hanem egy véletlen folyamán került előtérbe.
1: 1945-ben egy amerikai mérnök, Percy Spencer, egy olyan radar technológián dolgozott, ami mikrohullámokat használ, hogy érzékelje az ellenséges hajókat és repülőgépeket. Egy nap Spencer észrevette, hogy a nagy erősségű mikrohullámok megolvasztották a zsebében levő csokoládét. Ezután megpróbálta a mikrohullámot kukorica patogtatásához is felhasználni, így a patogatott kukorica volt az első étel, amit kipróbáltak a mikróban. A második kísérlet a tojás melegítése volt, ami Percy Spencer szeme láttára robbant szakatokra. Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott.
1: Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott. Ez a gépezet vízszűtéssel működött, teljesítménye 3000 watt volt. 1965-ben szabadalmaztatták az akkorra már 1600 watt teljesítményre csökkentett gépet. Az első mikrót 2-3000 dolláros áron adták Amerikában.
1: Az első mikrohullámos sütőket főleg utasszállító repülőgépeken használták előszeretettel. A 60-as évekre már csökkentették ezeknek a masináknak az árát, szóval most már a lakások 95%-ában megtalálható ez az eszköz.
0: Sütő működése viszonylag egyszerű. Mikrohullám segítségével forgatja és rezgeti a melegítendő anyag dipólus molekuláit, aminek következtében az étel belsejében súrlódási hő fejlődik, és ez melegíti fel az ételt.
1: Miket nem ajánlott mikróba tenni? Kemény tojást, mosogató szivacsot, bármilyen fémet, bizonyos műanyag tálakat erősen nem ajánlott melegíteni.
0: Ez lenne hát a mikrohullámos sütő nagyívű története. Nektek is van történetetek, hogy mit raktatok bele a mikróba, amit nem szabadott volna, írjátok meg.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vince Ambrus, Hanvard Benjamin és Ősze Botond. Milyen a jó sláger? Mitől lesz sikeres egy zene? A milyen a jó sláger kérdés azért ezerszer nehezebb, mint például a milyen a jó film. Mert alapjáraton az emberek szeme még mindig sokkal érzékenyebb, mint a fülük. Így míg a zenében csak a hozzáértők hallják meg a hibákat és az igénytelenségeket, a filmben a laikus is látja, ha valami amatőr. A zenéről mindig is nehezebb volt beszélni, mint egy filmről, mert mindenkinek máshogy jön le, sokkal megosztóbb.
1: Sokan mondják, hogy nincs rossz zene, csak rossz közönség. Valljuk be, elég szegényes mondás, de az bizony igaz, a legérdekesebb zenék is megtalálják közönségüket. A zene milyenségét a hozzáértők ezek alapján ítélik meg. Hogyan szól a zene, mennyire sokat mondó a dalszöveg, mennyire tartalmaz valami olyan technikát vagy újítást, amitől más lesz, mint a többi. Milyen hangulatváltások vannak benne, milyen hangnemben van feltüntetve, és hogy az énekes hogyan énekel.
2: Alapesetben viszont a hallgatóság nagy része nem foglalkozik ezekkel a szempontokkal. Számunkra a sikeres zene, a sláger más elemekből áll össze. A slágerlista legsikeresebb dalait főként a vidámság, boldogság és a bulizásra alkalmasság jellemzi. Ezen kívül sok esetben azok a zenék futnak be, melyeknek a dalszövegek könnyen megjegyezhető vagy ismert előadója van.
0: Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél. Legutóbb a Valmár és a Szikora Robi közös dalának, az Úristennél éreztük ezt, amikor eszünkbe jutottak az elmúlt 20 év legdallamtapadósabb alkotásai, például a Despacito.
1: 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dala a Despacito volt. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egyslágeres, hogy a magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Több mint egy év után visszatértek a földre azok az űrhajósok, akik a nemzetközi űrállomáson rekedtek, miután kapszulájuk meghibásodott. Írja The Guardian. A három férfi szeptember 27-én épségben landolt Kazasztánban.
0: Az űrhajósokat a Soyuz MS-22 vitte az űrállomásra, és azzal is érkeztek volna vissza. Azonban egy űrszemét megsértette az eszközt, emiatt nem lett volna biztonságos azzal utazni.
1: Sergej Prokopjev és Dmitrij Petelin orosz kozmonauta, valamint Francisco Rubio amerikai asztronauta így a tervezett 180 helyet 371 napot töltött a Földön kívül, utóbbival ezzel felállított egy rekordot is.
0: Az űrhajósok számára februárban már küldtek egy új Soyuz űrkapszulát, de nem térhettek azonnal, ugyanis meg kellett várniuk, ameddig a helyükre új emberek érkeznek. A csapat így végül csak szeptemberben térhetett vissza a Földre.
1: A többi űrben töltött időhöz képest valószínűleg ez volt eddig a leghosszabb idő, amit kint töltött egy csapat, teljesen tehetetlenül várva a megmentést. A mentőkapszula teljesen biztonságban érkezett vissza a Földre, benne a megmentett űrhajósokkal.
0: Hihetetlennek fog tűnni, de az első rekordot még Oroszország válította fel anno a 90-es évek közepén. Összesen 470-437 napot töltöttek az űrben az asztronautáik.
1: Nem semmi, hogy a sok megpróbáltatás ellenére az űrkutatások azóta sem álltak meg, és már készül is a következő rakéta, amely az emberiségnek ismét lehetősége lesz felmenni a felfedezetlen hatalmas világűrbe.
0: Hihetetlennek fog hangzani, de az első rakéta, amelyet emberekkel fedélzeten küldtek fel a világűrbe, az 1961. április 12-én történt meg.
1: Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27 éves pilótája, a Vostok 1 típusú egyszemélyes űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén.
0: Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben. Hőstette gyakorlatilag egy új korszak nyitányát jelentette. Leginkább az orosz származású Konstantin Eduardovics és Sergej Pavlovics volt az, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy embert küldhessünk az űrbe.
1: Valószínűleg ezek nélkül az emberek nélkül nem tartana a tudomány és az emberiség a mai napon ott, ahol tart. Tudtad, hogy nem csak a testi, hanem a mentális egészség is nagyon fontos?
0: Mi is a mentális egészség? A mentális egészség alatt értjük az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet, illetve bármit, ami befolyásolja az agyi képességet, felfogást és viselkedést. Többek között eldönti azt is, hogy egy egyén hogyan kezeli a stresszt, kapcsolatokat és döntéshozatalt.
1: Az ember mentális állapotát több szempont határozza meg. Ilyen például a biológiai, egyéni, családi és szociális, illetve gazdasági és környezeti tényezők.
0: A mentális egészség fogalomkörébe tartozik, hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat, hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. Az érzelmi egészség meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket, mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokét is.
1: A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik, hogy milyen embernek látjuk magunkat, mit szeretnénk elérni, milyen az értékrendünk, mik a céljaink, és hogyan képzeljük el, illetve valósítjuk meg önmagunkat.
0: A társadalmi egészség körébe tartozik, ahogyan magunkat, mint egyéneket látjuk, ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk, és hogy milyenek emberi kapcsolataink, viszonyaink. A spirituális egészség is létfontosságú az általános egészség szempontjából, mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Ez abban nyilvánul meg, hogy mélyen mi érdekel bennünket, és hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz.
1: Tudtad? Az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul, amelyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Ma a Legóról fogunk beszélni, és annak történetéről és rekordjairól. Kezdjük is ott, hogy honnan származik a Legó. A Legó egy Old Creek Christiansen nevű dán asztalos fejéből pattant ki. Christiansen Dániában egy kicsi műhelyben kezdett el dolgozni három fiával. Olének nehéz dolga volt, de szerencsére akadt egy kis segítsége. Az egyik fia, Gottfred Creek Christiansen, nagyon sokat segített neki abba, hogy gyorsabban folyjon a munka.
1: Először folyátékokat kezdett gyártani, amiket nagyon szépen készített el, hiszen azt gondolta, hogy a gyereket legminőségibb játékokat érdemlik. Ole azon gondolkodott, hogy kellene egy jó név a boltjának. Aztán arra jutott, hogy úgy fogja nevezni, hogy Lego. Ez a név onnan jött, hogy jól játszani azt jelenti dánul, hogy leggott. És ennek a két szónak az első két betűjét használta fel.
0: Ole éppen Kopenhágába ment, hogy megnézzen egy új gépet, ami műanyagot présel. Ole nagyszerűnek találta. Azonnyomban felhívta fiát, és közölte vele, hogy szerinte műanyagjátékot kéne gyártaniuk, mert az nagyon megdobná a keresletet. Haza is ment, és beszerezte a műanyag présgépet, és el is kezdtek vele csörgőket, és más műanyagjátékokat gyártani. De Olénak valahogyan csak a kockákon járt az esze. El is készítette a Lego kockát, amit egymásra lehet építeni. De ahogy teltek múltak az évek, Gottfred is felnőtt lett, és rájött, hogy a Lego elemek folyton szétesnek. Ezért hát megalkotta azt, hogy egymáson maradjanak. Egy már határtalanul lehetett belőle építeni. Sajnos ezt Ole már nem érte meg.
1: Na ez volt a Lego története. Most pedig jöjjön néhány Lego rekordokból. A világ legnagyobb Lego építményét több mint 10 000 ember építette, és összesen 3 millió darabból áll. Ez az alkotás Asmogel Milliard Factory, ami a Manchesterben épült legnagyobb textilgyár. Ez az alkotás több mint 200 000 négyzetméteren terül el.
0: A világ legnagyobb Lego készlete, ami összesen 11695 darabból áll, egy hatalmas falra kitehető világtérképet ábrázol. Azonban azt érdemes megjegyezni, hogy nagyon kicsi pötty elemekből lehet kirakni. Hasonlóan, mint egy kirakóst. Tehát ezért lett ez a legnagyobb készlet.
1: Legérdekesebb minifigurát is megemlítem. Igaz, hogy ez nem készlet, sem műalkotás, de a figurák is lehetnek nagyon érdekesek. És az a figura pontosabban három, amiről beszéltem. Hiszen az nem más, mint egy Jupiter figura és egy Juno, egy Galileo Galilei figura, amelynek alumíniumból készültek, méghozzá azért, mert nagyon strapabírónak és nagyon könnyűnek kellett lenniük. Ezeket a figurákat 2011-ben felrakták Juno űrszondára, és kilőtték őket. Máig is ott van fenn, keringenek az űrben. Az ára több mint 2 milliárd dollár. És ez azért ennyi, mert azzal kalkuláltak, hogy ha valaki le akarná hozni onnan, akkor beletartozna az, hogy te kimész az űrbe, felszeded a minifigurákat és lejössz. 97.5 Táskará.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balatonfagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Sola-Cardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk.
1: Legalábbis ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik. A Loughborough-i Egyetem és a University College London kutatói először világítottak rá, hogy a magas, azaz 30 fölötti testtömegindexel és magas derékcsípő aránya a rendelkező emberek szürke állománya kisebb, mint az egészséges testsúlyú embereké. A szürke állomány az agy idegsejtjeit tartalmazza és magába foglalja az önszabályozásban, az izomszabályozásban és az érzékszervi érzékelésben érintett agyi régiókat.
0: Mark Hammer professzor, az egyik egyetem tudósa elmondta, felfedezésük magyarázhatja, hogy a túlsúlyos emberek miért hajlamosabbak a demenciára és más neurodegeneratív betegségekre. A Neurology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az extra kilogrammok és különösen a hasitájon felhalmozódott zsír kapcsolatba hozható az agy térfogatának a csökkenésével. Hammer azonban rámutatott. Egyelőre nem világos, hogy az agyi struktúrában bekövetkezett rendellenességek vezetnek-e elhízáshoz, vagy az elhízás vezet ezekhez az agyi változásokhoz.
1: A kutatásokban több mint 9055 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiknek 19%-a volt elhízott. Minden résztvevőnél MR, azaz mágneses rezonancia vizsgálatot végeztek, hogy felmérjék az agy teljes térfogatát és a specifikus idegi területeket. A kutatásból nem csak az derült ki, hogy az elhízott emberek agya kisebb, hanem az is, hogy ez még inkább igaz a magas derék csípő arányra rendelkező, tehát hasi tájon is elhízott emberekre. A túlsúlyos és sok hasi zsírral rendelkező résztvevők agyának szürke állománya átlagosan 786 köbcentiméter volt, az elhízott, de nem nagy hasi résztvevőknél viszont átlagosan 793 köbcentiméteres volt a szürke állománya.
0: Rugaszkodjunk el a földtől, nem szkifi a marsi zöldségtermesztés.
1: Csak nem 3 mázsot talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében. Mindenkit meglepett a bőséges antarktiszi termés.
0: Az első növényeket februárban ültette Paul Zabel kutató, aki az év végéig 115 kg salátát, 67 kg uborkát, 46 kg paradicsomot, 19 kg karalábét, 15 kg zöld fűszert és 8 kg hónapos retket szüretelt. Mint az űrközpont brémai központjában az Antarktiszról hazatérve elmondta, őt magát is meglepte a termés nagysága, bár az eper és paprika termesztéssel nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként számítógép által irányított módon tápanyagoldattal permetezték a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahasznosítják az EDEN-ISS elnevezési kutatási projektben.
1: Az Alfred Wegener intézethez tartozó Neumayer 3 antarktiszi kutatóállomás közelében lévő konténer nem csak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatotta meggazdagítani, hanem fontos ismereteket szolgált arról is, hogy hogyan lehet ellátni friss zöldséggel és gyümölcsel a Holdra és az esetleg Marsra tartó missziók legénységét. A kutatók egyebek közt arra kíváncsiak, javítja a friss zöldségféle a külvilágtól elzárt legénység kedély állapotát.
0: Zabel azt mondta, hogy neki nagyon ízlettek a helyben termelt zöldségek, de ez természetes azok esetében, akiknek ez jelenti az egyetlen friss élelmiszert. Viszont dicsérték a konténerben előállított növényeket azok a frissen érkezett kutatók is, akik még nem voltak kiéhezve a friss zöldségre.
1: Paul Zabel szerint még 10-20 évig is eltartott, amíg az űrben is működő üvegházat fejlesztenek ki, ezért az antarktiszi német kutatóállomáson folytatják a kísérleteket. Hamarosan egy csapat utazik a Neumayer 3-ra, hogy feljavítsa a melegházat és új növényeket vessen.
2: Megkérdeztük!

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágkalm Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a lovasközpont életéről mesél.
2: Mi ennek a helynek az egész lényege?
3: Mosolyvár lovasközpont, igazából, ha így erre gondolok, az jut eszembe, hogy ez a hely az összefogja a családot. Hiszen, ha így körbenézek, ez nem valósult volna meg a szüleim, a nagyszüleim, a tágabb család, vagy a férjem, a barátaim nélkül. Úgyhogy ez az a hely, ahol nyugalom van, ahol tényleg a család az összefog mindenbe, és van, hogy a húgom, van, hogy a szüleim segítenek a trágyaszedésbe, az etetésben, mindenben. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok.
1: Terveztek még pónikat venni a közeljövőben?
3: Hát, én mindig. De a családtagok mindig leállítanak, hogy nem kell. Egyébként nem régen érkezett 2 újonc, úgyhogy őt még hat az újdonság ereje. Most egy darabig még nem lesznek pónik, de nyilván nyitott szemmel jár az ember mindig, hiszen azért rájuk is figyelni kell, hogy ne legyen túl megterhelő, illetve aki már így kiöregszik, akkor helyére kell olyan, aki még frissen, újult erővel tudja fogadni a gyerekeket.
1: Szeretnétek fejleszteni a lovas foglalkozást?
3: Alapvetően mindig az a célunk, hogy új játékokat gyártsunk, vegyünk, vagy találjunk ki, úgyhogy ezzel mindig azt mondanám, hogy fejlesztjük a lovas foglalkozásokat. Alapvetően, ami most így fejlesztésnek indul itt a Mosolyvárban, és szeretnénk egy játszóteret, hogy amikor a tesópárok jönnek, és az egyik lovagol, addig a másik tudjon játszani, illetve mi is így hasznosnak gondoljuk, akár a hintának a funkcióját így az olyan gyerekeknél, akik fejlesztéssel érkeznek hozzánk.
1: Mit csináltak eddig a táborban a gyerekek?
3: A mesetáborunk már lezárult, ez előző héten volt. Itt az egyik anyukánk írt egy mesét a Mosolyvár Lovas Központról, és 3 csapatunk volt. Az volt a mesének a története, hogy Lolo, az egyik pónink, barátokat keres. És 3 pónilovunk szerepelt a mesében. A mese végén pedig Lolo megtalálta a barátait egy kerti partin, és ezt a mesét előadtuk a szülőknek. Úgyhogy ez volt előző héten, de voltunk kirándulni, kézműveskedtünk, különböző lovas foglalkozások voltak a gyerekeknek, lovastorna, játékos lovas foglalkozás, megtanulták, hogy hogyan irányítják a lovakat, hogyan kell velük földről dolgozni, lófürdetés, úgyhogy ilyen programok voltak.
1: Van kedvenc pónid?
3: Kedvenc pónim az összes a kedvencem. Hát, ahogy már így mondtam, ugye személyiségük van a lovaknak, és mindegyiket másért szeretem, de aki legrégebb óta a csapattagja, a Brutus, ő a húgomnak a pónia volt, csak a húgom a balesetem után már allergiás lett a lószőrre, így ő nem lovagol, ő az, aki talán így a legközelebb áll hozzám, hiszen ő már 7 éve a családtag.
1: A táborozók úgymond mennyit foglalkoznak a lovakkal?
3: Napi 2-szer van nekik lovas foglalkozás, de ilyenkor ők gondoskodnak mindenről, tehát ők etetik, itatják őket, trágyát szednek, ők hozzák fel a karámból őket, ők fürdetik meg őket, pucolják le, tehát igazából azt mondanám, hogy egész nap foglalkoznak velük, csak amikor van valami közös program, vagy ebédelünk, reggelizünk, uzsornázunk, akkor jövünk fel, de egyébként meg a lovakkal vagyunk egész nap.
1: Mi a különbség egy póni és egy nagy ló között?
3: Pónival azért szeretünk jobban dolgozni a gyerekeknél, hiszen alapvetően, amikor meglátják, az az első, hogy azt mondják, hogy de cuki, és nem az, hogy úristen, mekkora félek tőlük, illetve ahogy ráülnek a hátukra, pont olyan távolságban vannak, hogy a különböző játékokat, azokat így tudjuk nekik adni, illetve kényelmesen tudnak játszani, mi is elérjük a gyerekeket, akár egy csipeszezésnél, ahol ugye lényeg, hogy nem egy 175 centis ló áll mellettünk, én ugye a 161 centimmel ezt nagyon preferálom, illetve még abban, hogy a póniknak teljesen más a mozgása. A nagyobb póninak egy kicsit kényelmesebb, a kisebb pónik egy kicsit pattogósabbak. Így a gyerekek szoktak válogatni, hogy ma olyan napjuk van, hogy ők szeretnének többet pattogni, úgymond. Tehát, hogy jobban többet emelkedni, hiszen ugye a pattogás az még így az elején történik, amikor nem tanulják meg a könnyűgetésnek az alapjait, akkor például a kisebb pónikat szokták választani a lovas foglalkozásokhoz.
2: Ajánlatok egy olyan gyereknek egy ilyen lovas foglalkozást, aki például félne a póniktól, de hogy le akarja küzdeni.
3: Abszolút, hiszen nálunk a 80 centis pónitól indul a méret, ő a Béci, ő a kisöcsémnek a pónia, és aki úgy érkezik hozzánk, hogy fél a lovaktól, vagy a póniktól, vele szoktuk kezdeni, hiszen egy ovis gyerekkel egy méretű a Béci, és így abszolút megtalálják az összhangot, hiszen csak előrefele néz a gyermek, és már egyből a szemébe néz a Bécinek, és ott van, és megsimogatja, úgyhogy így érdekes, mert a szülők mindig úgy hozzák, hogy hát ő fél a lótól, nem tudja, hogy fel fog-e ülni, vagy mi lesz, de ahogy a Bécivel kapcsolódnak az első 10 percbe, utána már egyből át tudunk térni a nagyobb pónikra is.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkelysömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj fel a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutanakba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföld, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőttek

0: Ezeknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
1: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés közt pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
2: Árt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UVA sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkely sömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfény káros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozással elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfény káros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
0: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon, és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
1: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szoláriumozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnoson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Ez a Táska Rádió.

0: hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Lívia Gerta, Makréka Panni, Hedrik Mira, Bődi Virág Anna, Bakó Tünde és Baher Andrea.
1: Ellátogattunk a Géza Fejedelem téri ásatásra, ahol dr. Reik Szabina, az ásatás vezetője elmondta, hogy hogyan lehet valakiből régész és pontosan mivel foglalkozik. Megtudtuk azt is, hogy mi volt a legértekesebb dolog, amit eddig találtak.
2: Hogy lesz valakiből régész?
3: Hát sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez már gyerekkori álom, de nem, nekem a középiskolában döntöttem el, hogy régész leszek. Egyrészt nagyon szerettem mindig is a történelmet, viszont a régészetben az a jó, hogy nem csak történelem van, hanem nagyon sok tudományág, rajz, kémia, biológia, matematika, és így ez is szabad kezet ad, hogy mi az ember mihez is kezd, vagy mivel szeretne foglalkozni.
4: Mivel foglalkozik egy régész?
3: Hát a régésznek a legfontosabb feladata, hogy a régmúltunknak megismerjük az anyagi kultúráját, hogy az anno a különböző korszakokban élő emberek mivel foglalkoztak, mit ettek, mit ittak, milyen házakban laktak. Tehát igazából egy kicsit visszarepüljünk az időben, és nem csak a régészek dolgoznak egy-egy ásatáson, hanem éppen azért, mert sírok is előkerülnek, a csontvázakból is nagyon sok információt megtudunk, ezért például antropológusok is segítik a munkánkat, vagy nagyon fontos, hogy ugye mi sok mindent el is pusztítunk, mondjuk úgy, hiszen ahhoz, hogy új információkat nyerjünk, sok esetben el kell bontanunk. Ez viszont nagyon pontos adminisztrációra és felmérésekre van szükség. Ezért például geodéta is dolgozik egy-egy ásatáson, hogy pontosan minden feljegyzése kerüljön koordinátákkal ellátva.
0: Mik a feltárás folyamatai?
3: Na hát előtte egy régésznek mindig kutatni kell, azzal kell kezdenie, megnézni, hogy az adott területről bármilyen információja van, írott forrás, vagy esetleg egy képi ábrázolás, vagy pedig egy korábbi elődök is végeztek már ez az adott területen bármiféle kutatást. Ha megvan ez az előzetes kutatás, akkor bizony természettudományos vizsgálatokat, illetve geofizikát is használunk. Az azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van a föld alatt, de oly módon, hogy még először nem ásunk semmit se. Ha megvan erről az információ, ezzel a geofizikai felméréssel, hogy mit kell keresnünk a talajban, akkor jelölheti ki az ásatás vezető az úgynevezett szelvényeket vagy kutatóárkokat, és kezdődhet meg maga az ásásnak a folyamata. Ha megindul az ásás, akkor nagyon óvatosan rétegenként kell haladni, hogy, mert az a fontos, hogy minden egyes rétegből a megfelelő leleteket összegyűjtsük.
4: Mióta régészkedsz?
3: Hát én 2014 óta dolgozom a Szent István Király Múzeumban, de én 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, és egy 3 éven keresztül szabadúszó voltam, tehát az ország különböző pontjait jártam feltárásokon, és most 14-től kezdve pedig lehetőségem van most már állandóan a városban, tehát Székesfehérvár belvárosában, illetve Fejér megyében végezni feltárásokat.
4: Mennyi volt a legtöbb idő, amit feltárással töltöttek?
3: Hát most nekem most ez már 2022. novembere óta zajlik, tehát több mint fél éve. Általában ezek ugye tervásatások, ezek elhúzódhatnak ennyi ideig, tehát azt mondom, hogy 6-7 hónap legalább.
2: Mi volt a legnagyobb és legérdekesebb dolog, amit eddig feltártál?
3: Hát itt a püspöki székesegyházon belül is sikerült feltárást végezni, és az egykori középkori templomnak a szentélyéből előkerült egy nagyon szép limózsi korpusz. A limózsi az egy francia ötvös műhely, és a korpusz pedig a Krisztus teste, tehát ez egy kereszten helyezkedett el ez a kis bronz szobrocska, amely aranyozva volt és rekeszománcokkal díszítették, és ez a 13. század elejéről származik. De kiemelhetném, hogy a két toronyban is találtunk falfestés nyomait és egy komplett családi kriptát a sírkőlapjukkal együtt.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili.
1: Harcművészet és küzdősport kicsit másképp. Most megismerkedhetsz az Embukán Kempóval.
0: Először is kezdjük azzal, hogy nem ajánlom gyenge idegzetűeknek. Nem kell megijedni, csak egy kicsit durva. Tulajdonképpen a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvöző sportág. Lehet még nem annyira híres, mint a többi harcászat, de egyre nagyobb ismertségnek örvend. Az alapító dr. Harnos Imre Imi bácsi 7 féle mesteri ranggal rendelkezik, aki nagy tiszteletet érdemel. Ugyanis kemény munkájával hozta létre mindazt, amit ma Zenbukan Kempónak nevezhetünk. Hogy ez most mit is jelent? Nagyon egyszerű. Japánról lefordítva, harcművészi szellemcsarnoka. A sport a test és a lélek képzését helyezi előtérbe és ügyel saját elveinek betartására.
1: Gyakran vannak versenyek, amikkel rengeteget lehet tanulni. Ezek arra jók, hogy megtud, milyen egy teljesen ismeretlen emberrel harcolni, akitől meg kell védened magad, és győztes helyzetbe kell, hogy kerülj. Sokféle számban lehet nevezni, formagyakorlatban, ami olyan, mint egy láthatatlan szemét ütlegelnél a levegőben. Persze ez nehezebb kombinációkból áll, melyeket meg kell előrejegyezni. Ott van még a földharc, ahol kötelező a fog, lágyék, mellvédő. Állásból indul és talajon folytatódik. Ha az egyik versenyző le tudta rántani a másikat, azután már jöhetnek a folytások és feszítések is. Továbbá szükséges lábszár, lábfej, fejvédő, valamint boxkesztyű, mert AB, illetve C viadal során nagyon hasznos tud lenni, mikor mondjuk eltalálnak egy rossz helyen. Bekapsz egy fültőrugást, vagy bepancsolnak egyet az arcodba. Ezeknél inkább állóharca jellemzőbb. A pusztakezes viadal bevezető az MMA ketrec harc világába. Most megtudhatod, milyen fokozatok vannak. Összesen 22 övfokozat létezik. Az első 12 több színű kezdőkre, középhaladókra, haladókra vonatkozik, míg a másik 10 csak fekete, ezek a danok, melyeket sikeres vizsga után köthetnek fel a profik. Ahány csík van rávarva, annyi fekete öves vizsgát csinált már a tapasztalt harcos. Ám a viselet is különböző. Zöldövig fekete felső, ZBK Kempó hímzéssel a hátán, fehér alsó. Kéktől az egész fekete egy bizonyos szintig, utána vagy piros, vagy kék lesz.
0: Jelenleg a Székesfehérvári Profi Kempó Akadémia, röviden PKL Egyesületnél edzek. 3 év vagyok tagja ennek a közösségnek, és sok dologra megtanított közöttük, bátorságra, becsületre és önfegyelemre. Azért választottam a kempót, mert megragadott a harci szellem, amihez elengedhetetlen a gyors észjárás és cselekvés. Nagy kitartást igényel, meg persze magas fájdalom küszöböd, mégis megér minden egyes beleölt percet. Tudom bizonyítani, amikor látom a mestereket a töréseknél, olyankor elszántak és szinte mindenre képesek, pedig seprűnyeleket roppantanak szét a testükön, és egy szavuk sincs. Vagy mikor itomtéglákat törnek szét ketté csupán a fejükkel. De ezek nem is a legkeményebb dolgok közé tartoznak. Na az, mikor 2 hosszabb tűz szúrnak az alkarjukba, amire rá van kötözve legalább 3 betondarab, és igen, ezeket még el is kell törniük. A Zenbukan Kempó semmelyik másik harcművészettel sem lehet összehasonlítani, ugyan eltér a megszokottól, de pont ettől lesz olyan különleges.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Ákos és Vince Ambrus. TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körében vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak, táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek, akár halált is okozhatnak. TikTokot ezért már Indiában letiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. Másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az app önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fióknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a forjúja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az app képes embereket függővé tenni. Egy általános felhasználó naponta 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
0: De nem szabad csak ezek alapján megítélni a platformot, adni kell neki egy esélyt. Az elővigyázatossággal előbb említetteket ki lehet kerülni. A TikTok önmagában egy vicces és érdekes videó megosztó hely, adjunk egy lehetőséget a sok utálatot kapott TikToknak.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Varga Villő és Teobald Timi. Te tudod, mit jelentenek az USB portok színei? A különböző színek különböző adatátviteli sebességet és töltési funkciót jeleznek.
1: A régi idők DIN és PS/2 csatlakozóit és RS kábeleit 1996-tól leváltották az univerzális soros portok, a széles körben ismert USB csatlakozók. A szabványt sikerült kicsit túldimenzionálni az A és B típussal. Ezek mini változataival és generációváltásokkal, így főleg régebbi eszközökkel könnyű kábelkompatibilitási problémákba szaladni.
0: Korán sem azt jelenti, hogy az USB rossz lenne, épp ellenkezőleg, inkább arról van szó, hogy hatalmas igény van a nagyon különböző perifériákkal és eszközöket összekötő adatokkal és energiával ellátó megoldásra. Ha a töltések nem is, az USB praktikusnak és evolúciója miatt robosztusnak bizonyul közel 3 évtizedes története során.
1: Már csak egy kérdés van. A portokon, vagyis a gépeken látható USB bemenetek belsejében megjelenő színek az esztétikát és a divatot szolgálják. Vagy van más jelentésük is? A rövid válasz, hogy van. A hosszabb, hogy generációkat jelölnek, funkciókat is. És pár esetben a színeket gyártók enstandolták maguknak. Fehér, jelentése az ősi cucc, vagyis az USB 1, a legelső USB csatlakozók színe fehér volt. Ezek 12 megabites adatvitelt tettek lehetővé egy irányban.
0: Fekete, jelentése USB 2.0. A 2000-ben bemutatott második USB szabvány csatlakozóinak színe fekete volt. Ezek 480 megabites adatátvitelt tettek lehetővé, kiszélesítették a csatlakozók felhasználási területét billentyűzetekre, mikrofonokra, digitális fényképezőgépekre, külső merevlemezekre, meghajtókra és pendrive-okra. A totális világhódítás ideje ez volt, és senkinek sem tűnt fel, hogy az alkatrész plasztikájának fekete színe akár szándékos színgódolás eredménye.
1: Kék. Jelentése USB 3.0. Ez a 2008-ban bemutatott harmadik USB szabvány, amely 5 gigabites átvételi sebessége miatt az utána jövő generációkkal együtt megkapta a Super Speed nevet. Vörös. Jelentése USB 3.2, a 3.1-es második generációjának is nevezik. 2017-ben mutatták be, és ismét duplázódott az átviteli sebesség az előző generációhoz képest. A vörös egyben az USB PD, vagyis az USB töltés funkciót is jelöli.
0: Türkiz, jelentése USB 3.1. A 2013-ban bemutatott Super Speed szabvány a 3.0-as átviteli sebességnek dupláját is tudja, és korábban a csatlakozókkal kompatibilis, de persze azokkal nem ilyen gyors, mivel a kékezöld árnyalat különösen kék elődjével együtt néha kicsit összezavarja az embereket. Ez a generációhoz készült lila színben is, hogy még jobban összezavarja őket.
1: Sárga. Jelentése töltő. A legújabb 3.2-es USB csatlakozók egyik színe azt jelzi, hogy a csatlakozó akkor is ad energiát, ha az eszköz, asztali PC vagy laptop alvó állapotban van. Ezeken bekapcsolás nélkül is tölthető egy telefon. Ezt a funkciót jelzi a csatlakozó narancssárga változata is.
0: Zöld. A gyakorlat nem mindig követi az elméleti színkódolást. Előfordul, hogy egy adott gyártónál ki tudja miért egy vörös USB valójában 3.0-as. A ritkább, a zöld csatlakozó is kivételes, mert ez a szín nincs benne a szabvány USB kánonba. 2019 óta gyors töltő technológiát is jelez.
1: Lila. A lila USB csatlakozó egy másik gyors töltési lehetőség, a Huawei Supercharge technológia színkódja. Ez a szín az előbbiekben már felvetődött a 10 éve bemutatott USB 3.1 egyik alternatív színeként. Összefoglalva tehát, a fehér, fekete, kék és kékezöld a csatlakozó generációit jelzi. A piros, sárga és narancs az alvás közben is töltő funkciót, a zöld és a lila a gyors töltő funkciót takar.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja a reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Flor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmari zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slap, Azaria és a Follow the Flow, Pogány Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabad idővel rendelkezik. Pogány Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogány Induló a szombati teltházas buliján jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okos zebra várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. A gepárd a macskafélék családjába tartozó, nem egyetlen élő faja. Jellegzetes ragadozó, mely lopakodás vagy falkában vadászás helyett inkább gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát. A gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlős. A maximális sebessége egyes kutatások szerint rövid távon eléri a 110-120 km/h sebességet, mások szerint viszont csak 93 km/h.
1: A gepárd nagyon izmos, bár a teste karcsúnak és törékenynek tűnik, mellkasa domború, még a hasa mélyen behúzott. Kis feje, rövid orra és magasan ülő szemei, kis kerek fülei és a maximális oxigénbevitelhez nagy orjukai vannak.
0: A gepárd szőre sárga színű, fekete kerekpettyekkel, amelyek segítik az álcázásban. Az orra két oldalán fekete köncsepszerű minta húzódik lefelé a szemétől a szája sarkáig. A felnőtt állatok súlya 21-72 kg között mozog, testhossza 110-150 cm, farokhossza 60-80 cm hosszú.
1: A gepárdoknál előfordul a ritkás mintázatú, illetve a nagyobb folszerű összeolvadó pettyekkel mintázott változat, mely királygepárd néven ismert. Egykor külön alfajnak tartották, ám ez csupán az afrikai gepárd egyik ritka színváltozata. A királygepárd színe miatt nehezebben él meg a vadonban, ám fogságban szaporodnak.
0: Vadon élő gepárdok elsősorban Afrikában találhatóak, ám korábban Észak-Indiára is kiterjedt az élőhelyük. A gepárdok a nyílt területeket, például a félsivatagot, a szavannát és a bozótos síkságokat kedvelik. Eltekintve attól a nagyjából 200 egyedtől, amely az iráni Horaszán tartomány területén él, a gepárdok elterjedése mára egyértelműen Afrikára korlátozódott.
1: A gepárdok leginkább a 40 kg-nál kisebb tömegű emlősökkel táplálkoznak, például Thomson gazellával és impalával. Ha a gepárdok többen vannak, gnúra is vadásznak, különösen a borjakra. Gyöngytyúkot és vadnyulat is elejtenek olykor, míg a többi nagymacska főként éjjel vadászik, a gepárd nappali vadász. Leggyakrabban kora reggel vagy alkonyatkor néz élelem után, amikor nincs meleg, de már elég világos van. A gepárdok inkább hagyatkoznak a látásukra, mint szaglásukra.
0: Vadászat közben maximális sebességgel a világ leggyorsabb szárazföldi emlőse, nem repülő szárazföldi állata. Maximális sebességét az 1950-es és 60-as évek kézi stopperórás mérései 110-120 km/h körül feltételezték, az adatok világszerte ismerté váltak. Bár a mérések nem feleltek meg a tudományos vizsgálatok feltételeinek, az adatokat a köztudatban évtizedeken keresztül tudományosan elfogadott tényként kezelték. A legújabb műholdas számítógépes technikával végzett vizsgálat 93 km/h sebességet állapított meg.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. Kicsi volt, messze is volt, de a miénk volt. Ti hallottatok már a Kínában lévő magyar gyarmatról? Bármennyire is hihetetlen, Magyarországnak volt gyarmata Kínában.
1: Az osztrák-magyar monarchia segédkezett több más nagyhatalommal együtt leverni a kínai boxerlázadásokat.
0: Jutalmul Kína felosztotta Tianjin nevű nagyvárosának a 60%-át és odaadta a lázadás leverésében segédkező nagyhatalmaknak. Angliának, Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Oroszországnak. Így jutott hozzá 1901. szeptember 7-én az osztrák-magyar monarchia egy 15 négyzetkilométeres területhez. A kis területen 30 ezer ember élt, és ezek a lakosok automatikusan kaptak osztrák-magyar útlevelet.
1: A terület védelme érdekében itt állomásozott 40 tengerészgyalogos, illetve egy kínai nemzetiségű milícia, a Simbu.
0: A gyarmat teljesen önellátó volt, rendelkezett fürdővel, színházzal, zálogházzal, iskolával, laktanyával, börtönnel és temetővel, illetve kórházzal is. Tianjinben az osztrák-magyar törvények voltak hatályosak.
1: A közigazgatást helyi előkelőségekből válogatták, akiket az osztrák-magyar konzul és a katonai parancsnok felügyelt. Hatalmukat biztosította, hogy az önkormányzatot vezető tanácsban kettejüknek együttesen többségi szavazata volt. Az itt alkalmazott osztrák-magyar büntetőrendszer általában kisebb bűncselekményekkel foglalkozott, és azt az elvet követte, hogy az elkövetés helye alapján alkalmazták a törvényeket. Ezek szerint, ha az elkövető kínai területen követte el a tettét, akkor a kínai törvényszék elé állították. Ha a koncesszió területén, akkor az osztrák-magyar törvénykezési gyakorlatot követték.
0: A területről végül Ausztria 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerződés során lemondott, Magyarországtól pedig 1920-ban vették el a trianoni békeszerződés során.
1: A területén még mai napig találhatók magyar emlékművek, illetve épületek.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. Anesztézia, azaz műtét közbeni éberség.
1: A Washington Egyetem kutatói 6000 pacienst figyeltek meg műtét közben, és kimutatták, hogy azok, akik műtét előtt alkoholt fogyasztottak, rendszeresen fájdalomcsillapítót, altatót vagy drogokat szedtek, nagyobb eséllyel ébrednek fel műtét során. De arra is figyelmesek lettek, hogy minél közelebb esik a műtét a szívhez, annál nagyobb az ébredés rizikója. Kutatók mind a mai napig vizsgálják, hogy altatás során egészen pontosan mi történik az agyban. A narkózis ugyanis nem gombnyomásra működik, ami egyszerűen kibekapcsolja az elmét. S bár az anesteziológusok állandóan figyelik az altatás mélységét, s bár a műszerek eszméletlenséget mutatnak, ennek ellenére megesik, hogy a páciens nagyon is éber, fogai vacognak a félelemtől. Természetesen sokszor észreveszik az éberségre utaló jeleket. Akár fél egy perc is eltelhet ebben az állapotban. A szakembereket egy olyan műszer segíteni a legjobban, mint az autóban a fordulatszámmérő, ami egyértelműen mutatná, hogy milyen mély és biztonságos a narkózis. És nézzünk egy-két valós is megtörtént esetet.
0: Jem Müller egy motorbaleset során súlyosan megsérült, a műtétet pedig teljes éberségben kellett átélnie. Szeretett volna védekezni, kiabálni, kezét őket beszorítani, teste azonban nem engedelmeskedett. Ajka, nyelve és hangszalai némák maradtak, szemeit nem tudta kinyitni, és miközben lépe és mája vérzett, keringése összeomlott, képtelen volt arra, hogy jelezzen, hiszen a gyógyszerek lebénították az izomzatát.
1: Carol Weirer évekig szenvedett egy komoly betegséggel, amelyben a jobb szemének a szivárványhártyája gyakorlatilag elsorvadt. A betegséget kínzó fájdalom kísérte, ezért a nő belement, hogy a jobb szemét eltávolítsák. Akkor még nem tudta, hogy ezt a műtétet soha nem felejti el, amíg él. Emlékszem, arra ébredtem, hogy diszkózenét hallok, majd hallottam, hogy a sebész rászól a segédre, vágjon mélyebbre. Rájöttem, hogy ébren vagyok, és a műtétem még csak most kezdődött. Mesélte a USA Today amerikai napilapnak Weirer. A nő megpróbált pislogni, hogy jelezze az orvosoknak, hogy ébren van, de fejét sem tudta mozgatni. Ezután megpróbált visítani, teljes tüdőből, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. A nő ébren szenvedte végig a teljes műtétet, ahogy a szemgödréből a szemgolyóját eltávolították. Amikor a műtét után kivergődött a paralízisből, 3 napig üvöltött teljes torokból, hogy ébren voltam, ébren voltam, ébren voltam, végig ébren voltam, és teljesen összetört lelkileg. A pszichológusnak mindent elmesélt, amit a műtőben hallott, csak hogy ne foghassák az orvosok az altató utóhatására, és meg is nyerte a pert a kórház ellen. Amikor az idegorvosok poszttraumatikus stressz-szindrómával diagnosztizálták, 6,5 éve nem aludtam ágyban, mert képtelen vagyok lefeküdni. Mesélte Weirer, aki azóta is székben alszik, és aki 2-szer egy héten konzultációra jár egy pszichiáterhez. Segélyszervezetet is alapított, és 4000 altatási éberségen keresztül esett emberrel beszélt már.
0: Egy másik páciens, Hinchliff, a császármetszése alatt ébredt fel, és hallott mindent. Azt is, hogy a dolgok tragikusra fordulnak a kisbabája körül, de semmit sem tehetett paralizált testével. Az első dolog, amire éber lett, egy óriási csörömpölés volt. Majd az orvos megszólalt, Maria hülye, vagy szedd már fel őket azonnal. Világos volt, hogy a nővérke lejtett egy tálca sterilműtő eszközt, és az orvos leszúrta. Hinchliff azt hitte, felugrott az asztalról ilyettében, de aztán rájött, hogy nem tud. Arra gondolt álmodig, de az egész túl valós volt ahhoz, hogy így legyen. Nem éreztem fájdalmat, még hogy gyömöszölő húzó érzést sem. Még szerencse, mert ismerek néhány embert, akivel ez az egész úgy esett meg,

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Április 1-e óta érhető el a Besúgó című magyar sorozat az HBO Max streaming szolgáltatón, ami magyar sorozat ellenére világszerte nagy népszerűségnek örvend, az HBO Max hírnevének hála. De vajon hogy lett ilyen népszerű ez a rendszerváltás korában játszódó sorozat? Ebben az adásban a sorozat alkotásának történetéről lesz szó.
1: A sorozat története a politikai változások küszöbén álló kommunista Magyarországon játszódik. A 20 éves Gergő Budapestre költözik, hogy a Gazdaságtudományi Egyetemen tanulhasson. A kollégiumi élete első napján csatlakozik egy csapat demokratikus ellenzéki fiatalhoz, akik tüntetéseket szerveznek a kommunista rendszer ellen. A csoportot Száva Zsolt, az egyetem egyik tanulója vezeti, aki hamarosan Gergő legjobb barátja lesz. Gergő azonban az állambiztonság titkos besúgója, aki kénytelen kémkedni Száva Zsolt után, hogy az államtól kapott gyógyszerrel segíthessen beteg öccsém.
0: Szentgyörgyi Bálint majdnem életének felét Nyugat-Európában töltötte, addig, amíg 20 éves koráig hazajött egy hátizsákkal és azzal a tervvel, hogy megalkotja élete első filmjét. Ebből a filmtervből lett később a Besúgó. Szentgyörgyi Bálintnak nem volt semmilyen filmes végzettsége, és annak idején minden filmszakmával kapcsolatos munkát elvállalt. Bálint volt már statiszta és kávéhordó is, csak azért, hogy a filmkészítés közelében lehessen, és mindemellett még tanult is. Az első munkája az volt, hogy műhavatlapától jön egy karácsonyi reklámban, de ezután úgy döntött, hogy eleget tanult ahhoz, hogy belekezdjen saját projektjében.
1: Bálint rengeteget olvasott, és nagyon szerette a történelmet, szóval hamar eldöntötte, hogy filmje a 20. századi Magyarországon fog játszódni. Ezek után úgy döntött, hogy a film helyett egy sorozat pilot epizódját fogja leforgatni nem létező költségvetésből, Sufni Tuningban. A fiatal Bálint terve az volt, hogy az összes magyar tévécsatorna telefonszámát megkeresi a neten, majd sorba felhívja őket, hát ha érdekli őket a sorozat ötlete. A felhívandó csatornák elején az HBO állt, hiszen az HBO adhatta akkoriban a legnagyobb támogatást egy tetszető sorozatra. Bálint fel is hívta az HBO portáját, ahol elmagyarázta a portásnak, hogy van egy 42 perces pilotja, amit nagyon szeretne megmutatni valakinek. Amikor a kreatív igazgatótól azt a kérdést kapta Bálint, hogy van-e ötlete a sorozat folytatására, nem habozott, és 2 hónapig azon dolgozott, hogy megalkossa az egész sorozat történetét.
0: A pilot forgatókönyve nagyjából ugyanazt a történetet vezet.

0: be, mint a mostani sorozat, viszont a technikai megoldása teljesen más volt. Egy felmosó rúdra szikszalagozták fel a kamerát, hogy aztán körbejárják a várost forgatási területek után kutatva. A pilotban a főszereplő szobatársát, Mátét már ekkor is Varga Ádám játszotta, mint a mostani sorozatban, hiszen ő a rendező egyik legjobb barátja, és Máté karakterét kifejezetten Ádámra írta a rendező.
1: Bár Bálint nem a rendszerváltás időszakában született, mégis megragadta a kor hangulata, és a forgatás során igyekezett rekonstruálni a 80-as évek Magyarországának régiségeit. A bútorokat és a különböző retro tárgyakat nagyrészt az internetről és garázsvásárokról szerezték, de a sorozatban látható neonfeliratokat digitálisan kellett újraalkotniuk. A régi Magyarország visszahozása sikeres lett, hiszen a sorozatban még a padló és a tányérok is régi Magyarországot idézik.
0: Ti láttátok a sorozatot? Írjátok meg Facebookon!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelme Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Bibi, Lendvai Martin és Vas Eszter. Környezetszennyezés felső fokon.
1: A 21. században élő civilizált emberek, vagyis mi, rendkívül károsak vagyunk a természet számára. Akár eszünk, iszunk, vagy utazunk az árt a földünknek. Gondolj csak bele, segítségképpen összegyűjtöttünk neked pár dolgot.
2: Az első az eldobható műanyag. Mivel ezek nagyon tartós tárgyak, így több ezer évig is változatlanok maradhatnak. Ezért aztán az óriási mennyiségben gyártott műanyagflakonok, tasakok, háztartási eszközök azután is megmaradnak, miután kidobjuk őket. Könnyen belátható, hogy emiatt aztán egyre több lesz a szemét a környezetünkben.
3: De nekem például tök nagy pozitívumot jelentett az, mikor bementem, kértem egy kávét elvitelre, és nem rakták le a műanyagfedőt. És én annyira boldog voltam, hogy ezzel is úgy segítettem azt, hogy ne ártsak a földnek. És mögöttem lévő, aki kérte a kávét, ő meg, hát mi az, hogy nincsen izé rajta a műanyag tető, de aztán tök felesleges, hát most úgyis, mikor megiszod, akkor kb. Leveszed róla, szóval szerintem tök felesleges lenne, vagy eldobható evetközök, tányérok, és még sorolhatnánk, hogy hány ilyen felesleges dolog van szerintem az életünkben.
1: Hát igen, meg az, hogy az acskók helyett is bevezetik a vászonzsákokat, meg ugye azt, ami nem eldobható, hanem újra felhasznosítható, tehát nem kell rögtön kidobnod, nem szakad ki olyan könnyen, szerintem ez is egy jó újítás.
2: Meg végül is úgyis kidobott, tehát megiszod azt a kávét, meg tegyük fel 10 perc alatt, utána úgyis a kukában végzi. Meg a szívószál is, mondjuk nem kávéhoz, nem mondjuk egy üdítőhöz, teljesen felesleges.
0: Következő a dobozos üdítők. A dobozos üdítőket általában olyan papírba csomagolják, amit műanyaggal, illetve vékony fémfóliával vonnak be. Tehát nem elég, hogy rengeteg fát kell kivágni ahhoz, hogy előállítsák a dobozokhoz szükséges papírt, de ezt még műanyaggal is bevonják. Emiatt az e-féle anyagot nem tudják újrahasznosítani. Így viszont újabb óriási szemét mennyiség keletkezik.
1: A következők az elemek. Az elemek még a legegyszerűbb ceruza és lapos elemek is általában olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek vagy erősen mérgező, vagy maró hatásúak. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi történik az elemekkel, miután kimerültek. Kidobjuk őket, azaz újfent a környezetünket szennyezzük velük.
2: A következő dolog, ami árt a környezetnek, az a papír. A papír önmagában amúgy ártalmatlan anyag, azonban az előállítása nagyban hozzájárul a természet pusztulásához. Az emberiség jelenlegi pazarló szokásai miatt rengeteg papírra van szükség, és ehhez bizony nagyon sok fát kell kivágni, nem véletlenül fogynak rohamosan az erdők. Ráadásul ezt nem csak az erdők sülnik meg, de a papírgyártás során sok tiszta vizet is elhasználnak, ráadásul különféle vegyi anyagokat, savakat, lúgokat is a természetbe juttatnak.
3: Itt egy újabb ok, hogy miért ne írjunk dolgozatokat. Tök felesleges, mennyi papírt elhasználunk arra, hogy egy-egy szódolgozatot vagy egy sima témazárót megírjunk.
1: Hát de fel is lehet újra használni, például amit az irodába használnak papírokat, és aztán már nem kell, annak a hátulján még van egy teljesen üres oldal, amit újra fel tudunk használni. Tehát ezért annyira felesleges tiszta lapokat elpazarolni olyan dolgokra, hogy mit tudom én, felírok annyit, hogy bevásárló lista, és aztán jaj, mégse ez, nem kell, is kidobom.
2: Ja, nálunk már a suliba 4-5 szódogát írunk, mondjuk az angol tanárom olyan, hogy nem máshol, hanem 4-5 szódoga ráfér egy 2-3 papírra. És akkor így sokkal egyszerűbb.
0: Az utolsó pedig a rovarírtó és növényvédőszerek. A nagyüzemi növénytermesztés során a haszon növények, például a búza vagy a kukorica megóvása érdekében rengeteg permetezőszert szórnak szét a mezőgazdászok. Ezek olyan mérgek, melyek a növényevő állatokat megölik, így több növény marad meg betakarítás vagy szüretelés idejére, mintha nem permetezték volna le. A sok mérget azonban az eső belemossa a földbe, majd onnan a talajvíz szerteszét viszi, sokkal messzebb, mint ahol eredetileg kiszórták. Ezért aztán a permetezőszerek nem csak ott és azokat az állatokat ölik meg, melyeknek eredetileg szánták őket, hanem máshol, később, sok más állattal is végeznek egyszerre.
1: Ha van környezetvédő szokásod, írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreáli székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktisz leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Salamandra. Biztos hallottál már Billie Eilish-ról, de nem biztos, hogy sok mindent tudsz róla. Ha ezen változtatni szeretnél, tarts velünk! Billie Eilish neve biztos neked sem ismeretlen. A 17 éves lány a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel egy színészekből és zenészekből álló családban. Billie kiskorában is szeretett énekelni, de csak kisebb fajta kórusokban énekelt. 11 évesen arra az elhatározásra jutott, hogy dalokat fog írni. 2016-ban pedig meg is jelent az első száma Saint Cloud kislemezként. 2019 áprilisában pedig felrobbantotta a Coachella színpadát, nemrégiben szerepelt egy Calvin Klein kampányban és debütáló albumával. When We All Fall Asleep, Where Do We Go-val elérte az első helyet a USA Billboard 200 listáján.
1: Billie mindent megtenne a rajongóiért, sőt, az egyik fanját át is hívta magához, hogy megmutassa neki a tarantulláját. Viszont a fiatal énekesnő egyszer nagyot csalódott a rajongóiban. Az Austin City Limit zenei fesztiválon Billie-t az egyik rajongója meglopta. Miközben Billie lement a közönséghez megölelni őket a testőrei kíséretében, valaki ellopta a gyűrűjét, ami nagyon fontos volt számára. A koncert közben Billie ki is akadt ezen, pedig eddig egyetlen koncertet sem hagyott ki a fanjai miatt, sőt, még kificamodott bokával is végigcsinálta az egyiket. Billie Eilishnak azért sem könnyű az élete, mert a német Nylon Germany magazin címlapján Billie-t messzelenül kopaszul ábrázolták. Ez nagy felháborodást keltett az egész világon. A magazin szerkesztősége valószínűleg nem fog meglepődni azon, ha pár hét múlva a bíróságon találja magát.
0: Barbie, te mit gondolsz róla és a stílusáról?
1: Hát, egy kicsit ilyen furcsa stílusa van, mert mindig ilyen oversize cuccokba jár, de elvileg ez azért van, mert hogy ne tudják őt így bekategorizálni, hogy vékony, vagy kicsit ducibb, vagy valami, de hát nem tudom, egy kicsit ilyen furcsa, mert mindig ilyen Gucci meg Louis Vuitton cuccokba jár, közben meg mondja, hogy mennyire jótékonykodni szeretne. De azért különleges. Te miért szereted a zenéjét?
0: Hát én szeretem a zenéjét, meg tök jó hallgatni, igazából olyan megnyugtató talán, meg kitűn a többi énekes közül, mivel hogy egy más irányzatot képvisel, és máshogy énekel, és ez annyira jó, nekem nagyon tetszik. És most a végére jöjjön egy fun fact Billie Eilishről. Nem fogjátok elhinni, 12 éves kora óta bele van zúgva Justin Bieberbe.
1: Te mit gondolsz Billie Eilishről? Megírhatod nekünk a 0620 94 45 135-ös SMS és Viber számra.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonnál Fónai Dorka és Naár Barbara. A gyermekrablás manapság talán az egyik legnagyobb probléma, viszont ennek egyes esetei elég nehezen felismerhetők, még a felnőttek számára is. Most 10 olyan jelet mutatunk be, ami alapján felismerheted, hogy gyermekrablás történik.
1: Az egyik leggyakrabban használt trükk egy rabló részéről. Az elvesztettem a kutyámat, segítenél megkeresni mondattal kezdődik. Ennek a kisebb gyerekek nagyon könnyen bedőlhetnek, azonban ha te felnőttként résen vagy, megelőzheted a bajt. Ha valakinek tényleg eltűnt a kutyája, nem egy kisgyermektől fog segítséget kérni, hanem inkább keres egy tapasztalt felnőttet.
0: Másodikként, ha egy gyerek sír, kiabál és próbálja kiszabadítani a kezét egy felnőtt szorításából, könnyen lehet, hogy csak hisztiről van szó. Azonban, ha a helyzet elfajul és a gyermek arcán komoly félelmet látsz, ne félj oda menni és megkérdezni tőle, hogy minden rendben van-e, illetve hogy ki az a felnőtt, aki vele van. Ha gyermek rabló, akkor valószínűleg azonnal el fog szaladni, nehogy megjegyezd az arcát.
1: Te is tudod, hogy a gyerek könnyen elcsábítható édességgel, amely persze az azt kínáló férfi autójában van. Ilyenkor ugyanaz a teendőd, mint az előző helyzetnél. Kérdezd meg a gyermeket, hogy ki az, akivel el akar menni, és ezzel meg is zavarod a rablót.
0: Vannak olyan esetek, ahol a rossz akaró arra hivatkozik, hogy valamelyik családtag küldte őt az adott gyermekért. Ha ilyet látsz, kérdezd meg a gyermeket az anyukája telefonszámáról, és hívjátok fel együtt. Már is kiderül, hogy valós a helyzet.
1: Van, hogy az emberrablók más gyermekeket használnak fel arra, hogy a kiszemelt áldozatot elcsábítják. Ezért, ha azt látod, hogy az egyik gyermek elhívja a másikat a közeli biciklitárolóba, hogy nézze meg az új bicikliét, mindenképpen menj oda és kérdezd meg, hogy hova mennek, és honnan ismerik egymást. Azt is megteheted, hogy velük mész és ellenőrzöd, mit csinálnak.
0: Az is gyakori, hogy egy autó lelassít egy gyermek mellett, és útbeigazítást kér tőle, esetleg az autóba invitálja. Ez mindenképpen legyen gyanús neked, mivel egy vezető biztosan nem egy gyermektől fog ilyenfajta segítséget kérni.
1: Aki a legbátrabb, ki akar jönni egy kört, hívószóra is érdemes felfigyelned. Bevett taktika ugyanis, hogy egy motoros állít meg egy csapat fiúgyermeket, és ezt mondja nekik, aztán ha az egyik ők elmegy vele, biztos, hogy nem hozza már vissza.
0: A 10 éven felüli lányoknál nagy divat a fotózkodást, és ezt a rablók is kihasználják. Sokan adják ki magukat az utcán fotósnak vagy producernek, és hívnak lányokat azonnali fotózásra vagy castingra. Ennél mindenképpen próbáld meg meggyőzni a lányokat, hogy ez nem valós, mert az utcán nem castingolnak.
1: Egy gyermek számára az is hihető módszer, ha egy rendőrnek öltözött ember akarja bevinni őt, mert állítás szerint valami rosszat tett. Ilyenkor nagyon nehéz kiszűrni a valóságot, mert egy rendőrnek biztosan te is hiszel. Azonban, ha egy kicsit gondolkodsz, rá fogsz jönni, hogy a rendőr nem a gyermeknek, hanem az anyukájának szólna.
0: Az is figyelmeztető jel lehet, hogyha egy gyermek azt kérdi a mellette sétáló embertől, hogy bácsi, hova megyünk. Már az is gyanús kell legyen neked, hogy egy gyermek nem szólítja bácsinak a családtagjait, illetve, hogy velük van, valószínűleg tudja, merre mennek.
1: Ti ismertek még ilyen módszereket? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett kettészakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balaton fagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet. Megvan az idei Balaton fagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az idei foci VB-n már több, jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néha fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk érdekes madárfajok világszerte. Az állatvilágban számtalan érdekes élőlénnyel találkozhatunk nap mint nap, és ez nincs másképp a madarakkal kapcsolatban sem.
1: Könnyű nem észrevenni a világ legkisebb madarát, a méhkolibrit. Nevét arról az állatról kapta, melynek méretével össze lehet hasonlítani. Ez a madár kevesebb, mint 2,2 g-ot nyom, szájfesz távolsága csupán 5 cm. A BirdLife International szerint ez az aprócska Kubában honos madár a mezőgazdaság miért fokozatosan veszti el az élőhelyét, ezért a mérsékelten fenyegetett kategóriába került.
0: Az Amazonas medence mocsaraiban és a mangrove erdőiben gyakran megtalálható furcsa, fácánszerű madara nem csak barna címertollairól, kék arcáról és vörös szeméről, hanem kellemetlen szagáról is felismerhetik. A hoadzin csak az előbélben erjedő növényből táplálkozik, ami a madár büdös szagát hozza létre. A hoadzin csibék hátborzolgató karmokkal rendelkeznek a szárnyukon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan másszanak a fákra.
1: A vándor albatrosz fiókák átlagosan 280 nappal kikelés után válnak röpképessé. Ez több, mint 9 hónap, ami jelentős idő ahhoz képest, hogy a legtöbb madárnál ez csupán néhány hetet vesz igénybe. Minden bizonnyal ennek a tulajdonosoknak köszönhető, hogy a vándor albatroszok csak 2 évente egyszer költenek. Viszont ha egyszer szájra kapnak, vissza sem néznek. Képesek akár 5 évet is úgy eltölteni, hogy nem térnek vissza a szárazföldre, pihenniük kell, az a tengeren teszik. A szárazföldre csak a költés miatt térnek vissza. A vándor albatrosz egy másik rekordra is büszkélkedhet, hiszen ennek a fajnak van a legnagyobb szárnyfesz távolsága, ami akár 3,6 méter is lehet.
0: Ha nem akarsz halláskárosodást szenvedni, biztos, hogy ne tartózkodj egy malukói kakadu társaságában. Ennek az Indonéziában honos madárnak a rikácsolásakor 135 decibel is lehet, melyet mérésekkel bizonyítottak. Hogy legyen mihez viszonyítani, egy rockkoncert általában 125 decibelnél nem hangosabb, egy légkalapács pedig 130 decibellel dübörög. Egyes szakértők szerint, ha valaki hosszabb távon ki van téve 80 decibel feletti hangerőnek, akár visszafordíthatatlan halál károsodást is szenvedhet.
1: A legmagasabb madár az észak-afrikai struc. A hímek akár közel 3 méter magasak és 140 kg súlyúak is lehetnek. Persze az elefánt madár, egy röpképtelen élőlény, ami még a 17. században pusztult ki, még mindig élne, a struc nem jelentene számra versenytársat. A hatalmas madárral úgy tartják, hogy a magassága meghaladta 3 métert, tömege pedig elérhette a 400 kg-ot.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Jó összenhét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. Tokió városa egyike a világ legnagyobbjainak. Sokszor az is megesik, hogy a helyiek sem igazodnak el kellőképpen a 23 egymástól teljesen eltérő kerületben. Ha Japán fővárosába szándékozol utazni, akkor biztosan hasznodra válik ez a hat tipp.
2: Első a Narita repülőtér. A Narita repülőtér helyett válassza a Hanedát. Narita nagyobb és egyben sokkal híresebb repülőtere, igen forgalmas, és a legtöbb légitársaság elsősorban oda szervezi a japán utakat, azonban érdemes inkább a Haneda repülőteren landolni. Még a Narita reptér Tokió keleti peremén fekszik, addig a Haneda a városban.
3: Második. Szerezz be egy pasmót. A pasmó egy újra tölthető, érintés nélküli, intelligens kártyás elektronikus pénzrendszer. Bármelyik vasútállomáson beszerezheted ezt a kártyát, amelyet fel kell töltened jennel, és a helyiekhez hasonlóan könnyedén utazhatsz a helyi közlekedési eszközökön, ugyanis a jegyárát a rendszer vonja majd le a kártyáról.
1: Harmadik. Készpénzes ország. Bár Japánt egy igen futurisztikus országnak képzeljük el, ahol számos technológiai innovációval találkozik az ember, bizonyos területeken jobban szeretik a kézzelfogható dolgokat. A helyiek inkább készpénzt hordanak maguknál, mint sem, hogy bankkártyát használjanak.
2: Negyedik. Minden kicsi. Az első kicsi méretű dolog, ami feltűnhet japán hotelekben, az az ágy és a fürdőszoba. Ezért ajánlatos ellenőrizni az ágy nagyságát, amikor lefoglaljuk a szállodát. A legtöbb hotelben a queen size a legnagyobb méret, csak kevés helyen van king size. Az éttermek is kisebbek, mint amikhez hazánkban hozzászoktunk. Ha csak nem egy családi vendéglátóhelyre érkezünk, általában kihívás 4 főnél nagyobb csoport számára asztalt foglalni.
3: 5. Délelőtt 11-kor nyitnak a helyek. A helyiek mindennapi rutinjának ritkán része a kiadós reggeli, mert az igazi lakoma csak ebédidőben kezdődik. A legtöbb vendéglátóhely és étterem délelőtt 11 óráig ki sem nyit, ha csak nem olyan nemzetközi helyről van szó, amelyek étlapján egyértelműen szerepel a reggeli.
1: 6. Ritka a nyilvános szemetes. Egy 1995-ös belföldi terrortámadás arra készítette a kormányt, hogy a jövőbeli támadások megelőzése érdekében távolítsa el a nyilvános szemeteseket, mivel azokban könnyen elhelyezhetőek a veszélyes anyagok. Ettől függetlenül még előfordulnak néhány helyen a közparkokban, egyes vasútállomásokon, nyilvános mosdókban és kisboltok előtt.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf, Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Jön a falakon átlátó fényképezőgép.
1: A korábbi termetes masinákhoz képest az új nanofotonikai mikrohullámdetektor egy pár milliméteres csipen elfér, így simán beépíthető egy fényképezőgép méretű eszközbe.
2: A Pennsylvania Egyetem kutatói mikrohullámú sugárzást leképező csipet fejlesztettek ki, amely hamarosan hordozható mikrohullámdetektorokba és kamerákba kerülhet. A mikrohullámok olyan közegeken is áthaladnak, amelyek a fény számára áthatolhatatlanok, ezért az új eszközzel falakon nézhetünk majd át, vagy megpillanthatjuk a szervezet belsejében növekvő daganatokat. A mikrohullám a fényhez hasonlóan szintén az elektromágneses sugárzás egyik formája, ám hullámhossza a látható fényénél jóval nagyobb, 3 mm és 300 mm közé esik. A fénynél sokkal nagyobb hullámhosszának köszönheti áthatoló képességét. Ugyanúgy nem gond neki átmenni a falon, ahogy a rádióhullámok is simán közlekednek egyik szobából a másikba. A mikrohullámú sütőnkből csak azért nem szivárog a sugárzás, mert a készülék teste a hullámokat felfogó Faraday kalitkát alkot.
0: Az egyetem munkatársai az Amerikai Optical Society rangos folyóiratában ismertették, hogyan építették fel a félvezetőgyártás hagyományos technológiájával azt a mikrohullámú leképező csipet, amely egy 2 mm élhosszúságú négyzet felületén több mint 1000 nanofotonikai egységet hordoz. A ma használatos mikrohullámú képalkotók drága és méretes asztali berendezések, vázolja a kutatócsoportot vezető Firoz Aflatóni. Az általuk fejlesztett új, közeli mikrohullámú képalkotó eszköz elektronika helyett optikát használ a mikrohullámú jelek feldolgozásához. Ez lehetővé tette számukra, hogy chip alapú képalkotó panelt hozzanak létre, olyasmit, mint az okos telefonokba épített fényképezőgépek chipszenzorai.
1: A kézben hordozható közeli mikrohullámú kamerák lehetséges alkalmazási köre igen szerteágazó. A szóba jöhető orvosi alkalmazások között említhető például a nagy felbontású agyi képalkotás, valamint a szív- és légzőmozgások megfigyelése, de a mikrohullámú képdetektorok miniaturizálása olyan területeken is hasznosnak bizonyulhat, mint a radaros objektumkövetés és a kisfogyasztású, nagysebességű kommunikációs kapcsolatok.
2: Ez a rendszer lényegesen kisebb és hatékonyabb, mint az elektronikus megfelelője, mert a késleltető cellák kevesebb, mint tized akkorák, miközben több, mint tízszer hatékonyabbak, hangsúlyozta Fársi Destiani, az Aflatóni csoport doktorandusz tagja és a cikk társszerzője. Emellett számottevően rövidebb mikrohullámú impulzusokkal képesek működni, ami nagyobb képalkotó felbontást eredményez. Az új chip képességeit tesztelendő a kutatók fémfelszínű tárgyakról, többek között 24 cm oldalhosszúságú fémnégyzetekről és a Pennsylvániai Egyetem fémből készült logójáról készítettek vele felvételeket. A berendezés elé helyezett tárgyakat rövid mikrohullámú impulzusokkal világították meg, a készülék négy antennája pedig felfogta a visszaverődő jeleket és a segítségükkel leképezte a tárgyakat. Az általuk bemutatott parányi képalkotó csip előállítása könnyen felskálázható, ami lehetővé teszi az olcsó, kézben hordozható mikrohullámú kamerák ipari léptékű gyártását.
0: És hogy mit tartogat még a jövő? A chip alapú mikrohullámú kamerák bemutatása után a csoport most elsőként a képpontok számát szeretné növelni. Ehhez a gyártási technológiát kell továbbfejleszteniük, továbbá szeretnének rövidebb mikrohullámú impulzusokat használni, hogy még tovább növelhessék a képfelbontást.
3: A 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Eszter és Havasi Maja. A suliváltás alapból nem könnyű, de vajon akkor is ilyen nehéz, ha csak pár hónapot maradsz? Vajon mi lehet az oka annak, hogy egy diák hátrahagyva jól ismert közösségét megpróbál beilleszkedni egy már összeszokott társaságba? Iskolánkban és más helyeken is számos diák döntött már iskolája elhagyása mellett. De miért határozhattak így? Ennek számos oka lehet. Nem volt jó az osztályközösség, a tanárok szemetek voltak, a körülmények nem voltak megfelelőek, vagy esetleg nem is abba az iskolába akartak volna menni, és évközben könnyebb váltani. Az is előfordulhat, hogy a szülők nem nézték jó szemmel, hogy a gyerekük állandó stresszben él, nincs ideje semmire, nincs ideje gyereknek lenni.
1: Viszont az új osztályközösségben nehéz lehetett beilleszkedni. Végül is egy már összeszokott, egymást ismerő társaságba került bele. Akkor lényegesen könnyebb lehet, ha van valaki az új osztályban, akit ismer, mert jobban bele tud folyni az új légkörben segítségével. Az is nagyban meghatározza a viszonyát az új osztálytársaival, hogy azok hogyan fogadják. Ha ellenségesen vagy zárkozottan, akkor nem lesz túl könnyű barátokat találnia. A mi osztályunkban az első fél év folyamán négyen is jöttek, és tökéletesen be tudtak illeszkedni. De ezt mindenki máshogy éli meg. Miért nem kérdezzük meg őket? Miért váltottál sulit?
2: Azért váltottam iskolát, mert nem arra számítottam, amit akartam, mert ugye azt hittem, hogy kicsit lazábban veszik, de tévedtem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
2: Hát szerencsére nem, mert több ismerősöm is itt volt, és jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt nehéz.
1: Miért váltottál sulit?
3: Én úgy gondolom, hogy a tárak hozzáállása az nagyon fontos, és hogyha valaki nem úgy tanítja az anyagot, ahogy azt kellene, akkor a gyerek nem tud figyelni, és így a motivációja elveszik, és ilyenek. És hát nem a megfelelő tanáraim voltak szerintem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
3: Nem, abszolút gyorsan ment az egész, jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt ilyen problémám.
0: Ha nehezedre esik a beilleszkedés, hoztunk neked néhány tippet. Mosolyog sokat, legyél barátságos, de ne tapadj. Ne zárkozz el, mesélj magadról.
1: Ha beszeretnél illeszkedni, ne akarj mindenkinek megfelelni. Add önmagad, úgy sokkal jobban fognak szeretni. Legyen önbizalmad, de ne te legyél maga az egoizmus megtestesülése. A kevesebb, az néha több. Kezd kicsiben, először ne az egész osztályt, hanem csak néhány embert próbálj megismerni.
0: A sulit váltasz, sok sikert a beilleszkedéshez.
4: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Borbála, Radics Luca, Szűcs Vitus Koppány és Pétervári Dávid. Ma Krebs Györgyivel beszélgetünk, a Heros székesfehérvári telep vezetőjével. Körbevezetett minket, és nagyon sok mindent megtudtunk a hely működéséről, és közben számtalan állatsorsról mesélt nekünk. Ezek közül hoztunk el nektek egyet.
1: El tudna nekünk mesélni egy konkrét kutya történetét?
2: Most, aki akkor így hirtelen eszembe jut, az egy 10 éves kis szuka kutya, egy picike kis fekete-barna kutyus. Ugye az állatoknak a nagy részét azt utcára dobva találjuk, nem tudunk az előéletükről semmit, nem tudjuk, hogy miért kerülnek ki az utcára. Annak ellenére, hogy kötelező például a csip, nincsen bennük csíp, és akkor ilyenkor tulajdonképpen mi csak annyit tudunk az állatról, amit itt mi megismerünk. Ahogy már itt elmondtam az egyik kollégádnak, minden állatnál először egy állategészségügyi protokoll van, tehát meg kell nézni, hogy egészséges-e, betege, végig kell menni az oltásokon, ivartalanításon, és utána kezdünk el az állatoknak gazdát keresni, tehát ezt a kis lédi kutyát is lefényképeztük, kikerül a Facebook oldalra, kikerül a honlapra. De közben mi nagyon sokat foglalkozunk vele, tehát ezt a kis kutyát is vittük sétálni, kicsit szoktatni kellett a pórászhoz, tehát így megismerjük az egyéniségét, és hát őt az a szerencse érte, hogy mivel vannak németországi barátaink és német támogatóink, Németországban nézte őt ki valaki, és össze kellett hangolni, tulajdonképpen az önkéntesek segítségét is kellett kérni, hogy ez a kutyus eljuthasson Németországba, mert az egyik német támogatónk jött Magyarországra, de nem Fehérvárra, ezért megoldottuk azt, hogy az önkéntes, ugye itt az állatorvos az ilyenkor csipezi a kutyát, útlevelet állít ki neki, tehát van az utazásnak is különböző feltételei. Ez a Lédinél megtörtént, és akkor az egyik önkéntesünk elszállította egy találkozó pontra, ahonnét a német barátunk pedig kivitte Németországba, és most már kaptunk róla képeket, elfoglalta az otthonát. Tehát egy utcai kis kidobott idős kutya, aki koszos volt, nem foglalkoztak vele, most él egy németországi kanapén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. És hát az ilyen történetekért tudjuk mindig újra és újra csinálni, mert hát ezért dolgozunk, hogy ilyen sorsa legyen minden állatnak.
0: A számodra is fontos az állatvédelem, akkor keresd fel a Herost akár honlapjukon, akár személyesen a Takarodó úton.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

ott nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak.
1: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Mit mutat a NASA űrteleszkópja? A tudósok új részleteket fedeztek fel egy távoli bolygón, ami átalakíthatja az idegen élet utáni kutatást. A NASA James Webb űrteleszkópja lehetővé tette a tudósok számára, hogy minden eddiginél részletesebben lássák egy naprendszerünkön kívüli WASP 39b nevű bolygó légkörét. Az új kutatás más bolygókon pedig egy napon lehetővé teheti a Földön kívüli élet felfedezését, vélik a tudósok. A kutatók szerint az eredmények mindent megváltoztathatnak, és olyan technikák kezdetét jelentik, amelyekkel lehetővé válik az idegen élet jeleinek detektálása.
2: A NASA James Webb űrteleszkópjának tavaly indítása óta a tudósok azt remélik, hogy a teleszkóp segítségével más bolygók légkörének részleteit is tanulmányozhatják, és jobban föltárhatják a környezetüket. Teljesen új információkat találtak a WASP 39b atmoszférájáról, felhőiről és kémiai összetételéről, amelyekből kiderül, hogy alakult ki a bolygó.
1: A NASA teleszkópja már is megváltoztatta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket, mivel olyan lenyűgöző képet tett közzé, amelyek minden eddiginél részletesebben mutatták a galaxisokat és a csillagokat. A teleszkópokkal azonban a tudósok más objektumokat is vizsgáltak vele a naprendszerünk bolygóitól kezdve a világegyetem legtávolibb galaxisáig. Figyelik az élethez szükséges körülményeket. A WASP 39b bolygó a feltételezések szerint a Szaturnusz pejhes változatához hasonlít, amely mintegy 700 fényévre van tőlünk.
2: A tudósok már több mint 10 éve tudnak erről a bolygóról. Ez részben azért is izgalmas, mert feltételezhetően nagy mennyiségű víz, széndioxid és más vegyi anyagok vannak a légkörében, ami hasznosnak bizonyulhat egy idegen élet keresésében. A légköre azonban még mindig nagy részt ismeretlen.
1: Hogy jobban megértsék, a tudósok James Webb segítségével figyelték a bolygót, amint 2022. júliusában négyszer elhaladt a csillaga előtt. Ennek során láthatták a légkörben jelen lévő színeket, amelyekből következtetni tudtak arra, hogy mi lehet benne. A tanulmány arra is utal, hogy a bolygót felhőfoltok borítják, méghozzá szétszórtan, nem pedig egyetlen nagy takaróként a bolygó felett. Ezek a felhők nem vízből állnak, mint a Földön, hanem olyan anyagokból, mint a szulfidok és szilikátok.
3: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulásról lesz szó.
1: Többségünk számára a nyelvtanulás időnként komoly nehézségeket tartogat. Azért, hogy át tudj lendülni ezeken, jó, ha ismersz olyan módszereket, melyek megkönnyítik számodra a tanulást. Az alábbi hatékony nyelvtanulási tippek segítenek elindulni.
0: Kifejezéseket tanulj, ne szavakat! Az egynyelvű szótár növeli a hatékonyságot. Rengeteg oka is van annak, hogy miért érdemes kifejezéseket vagy rövidebb mondatokat tanulnod szavak helyett. Néhány ezek közül. Ami rendszerben van foglalva, könnyebben rögzül, mint ami nincs, és később is könnyebb előhúzni ezeket, ha nem különálló szavakat próbálsz memorizálni, akkor egyik szó maga után húzza a másikat. Nyelvhelyesen tanulsz, így kevesebb szabályt kell külön megtanulnod. Mivel ezek a kifejezések egy idő után maguktól jönnek, beszéd közben lesz ideje az agyadnak a következő mondaton gondolkodni.
1: Készíts posztiteket! Vegyél egy csomag posztitet, írj rá a tanulandó nyelven, és kezd el a szobádat, lakásodat kidekorálni. Természetesen ne csak szavakat, hanem kifejezéseket írj. Például a polc a falon van, a hűtő szürke és magas, vagy a kedvenc székem zöld színű. Meglátod, pillanatok alatt tisztában leszel nem csak a berendezési tárgyak neveivel, de egy csomó nyelvtani formula is tudat alatt rögzülni fog.
0: Hozd magad helyzetbe a hobbiddal. Használd okosan a hobbid. Keresd rá lehetőséget, hogy amit szívesen csinálsz, azt idegen nyelven tedd. Ha főzni szeretsz, keresd külföldi recepteket, amennyiben szükséges, szótárazd ki, hogy megértsd, de nem magyar nyelvűt használj. Ha a kertészkedés érdekel, tanulj meg ezzel kapcsolatos kifejezéseket, és miközben dolgozol, gyakorold ezeket.
1: Rendszeresség. Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz az eredményes nyelvtanulás érdekében, az az, hogy folyamatosan foglalkozol az adott nyelvvel. Nem kell minden nap órákat tölteni a nyelvtannal és a szótárral. Elég, ha csak munkába a jövetmenet rászánsz 10 percet, de azt minden egyes nap megteszed. Az eredményessége kiemelkedő. Ráadásul az interneten számos ingyenes nyelvtan folyamot találsz, ami csak napi 5-10 perces leckéket jelent, de már ezekkel is nagyon sokat tudsz fejlődni.
0: Hallgass a nyelvet! Szeret zenét hallgatni? Használd ki ezt is a tanulás során. Egyszerűen próbáld leírni azt, amit hallasz, majd fordítsd le magadnak. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, amikor a saját leíratodat összehasonlítod a neten megtalálható eredetivel, sokat lehet tanulni abból, hogy a fordítás során megpróbálod kitalálni a meg nem értett részeket. Szeretsz sorozatokat nézni, de ha leülsz a tévé elé, bűntudatod van, hogy elfecsérelted az időt. Semmi baj, csak nézd meg a legújabb részt azon a nyelven, amit meg szeretnél tanulni, és már is hasznos időtöltéssé válik. Sőt, az sem baj, ha már láttad ezt a részt, hiszen úgy legalább azt is tudod, hogy nagyjából miről szól, így könnyebben megérted idegen nyelven.
1: Gyakorolj bárhol. A hatékony nyelvtanulási tippek mit sem érnek gyakorlás nélkül. Szerencsére ehhez bárhol és bármikor találhatsz alkalmat. Buszon utazva például próbáld magadban a tanult nyelven elmondani, hogy ki mit visel, hová mész, hány megálló van addig, vagy épp milyen színeket látsz. Munkában menet elmondhatod magadnak, hogy milyen az időjárás, miket kell ma megcsinálnod, mit ennél szívesen, vagy mit fogsz este csinálni. Gondolkodni bárkinek bárhol és bármikor szabad.
0: Készíts magadnak kreatív szótárat. Egy füzetbe szépen színessel és képekkel díszítve írd ki magadnak a szavakat vagy kifejezéseket, amiket meg szeretnél tanulni, és így mikor majd használnod kell őket, könnyebben be fog ugrani, hogy hogyan, milyen színnel írtad le, és egy adott szó mellett milyen kép szerepelt. Ha olyan nyelvet tanulsz, ahol fontosak a nemek, írhatod úgy, hogy egy nemet társítasz egy színhez, például a nőnemi szavakat rózsaszínnel, a himnaműeket pedig kékkel írod. Ha neked is van valami praktikád, ami bevált, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, a családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.

0: 97 a Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Christopher Nolan az a rendező, akivel kapcsolatban manapság már akkor is felszokás kapnia a filmrajongóknak a fejüket, ha csak annyi hír jön felőle, hogy új filmen dolgozik. A sok sikeres film ellenére még mindig nem kapta meg az Oscar-díjat, pedig rengetegszer jelölték. Ha így se ugrik be a neve, ő volt az, aki megalkotta a Sötét Lovak filmeket, a Meglepően Tudományos Csillagok között filmet, az Eredetet és legutóbbi filmjét, a Tenetet.
1: Nolan Londonban született 1970. július 28-án. Angol származású apja hirdetési ügyintézőként, amerikai anyja légiutas kísérőként és angol tanárként dolgozott. Míg fiatalabb testvére hasonlóan érdeklődött a filmek iránt, addig bátyjuk Matthew gyilkossággal vádolt, elítélt bűnözőt. Nolan nagybátyja Apollo rakéták irányítási rendszerének kiépítésével foglalkozott a NASA-nál. Mivel Christopher gyerekkorában is szeretett apja kamerájával stop motion filmeket készíteni akciófigurákkal, nagybátyja felvételeket küldött neki a NASA-tól, hogy felhasználhassa azokat amatőr filmjeihez. Nolan azóta szerelmese a világűrnek.
0: Egy neves magángimnázium után Nolan a londoni UCL angol irodalom szakjára ment, amit kifejezetten azért választott, mert az egyetem híres volt a jól felszerelt filmes köréről, benne a 16 mm-es kamerákkal és profi vágóberendezésekkel. Az ifjú Christopher tehát kedvére kísérletezgethetett, már amennyire persze a pénztárcája engedte, hiszen a 90-es években még nem igazán voltak olyan digitális csodák, mint ma, szóval minden egyes projektjének büdzséjében komoly tényező volt a nyers filmára is. Itt ismerkedett meg egyébként későbbi feleségével, Emma Thomas-szal is, akivel az iskolai év alatt közösen vetítéseket szerveztek, hogy az így befolyt pénzből a nyári szünet alatt saját filmterveiket alkossák meg.
1: Nolan először rövid filmeket készített, majd a filmes szakmának egyfajta vizsgafilmes jelleggel megalkotta a Követést, ami első filmjéhez képest egy kifejezetten izgalmas krimi. A Követés után következett a 2000-es Memento, ötlete Nolan öccsének fejéből pattant ki, miközben Chicagóból Los Angelesbe tartottak. A történet szerint egy

0: reagált az eseményekre.
1: A Memento után az eredet volt az a film, ami az egész világot teóriák gyártására késztette, és a film megkapó színészei úgy szintén bevonzották a nézőket a mozikba. Az eredet egy olyan világot jár be, amit nem igazán láthattunk ezelőtt filmben, és az álmokban való kutatás koncepciója igazán frissnek hatott, amellett, hogy a film befejezése 2018-ig bizonytalan volt, hiszen Nolan előszeretettel zárja le filmjeit egy nagy csavarral, amin aztán évekig gondolkodhatnak az emberek.
0: Az eredet előtt még a szuperhős világnak is alkotott egy gyöngyszemet, a népszerű igazságosztó Batman megpróbáltatásait körüljáró Sötét Lovak trilógia az egyik legnagyobb szuperhős szériaként van fenntartva. Nolan a csavaros sci-fi filmnek és Batman után úgy döntött, hogy kicsit belekóstol a világűrbe, és nagyon jól tette, hiszen a Csillagok között egy tudományos körben is elismert film lett.
1: Nolan csavaros és izgalmas filmjeit naphosszat lehetne sorolni, de emellett a rendező még a háborús filmek világában is kipróbálta magát, az Oscar jelölt Dunkirkkel. Következő filmje pedig egy életrajzi film lesz, az atombomba atyáról, Robert Oppenheimerről, a mindig nagyszerű Cillian Murphyvel a főszerepben.
0: Reméljük, Christopher Nolan hamarosan megkapja az Oscar szobrot, szerintünk megérdemli.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. május 14-én. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre. Gyermekrajzok mesélnek a víz útjáról. Gyakorlatban is bizonyítottak a jövő rendőrtisztjei Székesfehérváron. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Lassíts értem, érted címmel szerveztek közlekedésbiztonsági akciót a Hosszú Sétatéri óvoda Tóvárosi tagovodájában járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésében. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas útkereszteződés egyik gyalogátkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, hogy az odafigyelés akár életet is menthet. Ehhez kapcsolódóan hirdették meg a Lassíts értem, érted című országos akciót, melynek keretében számos településen óvodások és iskolások figyelmeztetik a felnőtteket a közlekedésbiztonságra. A Fehérvár megyei Balesetmegelőzési Bizottság megkeresésére Székesfehérváron a Hosszú Sétatéri óvoda Tóvárosi tagovoda csatlakozott az akcióhoz. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről, és arról, mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. A kicsik kiszínezett mutatózászlókat és a Lassíts értem értett feliratot tartották a kezükben, hogy a várakozó autósok valóban jól lássák őket. Így üzenték meg a felnőtteknek, hogy az odafigyelés és egy pillanatnyi lassítás akár életet is menthet. A különleges program a Tóvárosi tagovodában folytatódott, ahol a többi gyermek is megnézhette a kitelepült rendőrautót és rendőrmotorosokat. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódó fehérvári programok kedden délelőtt folytatódtak a Németh László általános iskola előtti téren, immár 8. alkalommal rendezték meg a közlekedésbiztonsági nap fiataloknak című eseményt. 8 általános iskola, mintegy 260 alsó tagozatos tanulója részvételével. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, valamint a Kisfaludi Művészkör a Vízvilágnapja, a víz útja Csebből a tenger címmel hirdetett rajzpályázatot Fehérvár megyei általános iskolás diákjai számára. A pályázatra érkezett alkotásokból rendezett kiállítás megnyitóját egy ünnepélyes díjátadót május 9-én szombaton tartották a Kisfaludi Közösségi Házban. A felhívásra összesen 182 pályamű érkezett 13 település 19 iskolájából, alsó és felső tagozatos korcsoportban. A diákok sokféle technikával, színeszteruzával, félsztollal, vízfestékkel, zsírkrétával, pasztellel, temperával és egyéb kreatív megoldásokkal dolgozták fel a témát, változatos és ötletgazdag módon bemutatva a víz útját a Csebből egészen a tengerekig. A beérkezett alkotásokat a Kisfaludi Művészkör tagjai zsűrizték, a legkiemelkedő pályaművek készítőit a szervezők értékes ajándékokkal jutalmazták. A pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitóját és ünnepélyes díjátadóját szombaton tartották a Kisfaludi Közösségi Házban. Tárlatot Igaz Krisztina, az SKKK szakmai vezetője, valamint Kallós Kókány Zsuzsanna, a Kisfaludi Művészkör vezetője ajánlotta a közönség figyelmébe, és ők adták át a díjakat is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendésztudományi karának másodéves közrendvédelmi szakirányos hallgatói tettek szakmai látogatást a Székesfehérvári rendőrkapitányságon május 8-án. A hallgatók a csapatszolgálati feladatokkal ismerkedtek meg a városi rendőrségen. A program során Vej Péter rendőr alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője ismertette a kapitányság működését, valamint Székesfehérvár bűnügyi és közlekedésbiztonsági helyzetét. A gyakorlati képzéshez Csibrik Csaba rendőr alezredes is csatlakozott, segítve a hallgatók szakmai felkészítését. A látogatás célja egyértelmű volt, összekapcsolni az elméleti tudást a valós rendőri munkával, hogy a jövő tisztjei felkészülten és magabiztosan állhassanak szolgálatba. A közösség történelmi érdeklődésének ébrentartását és a közérthető tudományos ismeretterjesztési zászlajára tűzi évről évre a Székesfehérvári Királyi Napok. Az idei rendezvény sorozatra készülve a történelmi tematikájú programok szervezői adtak tájékoztatást a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport tagjainak hétfőn délután. Tavaly alakult meg a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport, melynek tagjai rendszeresen találkoznak, emellett a szakemberek a köztes időszakokban is dolgoznak. Ki a maga területén járul hozzá ahhoz, hogy mind tudományos vonatkozásban, mind közösségi rendezvények és fejlesztések tekintetében is méltó módon készüljön fel Székesfehérvár a Szent István halálának 1000. évfordulójára tervezett emlékévre. A munkacsoport hétfői ülésén a Székesfehérvári Királyi Napok volt a középpontban. Elsőként Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője adott tájékoztatást az augusztus 14 és 23 között megvalósuló rendezvénysorozat előkészületeiről, mint elhangzott elhangzott, idén is minden hagyományos programelemet megtalálnak a látogatók, sőt, újdonságokkal is szolgál majd az Összművészeti Fesztivál. Többek között ilyen lesz a koronázási szertartásokat felelevenítő bemutató a Nemzeti Emlékhelyen. Negyedik egyben záró állomásához érkezett a napokban a Farkas Ferenc hangversenysorozat az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral. A Vörösmarty Színházban a Kossuth Díjas, Perényi Miklós, Gordonka művésszel is találkozhatott a fehérvári közönség. A cselló irodalom egyik versenyművét Anthony Zsovák 1896-ban bemutatott az amerikai évek hangulatát tükröző impozáns H-moll Gordonka versenyét hallhatta a közönség, a Székesfehérváron már régen hallott, nagyszerű muzsikus, a világ egyik legnagyobb élővonós játékosa, Perényi Miklós, kétszeres Kossuth Díjas, Liszt és Prima Primissima Díjas Gordonka művész közreműködésével. Johannes Brahms Napfényben fürdő második szimfóniája is felcsendült, amely 1877 nyarán egy Vörtitó melletti üdülőhelyen készült. Június 26-ától augusztus 30-áig újra minden nap jár a Retro Istria Express éjszakai vonat. A MÁV sajtóosztálya az MTI-vel azt közölte, hogy a járattal a nyári autópályás dugókat elkerülve versenyképes áron lehet eljutni az Adriára. A vonat este indul a keleti pályaudvarról, útközben megáll többek között Székesfehérváron is, majd Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen, majd kora reggel érkezik Ljubljanába. A szlovén főváros után érinti a Csepkő barlangjáró híres Posztojnát, végül pedig eljut a szlovén és a horvát tengerpartra. Budapestről idén is közvetlen járattal lehet utazni Koperbe, Opátiába és Siekába is. Pula és Triest egyszeri átszállással érhető el, helyi buszjáratokkal pedig a Krik-szigetekre is tovább lehet menni. A Retro Istria Expressen a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékkel rendelkező ülőkocsiba szól. A 4 vagy 6 ágyas fülkéket kínáló fekvőhelyes kocsik megfizethető és kényelmes alvási lehetőséget adnak. Aki teljes nyugalomban utazna, választhatja az 1-3 ágyas fülkés hálókocsikat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Mozgalmasan indult a május Székesfehérváron, és a folytatásban is minden hétre jut egy-egy közösségi program, ami a sportról, a szabadidő hasznos eltöltéséről szól. E hónapban kezdve a város területén összesen 16 helyszínen várják a gyalogolni vágyókat. A városrészekben képzett Nordic Walking oktatókat és felszerelést is biztosít a Fejér megyei Szabadidő Sportszövetség.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterrel lennek szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd bekezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszéd terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pöle, meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, amit írtja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vethetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon.
3: A 97. Táskarádió bemutatja. www.táskarádió.hu

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatással van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene.
2: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holla anyó rázta ki a tollas paplannyát. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, amely külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hó színét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzékelt megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthalad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fény,

0: általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fény esik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtőszín, és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most bemutatjuk nektek Dua Lipát. Az albán származású, ám londoni születésű énekesnő nagyjából 3 éve robbant be a köztudatba. Gyermekként mindig édesapját, Dukagin Lipát, az albán rock énekes lágereit hallgatta. 15 éves korában pedig már nem csak elkezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekeseitől, hanem modellkarrierét is elkezdte építeni.
1: Pályafutása 2015-ben a Be The One című dallal kezdődött igazán, ami több európai ország number one slágere volt a toplistákon. 2016-ban már saját turnékba kezdett Európa szerte több országban. Ebben az évben is remek dalokat adott ki, például Sean Paul-lal, közös No Lie és Blow Your Mind című topslágert. A 2017-es év nagy áttörés jelentett neki, hiszen nem csak saját stúdióalbumot adott ki Dua Lipa néven, hanem az MTV Europe Music Awards-on bezsebelte a legjobb új előadónak járó díjat. Emellett az albumon több ismert dal is megjelent, mint a Lost in Light és a New Rules is.
0: 2018-ban pedig ő volt a Sziget Fesztivál egyik leginkább várt előadója. 75 ezer ember vett részt a koncerten, és mind az énekesnő, mind a közönség hatalmas élményt szerzett. A koncert után ezt posztolta Instára.
1: Elment a hangom az izgalomtól, de megoldottuk, és Istenem, ez a show hihetetlen volt. Az arcomra akarom tetováltatni a légi felvételeket, de addig is csak sírok.
0: Szintén 2018-ban látott napvilágot Calvin Harris-szel,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűries Csenge és Hedrik Mira. Pedig annyival több van bennem, de valahogy nem merem megmutatni, kipróbálni, megpályázni, stb. Ismerős?
1: Az önbizalom hiány sokak életét megnehezíti és megakadályozza, hogy kihozd magadból mindazt, amire egyébként képes lennél. Sokféle formában jelentkezhet, például nem mersz új dolgokba belevágni, mert félsz, hogy hibázni fogsz, vagy folyamatosan elégedetlen vagy magaddal, esetleg nem mersz nemet mondani, és mindig mások igényeihez alkalmazkodsz. Az önbizalmat valamilyen mágikus és veleszületett dolognak tekintjük, amiből a szerencséseknek több jutott. Akinek meg nem volt akkora szerencséje, az folyamatosan küzdködhet a nem vagyok elég jó érzésével. Akármennyire is eleve elrendeltnek tűnik, az önbizalom fejleszthető. Ehhez azonban először fel kell ismerni magunkban azokat a viselkedésformákat, amelyek arra utalnak, hogy hadilában állunk az önbizalommal.
0: Első, folyamatos bocsánatkérés, mindenért, avagy elnézés, hogy élek. Azaz alig mersz bárkitől bármit kérni, nehogy kellemetlenséget okoz. Még akkor sem mered megtenni, ha egyébként a lelked mélyén tudod, hogy igazad lenne és jogosan elvárható, amit szeretnél. Például nem mersz szólni a munkahelyeden, hogy túl sok a feladat, amit kaptál, és már nem győzöd. Vagy nem mered felvetni a barátaidnak, hogy találkozzatok olyan helyen, ami neked is könnyebben megközelíthető. A bocs, hogy felvetem, vagy ne haragudj, hogy ezzel zavallak, és hagyd csak, majd én megcsinálom típusú mondatok, árulkodó jelek, hogy te is a bocs, hogy élek érzéssel küzdesz.
1: Második. Határozatlanság és döntésképtelenség. A nem túl magas önbecsülés egyik jele, hogy még a hétköznapi egyszerű dolgokban sem tündesz könnyen. Például azzal kapcsolatban, hogy mit vegyél fel, vagy milyen filmet nézzetek meg. Nem beszélve a nagyobb döntésekről. Ezeket ezerszer is átrágod, és még ha döntesz is valami mellett, utólag folyton megkérdőjelezed a döntésedet. Emiatt sokszor azt érzed, hogy mennyi lehetőséget kihagytál, vagy hogyha akkor, annak idején máshogy döntesz, akkor most sokkal jobb helyzetben lennél.
0: Harmadik. Konfliktus kerülés. Ami pont az egyik kiváltó oka annak, hogy időnként apró hazugságra kényszerülsz. Annyira félsz attól, hogyha bárkivel konfliktusba kerülsz, akkor már nem fogsz nekik megfelelni, hogy mindenáron megpróbáld elkerülni a vitás helyzeteket. Mind a magánéletben, mind a munkában nagyon félsz ezektől, és inkább ráhagysz olyasmit is a másikra, amivel egyébként nem értenél egyet. Hosszú távon viszont ez megint csak rombolja az önbizalmadat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egyrészt semmi rossz nem történne, ha időnként kiállnál magadért, másrészt az is, hogy esetleg neked volt igazad, csak nem mertél véleményednek hangot adni.
1: Negyedik, apró kis füllentések, amivel igazából nem is akarsz ártani senkinek. Nem is azért csinálod, hogy átverj valakit, sőt, valójában nem is szeretnél hazudni. Csak éppen annyira meg akarsz felelni másodnak, hogy nem mersz konfrontálódni, és inkább azt mondod, amit hallani akarnak, nehogy valami kellemetlenséget okoz nekik. Lehet, hogy az egész csak annyi, hogy egyetértesz akkor is, ha amúgy más lenne a véleményed. Vagy a jobb a békesség kedvéért rámondod valamire, hogy megtetted, holott nem, hogy békén hagyjanak.
0: Az önbizalom hiány nem ritka többek között 5 és 11 éves korban. Jellemző a félénkség, sebezhetőség és a szorongás. Törekszik arra, hogy megfeleljen mindannak, amit elvárnak tőle, és zavarja, ha különbözik a többiektől. Az önbizalom hiányt valóban nagyon nehéz leküzdeni, pedig nincs egészség enélkül.
1: Ha ismersz önbizalom hiányost, vagy te vagy az, akkor segíts, vagy kér segítséget. Megkérdeztük, te

0: köszönet a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A legtöbb ember lelkesen várja nyarat és a jó mozis estéket, ezért elhoztam pár filmet, ami segít ráhangolódni a nyárra. Első, Outer Banks. Egy baráti társaság egy kis szigeten élménydúsan tölti a nyarat, míg érdekes nyomokra nem bukkannak és nyomozni kezdenek. Eközben a teen drámák sem szorulhatnak háttérbe, valamint az, hogy a szigeten élő két csapat nem vegyülhet.
1: Kettes, egy pörgős nyár. A vadóc Summer imádja áthágni a szabályokat, ezzel rengeteg problémát okozva elfoglalt anyjának. Viszont anyja visszavág, mivel a munkája elküldi Summert egy kisvárosi családhoz egész nyárra. A kalandok pedig csak most kezdődnek igazán Summer számára.
0: Harmadik, az elveszett város. A feltörekvő romantikus regényíró mit sem sejt arról, hogy mekkora kalandba keveredik. Egy őrült milliárdos elrabolja őt, hogy segítsen megtalálni egy rég elveszett kincset.
1: Négyes, Ohana, az igazi kincs nyomában. A brooklyni család elutazik egy Hawaii-szigetre, hogy meglátogasson egy rokont. Ám a kalandvágyó Pili belerángatja barátait egy őrült kalandba. A cél, hogy megkeressenek egy kincset.
0: Ötödik, Igen nap. A merész és kalandvágyó házaspár ráeszmél, hogy a gyerekeik nem is tekintik őket olyan bátornak, mint amilyenek. Ezért úgy döntenek, bevállalnak egy kihívást, miszerint egy napig mindenre igen mondanak.
1: Hatodik, Nem erőszel eljönni a bát Vicvámra. A két legjobb barátnő már régóta emlékezetet Bitvácvát tervez. Ám Stacy szerelme a híres fiú, akiben mindenki belezúg, minden tönkretesz. Ettől az egész barátság gajra megy.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vasesti és Schuller Vivi. Hogyan induljon jól a reggel?
1: Biztosan veled is előfordult már, hogy bal lábbal keltél fel. Senki sem kívánja azokat a reggeleket, amikor minden nehezen indul, semmihez sincs kedved. Csak azt látod a lelki szemeid előtt, hogy mennyi órád lesz a suliban, vagy hogy mennyi feladatod lesz a napokban. Lássuk, mit tehetsz, hogy bal láb helyett jobbal kelj fel.
2: Az első, az előző esti teendők. Kapcsold ki a kütyüket. A tévé, az internet és az egyéb elektronikus eszközök könnyen rabul ejthetik az embert, az időérzékünk csapdába esik, és hip-hop órák telnek el, már éjjel egy óra van, és már megint aludni kellene. A reggeli ébredés mindenképpen megkönnyíti, ha elegendő órát szánsz az alvásra. Egy 12-18 éves fiatalnak napi 8-10 óra alvásra van szüksége.
0: Egy kutatás szerint azok a fiatalok, akik este 9 után is használtak valamilyen elektronikus eszközt, jóval kevesebbet aludtak, mint amennyi szükséges lett volna. Illetve több koffein tartalmú italt is fogyasztottak, mint a kütyüket mellőző társaik. Az elégtelen alvás mennyiségtől pedig egyenes út vezet a fárasztó ébredéshez. Sőt, mi több, ha előző éjszaka tanultál, az alvás segíti az emlékezést is. Az információk könnyebben bevésődnek, és könnyebben fel tudod idézni az anyagot, ha eleget aludtál előző este.
1: Ahhoz, hogy a reggeled jól induljon, sok mindent megtehetsz azért, hogy optimistán, jó hangulatban kezd a napodat. Mielőtt még felkelsz, nyújtózz egy jó nagyot. A testednek is fel kell ébrednie. Gondold át, milyen nagyszerű dolgok történnek veled. Fontos, hogy csak pozitív gondolatokra koncentrálj. Kik azok, akikkel találkozni fogsz? Lehet, hogy egy unalmas iskolai nap lesz, de újra beszélhetsz a legjobb barátnőddel. Már is van miért felkelni.
2: Gondold át, hogy kik azok, akik szeretnek téged, kikkel kapcsolatban vannak pozitív emlékeid. Vedd számba, hogy milyen teendőid lesznek, és közülük melyek a fontosabbak. Ha felkeltél, igyál egy jó nagy pohár vizet, a szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. A tested már ébredezik, de még mindig nem ébredtél fel teljesen. Hallgass meg a kedvenc zenédet, és táncolj rá egyet. Legyen ez a szám is pozitív, pörgős és életerővel teli.
0: Tornáz! A reggeli tornának több jótékony hatása is van. A mozgás oldja a stresszt, a napot kellemesen indul, mert boldogsághormonok öntik el a testedet. A reggeli torna hatására egész nap aktívabb leszel, a koncentrálás is könnyebben megy majd.
1: Következő tippünk, hogy jól induljon a reggeled, hogy reggeliz. Kutatások bizonyítják, hogy a reggeliző fiatalok soványabbak a nem reggeliző társaiknál. Az energiájuk is több, és jobban tudnak koncentrálni. A felmérések azt is bizonyítják, hogy minden jobb reggelire, mint a semmi. A reggeli az emlékezetre és a figyelemre is kedvező hatással van.
2: Reggeli tévézés helyett olvas. Olvasd egy pozitív könyvet, vagy gyűjtsd össze a kedvenc idézeteidet, vagy bármit, ami erőt ad számodra.
0: Sokan panaszkodnak arra, hogy ennyi minden nem fér bele a reggelekbe, örülnek, ha felveszik a ruhájukat és útnak indulnak. Az igazság azonban az, hogy mi magunk döntünk arról, hogy mire van időnk. Tervezés és szervezés kérdése, hogy a reggelbe beleférjen egy kis torna, olvasás vagy reggeli. Szállj időt magadra és meglátod, a jutalom sem marad el. A reggelek jobb lábbal indulnak majd, és a nap során is aktívabb, pozitívabb leszel.
1: Írjátok meg Facebook oldalonkon, ti mit tesztek a jó reggelek érdekében?
3: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaninkai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tolkot is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertelen Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hank Tae-hyun, ismertebb nevén Tae-hyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Tae-hyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenél Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. A 97.5 Táskarádi

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja a reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Flor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmariz zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slep, Azaria és a Follow the Flow, Pogány Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló Európai Kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. Pogány Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogány Induló a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki agysérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálna a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Az sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jókedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után.

0: runway. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: A mottója az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. A sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából 1,5 méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a tea a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, amiután még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffein sav kiválasztást indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan iktatjuk ki a napi koffeinbevitelt.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A 2014-ben bemutatott csillagok között talán az egyik legtudományhűbb és legmélyebb sci-fi, amit láttam, és kedvenc rendezőm Christopher Nolan filmjei közül ez volt a kedvencem, meg úgy a többi film között is. Ez a történet attól jó, hogy remek színészeket vonultat fel, például Matthew McConaughey, Anne Hathaway, hogy remek karaktereket játszassanak, akik nem csak lelketlen asztronauták, hanem emberek, akik jobban akarják tenni a jövőt. A másik kedvencem a filmben a zene, amit nem más, mint a legendás Hans Zimmer komponált. Emellett a film látványvilága és története is nagyszerű.
1: A történet röviden az, hogy a Földet állandó porviharok és természeti katasztrófák sújtják, melyek lassan tönkreteszik a mezőgazdaságot és így az embereket is. Egy volt űrhajóst, Coopert felkéri a NASA, hogy egy csapattal keressenek lakható bolygót a Szaturnusz közelében, így hát Cooper reménykedve abban, hogy megmenti gyerekeit és a Föld többi lakóját, elindul az ismeretlenbe.
0: Most jöjjön pár érdekesség a forgatásról. A film egyik producere a híres elméleti fizikus Kip Thorne. Neki hála a filmben olyan elméletek vannak, amikkel a fizikus foglalkozik, és így a film tényleg olyan, mintha a jövőben játszódna. A fizikus ragaszkodott ahhoz, hogy hülyek legyenek a fizikához, szóval nyugalom, nem lesznek hangos csattanások az űrben és hasonlók, szóval az erre érzékenyeknek kötelező ez a film.
1: Az izlandi forgatás során Anne Hathaway krónikus lehűlésben szenvedett, mert egy jelenetben, amikor a jeges vízben forgattak, ő ruhája véletlenül nyitva maradt.
0: Izlandon meglátogatták a Vatnajökull Gletschert, mely fontos helyszín volt a filmhez, de amikor oda mentek, olyan erősen fújt a szél, hogy vissza kellett menniük a szállásukra. Christopher Nolan rendezőnek annyira tetszett a Gletscher, hogy azért is lőtt pár fotót a szálló parkolójában.
1: A filmben csak egyszer mondták ki a csillagok között kifejezést, ezzel szemben az egyik szereplő nevét 79-szer mondják ki.
0: A legnyakatakertebb filmek listáján dobogós helyet képvisel a csillagok között, mivel a filmben nem egy megdöbbentő csavar van.

0: Van néhány látványos jelenet a filmben, de nem olyan nagyok, mint egyes akciófilmekben.
1: Hányszor láttad az Interstellart?
0: Hát úgy teljesen az egészet, tulajdonképpen egyszer, meg úgy nagy részt ilyen részletekbe láttam, amikor ment esetleg a tévében. De tényleg ajánlom mindenkinek, ez egy nagyon jó film. 97.5 All the time.

0: 9 Benito Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. 2004. február 13-án pénteken mutatták be az amerikai mozik az 51. randi című romantikus vígjátékot, mely az Adam Sandler, Drew Barrymore páros közösen forgatott három filmje közül a második a sorban. Bár vegyes kritikákat kapott, 198,5 millió dolláros összbevételével anyagilag sikeresnek bizonyult, és az idők során sokak kedvencévé vált. Ez javarészt a romantikus vígjáték műfajnak, a Hawaii helyszínnek és a keserédes befejezésnek köszönhető, pedig az eredeti forgatókönyvben pedig egyik sem szerepelt, de még a címe sem ez volt. Hoztunk 5 érdekes dolgot, amit megváltoztattak a filmen és a forgatás alatt történt.
1: Első. Drew Barrymore mindenáron együtt akar dolgozni Adam Sandlerrel. Amikor a Columbia Pictures megvásárolta a forgatókönyvet George Wing forgatókönyvírótól, Drew Barrymore és Nancy Juvenen a Bamba nő, a Charlie Angyalai filmek producere is érdeklődtek a projekt iránt. Mikor kiderült, hogy a produkció Adam Sandler érdeklődését is felkeltette, Barrymore leült az írógépéhez és írt egy levelet a közös munka reményében, amit személyesen vitt be a színész irodájába. Ők ketten az 1998-as Nászokászában játszottak együtt, tökéletes párost alkotva. Ahogy a Dating Scene című dokumentumfilmben a színésznő elárulta, a szíve mélyén hitte, hogy ezt a filmet meg kell csinálniuk. Barrymore és Juvenen keményen lobbiztak azért, hogy részesei lehessenek a produkciónak, ami össze is jött nekik. Sandler nem csak színészként, hanem producerként, valamint forgatókönyvíróként is kivette a részét a munkából.
0: Második. A rendező épp hogy befejezte előző filmjét. 2003. április 11-én mutatták be az amerikai mozik a Kinevel a végén című végjátékot Adam Sandler és Jack Nicholson főszereplésével. Miközben 2002-ben Peter Segal rendező a film utómunkálatait végezte, Sandler odaadta neki az 51. randi forgatókönyvét és megkérdezte, lenne-e kedve megrendezni a filmet. Segal még azelőtt igent mondott a felkérésre, mielőtt a Kinevel a végén befejezte volna. Ez a döntés aztán alaposan meg is viselte, mert mindössze 48 órát pihenhetett, mielőtt belekezdett az 51. randi forgatásába. 2014-ben a BBC-nek adott interjúba elmondta, hogy nem csinálná újra, és utalt Steven Spielbergre, aki úgy kezdett bele a Schindler listája forgatásába.

0: bezárásába, hogy közben fejezte be a Jurassic Parkot.
1: 3. Természetvédelmi terület és működő szarvasmarha farm, valamint egy népszerű turisztikai látványosság és forgatási helyszín a Hawaii Oahu sziget partján Kaneohéban. Itt forgatták a Jurassic Park és a Jurassic World filmeket, a Kong, Koponya szigetet, valamint a Lost eltűntek, és a Hawaii Five-O-t sorozatokat. Az étterem, ahol Lucy minden nap reggelizett, eredetileg egy ház egy makadám dió farmon, amit a filmhez alakítottak át. Ugyanezt a házat használták a nap könnyeihez. A strand, ahol Harry és Lucy szerelmi jeleneteit forgatták ugyanaz, mint a Most és Mindörökké, valamint a Sorsdöntő nyár című filmekhez használtak.
0: A 4. 9-11 miatt nem forgathattak a repülőtéren. A stáb eredetileg repülőtéren is szeretett volna forgatni, de a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás utóhatásaként éppen narancssárga kód volt érvényben, így nem kaptak rá engedélyt. Alternatív megoldásként egy Pearl Harbor közeli hajókikötőt választottak a forgatás helyszínéül. A zöld, kék, sárga, narancssárga és piros színnel jelölt kódok a terrorfenyegetések súlyosságát jelentik. A narancsriasztási fokozat a második, ami gyakorlatilag kizárja a forgatás lehetőségét. Piros kóddal találkozhattunk a még drágább az életemben is.
1: 5. Drew Barrymore cápáktól hemzsegő vízben is úszkált. Drew Barrymore a forgatás alatt rendszeresen úszott a Kaneohe-öböl vizében, még nem egy helyi lakos felvilágosította őt arról, hogy a hely hemzseg a cápáktól.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros-nál, mikor mutassanak be egy új filmet.
1: Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.
0: Egyre több feladat jut a mesterséges intelligenciának a filmiparban is, miután a különféle algoritmusok már vannak olyan fejlettek, hogy egy-egy mozi sikerít még a bemutatásuk előtt megjósolják. Valahogy így működik a Synalytic nevű Los Angeles-i startup programja, amelyet a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, a Warner Bros. Is kinézett magának.
1: A stúdió néhány napja tett bejelentése szerint nem csak megnézik, élesben is alkalmazzák majd a szoftvert, mielőtt egy projekt zöld utat kapna, a stúdió lemodellezi vele a film várható bevételét. Így többek közt arra is választ kapnak, mikor legyen a bemutató. A Synalytic szerint a fejlesztés pusztán kiegészítő eszköz, és a Warner is ugyanígy tekint rá.
0: A készülő filmek egyik leggyakoribb problémája, hogy a stúdiók sokszor későbbre halasztják a bemutatót, mert úgy vélik, egy-egy projekt nyáron például sokkal sikeresebb lehet. Ezt próbálják megerősíteni a szoftverrel, amely fejlesztői szerint rendkívül okos, ugyanis rengeteg adat figyelembevételével készíti el az elemzést.
1: A filmipar nagyobb szereplői és kockázatkerülőbbek lettek az elmúlt években, miután egy-egy jobbnak gondolt ötletük csúfos kudarccal végződött. Egy jól működő, a problémákat jelezni képes algoritmus viszont segíthet választ adni a felmerülő kérdésekre, ha bár többen úgy látják, egy program nem képes átlátni a filmesek néha nagyon zavaros gondolkodását.
0: A Warner által használt program egyébként nem lesz állandó eszköz, a stúdió ugyanis bizonyos kreatív munkákhoz fogja csak használni. A végszót pedig minden esetben az ember hozza meg.
1: Maradjunk a technikai újításoknál. Egy új gép akár egy hétig is életben tud tartani egy emberi májat.
0: A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek ki zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.
1: Egy szivattyú helyettesíti a szívet, egy oxigéngenerátor a tüdőt, a dialízis egység a veséket. Hormon és tápanyaginfúziók helyettesítik azt, amit normál esetben a belek és a hasnyálmirigy biztosít. A rekeszizom légzés közbeni emelkedését és süllyedését ritmikus mozgások imitálják. Amikor a Liver for Life elnevezésű projekt 2015-ben kezdetét vette, egy donormájat legfeljebb 24 órán át lehetett életben tartani.
0: Most az újonnan kifejlesztett eszközzel 7 napon át lehet életben tartani egy májat. A szakértők eredményeikről a Nature Biotechnology című szaklapban számoltak be. Ez a megnövekedett túlélési idő lehetőséget teremt arra, hogy a májat még a transzplantáció előtt kezeljék, például regenerálják. Ezáltal a hiányos májakat is meg lehet menteni és beültetni.
1: A szakértők a gépezetet disznómájak segítségével fejlesztették ki. A műszert 10 olyan emberi donormájjal tesztelték, melyek nem feleltek meg egy szerv átültetés minőségű kritériumainak, ezért elutasították őket az európai transzplantációs központok. Ezek közül 6 a géppel történt kezelése után ismét kiemelkedő működésképességet mutatott. A tudósok szerint akár már idén beültethető lehet egy az új eljárással kezelt máj.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Schneider Zajákos és Pinter Dominik. A tehetséges, egyedi stílusú szókimondó és megosztó dalszerző mi lett az egykori visszafogott szerény énekessel a kedvesem óta? Most mindent megtudhatsz a sokoldalú By Alexről.
1: 1984. június 4-én Kisvárdán született Márta Alex néven. 2012-ben lett művész neve By Alex. Népszerű magyar énekesként a zenei világ minden ágán tevékenykedik. Például dalszerző, producer, frontember és már 6. éve az X-Faktor egyik zsűrije.
2: Alex az Eurovíziós Dalfesztivál 2013-as magyar nemzeti válogatójában a Dal című műsor miatt robbant be a köztudatba. Kedvesem című száma képviselte Magyarországot 2013-ban, mellyel 10. helyezést ért el. Ekkor jelent meg első szólólemeze Szörpoholista címmel. Ezt követően több kislemezzel jelentkezett, melyekből 2020 végén egy koncertalbum lett Rehab címmel. Szóló karrierjében senki se néven is munkálkodott.
0: By Alex mostanra Magyarország egyik legismertebb zenészei közé tartozik. Zenekara, a By Alex és a Slap évek óta a legnagyobb magyar fesztiválokon van jelen. Emellett rendszeresen teltházasak a klubkoncertjeik is. Alex több műfajt képvisel zenében, mint pop, hip-hop, alternatív és punk. Zenekara mellett szóló előadóként is tevékenykedik. 2016 óta zsűri tagja és háromszoros győztes mentora a nagy sikerű X-Faktornak.
1: Elég megosztó személyiség szókimondó és egyedi stílusa miatt. Tehetsége zenei téren tagadhatatlan. Sikeres pályája mellett tanulmányi eredményeire sem lehet panasz. A Miskolci Egyetem bölcsészkarán filozófusként diplomázott.
2: Munkássága alatt a mai napig nagyon sok elismerésben és díjazásban részesül. Többek közt 2013-ban legjobb új és legjobb férfi előadónak, majd 2014-ben az év dalára és legjobb videóklip díjra is jelölték. 2013-ban elnyerte az év felfedezettje díjat is. Több slágerlistás dala is született, melyek különböző helyezéseket értek el. Ilyen például a Csókolom, Kedvesem, Hé Budapest és a Még Mindig. Annyi biztos, hogy mi a következő koncertjén ott leszünk. És te?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Nerebeszki Máté és Szigő Barnabás. 71,8 milliárdot fizetett a Facebook, úgy tűnik ellopták az élő közvetítés ötletét. Egy texasi bíróság szerint a Facebookot is magában foglalom, mert a szabadalomsértést követett el az élő videó közvetítésre vonatkozó technológia elkészítésével, az ugyanis más ötletén alapult.
1: Szabadalomsértés miatt közel 175 millió dollárt, vagyis kb. 71,8 milliárd forintot kell megfizetni a Meta nevű óriás cégnek egy friss bírósági döntés nyomán, írta erről a College Times. A portál szerint az ügy a cég szolgáltatásain, vagyis a Facebookon és az Instagramon elérhető élő felvételkészítés miatt indult. A bírák úgy vélik, hogy a Facebook ezt a technológiát nem magától találta ki, mert az ötlet eredetileg egy veterán amerikai katona fejéből pattant ki.
0: A Tom Kétis nevű férfi társalapítóként szállt be egy Voxer nevű cégbe, ami arra keresett megoldást, hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a harctéri kommunikációt, információ áramlást. A bírósági dokumentumok szerint Kétis 2001. szeptemberében Afganisztánban volt, ahol őrmesterként szolgált. Egy nap, amikor Kunár tartományban jártak, az egységet támadás érte, ami elmondása szerint rendkívül nehézkessé tette a másokkal való gyors információ cserét.
1: Ügyvédjei szerint a katona Afganisztánból hazatérve 2006-ban kezdett új kommunikációs megoldásokon dolgozni. Ennek eredményeként készült el egy olyan szolgáltatás is, ami a Facebookon most elérhető élő videó közvetítéshez hasonló. Azaz, a használója nem csupán látja, hallja is, ami történik. De miért is lett a Facebookból Meta, és ezt Mark Zuckerberg hogyan is képzeli el a jövőben?
0: A mindennapokban egyelőre semmi nem változik a Metával, de Mark Zuckerbergék egyre határozottabban állnak rá az egy évvel ezelőtt kijelölt útra, ami újra milliárdok életét változtathatja meg. 2021. október 19-én csütörtökön magyar idő szerint este futott végig a sajtón a hír, miszerint a Facebook Inc. Mark Zuckerberg Facebook alapító bejelentése után a Meta Platforms Inc. néven fut tovább, a jövőben pedig a metaverzum felépítésére koncentrál.
1: Ez lényegében egy szimuláció lesz, amelyben a felhasználók valós időben az avatarjaikon keresztül léphetnek kapcsolatba egymással. A cég nevének megváltoztatása azt jelzi, hogy nem egyszerűen egy új szolgáltatás indul. Zuckerbergék azt szeretnék, ha a jövőben a Meta lenne a meghatározó felületük.
0: Mostantól elsősorban metaverzum és nem Facebook vagyunk, idézi Zuckerberget a Vox. A Meta névről aztán azt mondta, azért szereti, mert a görög eredetű szó annak a jelképe, hogy mindig lehet tovább építkezni. Meg talán azért is, mert a feleségével Priscilla Chan-nál közösen vezetett jótékonysági szervezet is megszerzett egy Meta nevű startupot. Ez mesterséges intelligencia segítségével használja a tudományos kutatásokban. A cég honlapján ettől függetlenül hangsúlyoz, hogy nincs köze a Facebookhoz.
1: Mit mutatott meg Zuckerberg? A Facebook alapító a Connect Conference nevű rendezvényen jelentette be a cég névváltoztatását. Ezen a Vox beszámolója szerint látványos animációkban és prezentációkban mutatta be, hogyan fogunk játszani, dolgozni, járni, edzeni, vagy akár tanulni a virtuális 3D környezetben, ha egyszer tényleg elindul a metaverzum.
0: Ehhez a Facebook új virtuális és kiterjesztett valóságot létrehozó hardvert fejleszt. Az avatárok ígéret szerint nagyon élethűek lesznek, és egészen újfajta játékélmény is társul majd mindehhez. Arról nem tudni, mikor indítaná el a metaverzumot a Facebook, azt viszont már elmondta Zuckerberg, hogy a fejlesztésre legalább 10 milliárd dollárt fognak elkölteni. Évek óta erre készültek.
1: A Facebook 7 évvel ezelőtt vette meg a VR szemüvegeket gyártó Oculus-t, amely 3D-s virtuális valóságban játszható videójátékokhoz készíti ezeket. A névváltoztatás után az Oculus-t vezető Andrew Bosworth bejelentette, ezután ők is besorolnak a Meta márka név mögé, az eredeti nevüket többé nem használják. A VR cég 7 évvel ezelőtti megszerzése már megágyazhatott a metaverzum tervének, amelynek megvalósítását felgyorsíthatja, hogy a Facebook körül az utóbbi időben egyre több a botrány, ráadásul a fiatalabb generáció körében már kevésbé népszerű. Közöttük a TikTok jobban hasít és veszélyezteti a Facebook piaci pozícióját.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balaton fagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Style. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív, tektonikus hasadékképződés korai jele lehet. Megvan az idei Balaton fagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A napos, komoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmaris zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slep, Azaria és a Follow the Flow, Pogányi Dolu, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabad idővel rendelkezik. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogányi Dolu a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert, olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Német László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolyt sel az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balaton fagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet. Megvan az idei Balaton fagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vonulatú úgy táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja a reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmari zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slap, Azaria és a Follow the Flow, Pogány Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti a Baligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető, a szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabad idővel rendelkezik. Pogány Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogány Induló a szombati teltházas buliján jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap Fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okos zebra várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a negyedik korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Innen vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balaton fagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinens egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet. Megvan az idei Balaton fagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello! Hello.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtok fel a japánok.
1: Mind tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 ezer dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 ezer dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak, szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?
3: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
4: Táska Rádió. Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka és Kozári Lenke.
1: A mai adásban egy környezetvédő újdonsággal jövünk. Mexikó partjainál épülhet fel a Grand Cancún okosziget, mely kizárólag megújuló energiák használatával fog üzemelni, miközben az óceán vizét is tisztítja. A világ számos pontjáról érkeznek az úszó és víz alatti ökovárosok tervei Japántól kezdve Rio de Janeiron át a Karib-tengerig. És a közelmúltban adták át a világ első kizárólag napelemmel működő luxus üdülőjét a Maldív-szigeteken. Richard Moreta Castillo építész Cancún fennállásának 50. évfordulójára, vagyis 2020-ra szeretné felépíteni a Grand Cancún elnevezésű futurisztikus ökoszigetet.
0: Hogy mire jó? Több áramot termel, mint amennyit használ. Az okos szellemiségben épülő turisztikai komplexum a luxus minden skáláját magába foglalja, mely víz alatti szállodával és étteremmel is büszkélkedhet, majd a világ egyik legszebb tengerének élővilágára nyíló panorámával. A tervek szerint a teljes tengeri platform napelemekkel lesz beborítva, mely nem csak a komplexumot látja el elektromos árammal, hanem a város főhálózatát is.
1: És még az óceán ökoszisztémáját is segíti helyreállítani. A Grand Cancún Project egyike az olyan tengerparti létesítményeknek, mely a természeti erőforrások kihasználása helyett arra törekszik, hogy óvja a tengert és a környezetet. Az óceán ökoszisztémáját védi azáltal, hogy a tisztító rendszer kiszűri a szénhidrogéneket és különböző szennyező anyagokat és a felszínen úszó szemetet, ezáltal egészségesebb élőhelyet biztosít a tengeri élővilág számára.
0: Esővízgyűjtő rendszerrel rendelkezik és sótalanít is. A napelemek mellett függőleges szélturbinák, a víz alatti árapály és hullámgenerátorok termelik a tiszta energiát. A komplexumhoz esővízgyűjtő rendszer is csatlakozik, mely a víz gazdaságos felhasználását és újrahasznosítását biztosítja. A sótalanító üzem pedig tiszta ivóvizet biztosít a vendégek számára a tengerből. Az új okokomplexum azon túl, hogy luxus üdülőhelyet biztosít a turisták számára, szeretne hozzájárulni ahhoz is, hogy a Karib-tenger ökoszisztémája helyreálljon.
1: Lenke, te mit gondolsz erről? Szerinted ez jó ötlet?
0: A Földnek szüksége lenne a megújulásra, ez az első lépés, ahhoz, hogy ezt elérhessük. És te mit gondolsz?
1: Szerintem írtó jó ötlet. Ha már az emberek úgy is költenek az igényes szállodákra, akkor az már legyen környezetbarát.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 95. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Súlyos pénzbüntetéssel sújtanák az oltástagadókat.
1: Akár 2000 euró pénzbírság is kirúható a jövőben azokra a montenegrói szülőkre, akik elutasítják, hogy gyermekük védőoltást kapjon. A podgorikai kormány nemrégiben fogadta el az erre vonatkozó törvényjavaslatát.
0: A montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint, amennyiben a parlament elfogadja a lakosság fertőző betegségektől történő védelmére vonatkozó törvényt, azok a szülők, nevelőszülők, örökbefogadók, akik nem engedik, hogy gyermekük megkapja a kötelező védőoltásokat, 100 és 2000 euró közötti összegre büntethetőek, illetve továbbra is arra kötelezik őket, hogy engedélyezzék a vakcina beadását.
1: Montenegróban a gyermekek számára kötelező a tuberkulózis, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B elleni védőoltás.
0: Az általános védettséghez a gyerekek 95%-ának kellene oltást kapnia. Ezzel szemben az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tavalyi esztendőben a gyerekek mindössze 65-70%-a kapta meg a szükséges védőoltásokat. Zoli, mit gondolsz erről a törvényről? Szerinted Magyarországon is érdemes lenne bevezetni?
1: Szerintem nem, mivel hogyha egy gyermeket nem kezelnek védőoltásokkal, hogy ne kapjon el bizonyos fertőző betegségeket, ezáltal, hogyha elkapja, akkor társaira is veszélye volna. És te, Kristóf, te mit gondolsz róla?
2: Én szerintem van ennek alapja, de én a bírságot kicsit soknak érzem. Tehát azért 620 000 forintot egy átlagos magyar családnak kifizetnie, nem biztos, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
1: Ez teljes mértékben így van. Viszont maradjunk a baktériumoknál. Baktériumok leselkedhetnek ránk a kávézacban.
0: Spanyol kutatók kiderítették, hogy meglepően sokféle baktérium él a kávéfőző gépeken lerakódott kávézacban. Szerencsére ezek mind békés természetűek, ember nem jelentenek veszélyt.
1: Egy-egy kutatási téma hallatán az embereknek néha rossz gondolatok támadnak a fejében. Vajon hogy jut eszébe egy kutatónak, hogy a kávéüledékben lévő baktériumokat vizsgálja? Üldögélnek a kávégép előtt, és egyszer csak a fejére csap valamelyikük, hogy hoppá, a kávézac baktérium flóráját eddig még nem vizsgálta senki. Vagy új kávéfőző kellett a laborba, és így volt a legegyszerűbb hozzájutni?
0: A kutatók nem egyszerűen megvizsgálták 10 Nespresso kávéfőző kávészennyeződését, hogy kiderítsék, milyen baktériumok találhatók benne, hanem nyomon követték, hogyan telepítik be a baktériumok az új kávéfőzőket. A kolonizációs folyamat gyorsan, pár nap alatt lezajlik, és az is kiderült, hogy más összetételű baktérium közösségek élnek például a kávéfőző kifolyó csövében, mint a kávétálcán.
1: Egyben viszont megegyeztek. Valamennyi baktériumtörzs jól alkalmazkodott a magas koffein szinthez, illetve a kávéban lévő más vegyületekhez. Sajnos arról nem írtak a kutatók, hogy mennyire volt élénkítő hatású a kávé a bacikra. De kiemelték, hogy úttörő munkáit fontos lehet olyan biotechnológiai folyamatoknál, ami például koffeinmentesítés. Kristóf, neked van kávégéped?
2: Van, igen.
1: És ez milyen típusú kávégép?
2: Kapszulás kávégép. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a kapszulás kávégépeknél még akkor se lenne gond az, hogy a kávézacban esetlegesen baktériumok élnek, hogyha az ember veszélyesek lennének. Mivel a kapszulás kávégép használata során te semmilyen mértékben nem érintkezel a kávézacsal.
1: Ez tényleg így van, viszont az negatív egy kapszulás kávéfőzőben, hogy például egy sima, filteres kávéfőzőben az accot filterrel együtt el tudod ültetni a kertbe, így táplálod a termőföldet.
2: Igen, viszont a kapszulás kávégép tisztább. Tehát a kapszulás kávégépet akár még a szobádban is használhatod. Ez azért a kávépárnás készülékekre nem igaz. De egyébként ezt is próbálják orvosolni, csökkenteni a szennyezés mértékét, hogy kapszula visszagyűjtő pontokat rendszeresítettek Budapesten már több helyen.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
4: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Regő és Rivnyák Robin. Következő adás során a jogosítvány megszerzéséről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról fogunk beszélni. A tanfolyamot akár 16,5 évesen is el tudod már kezdeni, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól tudod letenni. Ezen kívül még fontos, hogy vigyük magunkkal az orvosi alkalmassági igazolásunkat, melyet korábban a házi orvosunknál már megcsináltattunk, de legyen nálunk személyigazolványunk, illetve ne felejtsük otthon az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot sem.
1: Hogyan érdemes belevágni? A beiratkozás bármelyik magyarországi autós iskolánál történhet, célszerű olyat választani, ami a lakhelytől nincs túlságosan messze. Ezen kívül ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott helyen megfelelő legyen a képzés színvonala, az árak, illetve a vizsgákon elért eredményesség is. A hivatalos magyarországi képzők listája a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható.
0: És mit kell tudnod a tanfolyamról? Maga a tanfolyam két fő részből áll, elméleti és gyakorlati órákból. Az elméleti képzés alatt a KRESZ szabályok, a vezetési elmélet és a műszaki ismeretek tanulását értjük. Az elméletet egyébként meg lehet tanulni a helyszínen egy klasszikus képzés során, de az utóbbi években elterjedt az autós iskoláknál az úgynevezett e-learning módszer. A különbség a két fajta képzés között csupán annyi, hogy utóbbi esetén az elméleti tanfolyamról otthonról egy számítógépen is elvégezheted. A KRESZ vizsgától függetlenül ugyanúgy a helyszínen történik, érintő képernyős monitorokon kell kiválasztani a KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre a helyes válaszokat.
1: Mi a teendő ezután? Sikeres elméleti vizsga esetén a tanfolyamot a gyakorlati résszel tudod folytatni. A gyakorlati képzés 29 órából és egy vizsgaórából áll, melyen egy vizsgabiztos jelenlétében mutatod be a szükséges gyakorlatokat, illetve azt, hogy a forgalomban is magabiztosan és balesetmentesen tudsz közlekedni. A tanfolyam során a képjárművet természetesen az autós iskola biztosítja, de valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a T-betűs jelzéssel ellátott autókat.
0: Egy óra oktatás egyébként valójában csak 50 perc vezetésből áll, de a lényeg az, hogy a leendő autótulajdonos legalább 580 kilométert vezessen le, mielőtt a vizsgázásig eljut. Természetesen szükség esetén lehet pótórákat venni, ennek az árát az adott autós iskola szabja meg, érdemes tehát körültekintően választani. A gyakorlati és elméleti képzésen kívül a jelentkezőnek egy sikeres elsősegélynyújtási vizsgát is le kell tennie ahhoz, hogy a jogosítványa kiállításra kerüljön.
1: Mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése? Erre sajnos nincs mindenhol alkalmazható egyértelmű válasz, hiszen a költségek autós iskolánként eltérnek, ezért is érdemes alaposabban körülnézni, mielőtt a legelső képzési helyet kiválasztanánk. Akár interneten is rá lehet keresni az adott autós iskola értékeléseire, hiszen elég sok helyen a tanfolyam sokkal drágább lehet valójában, mint ahogy azt hirdetik.
0: Azt viszont kijelenthetjük, hogy általában akkor is, ha minden elsőre sikerül, 6 személyű összegre kell gondolni. A pontos árakat az autós iskolák

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vaseszter és Schuller Vivi.
1: A felnőttek nem vesznek mindig komolyan, amikor középiskolás vagy. Igaz, hogy már csak pár évre vagy attól, hogy törvényesen is felnőttnek számíts, de a szüleid ezt sajnos hajlamosak elfelejteni. Születésedtől fogva nevelnek, úgyhogy ahhoz vannak hozzászokva, hogy gyerekként tekintsenek rád. Azonban tehetsz pár dolgot annak érdekében, hogy elért, hogy megváltoztassák ezt a hozzáállást. Íme a listánk.
0: Az első tippünk: tisztelj, hogy tiszteljenek. Ha állandóan szétkozódsz és visszafeleselsz a szüleidnek, akkor életlennek fognak tartani. Tisztelettel kell bánnod velük, ha azt akarod, hogy ők is ugyanezt tegyék veled. Ha legközelebb indokolatlannak érzett szóvafogságot kapsz, próbálj meg komolyan elbeszélgetni velük arról, mit gondolsz. Csak is a te hozzáállásodon múlik az egész.
1: Teljesíts jól az iskolában. Ne adj okot a szüleinek, hogy rosszat gondoljanak rólad. Csináld meg a házi feladatodat, szerezd jó jegyeket, tegyél meg mindent tőled telhetőt, hogy elkerüld a büntetéseket. Még ha számodra nem is olyan fontos az iskola, a szüleinek igen. Ha azt látják, hogy jól teljesítesz, akkor tudni fogják, hogy felelősségteljes és megbízható vagy.
0: Harmadik tippünk, hogy keresd munkát. Hogyha van elég időd, hogy az iskolával és a munkahelyen zsonglörködj egyszerre, akkor tedd is ezt. Ha suli mellett nincs rá lehetőség, a nagyobb iskolai szünetekben is kereshetsz diákmunkát. A szüleid nem fognak gyereknek tekinteni, ha saját pénzből meg tudod venni magadnak a videójátékaidat, és nem tőlük kérsz pénzt, valahányszor csak elmész otthonról. A munkába állás egy újabb remek módja, hogy bebizonyíts, hogy igenis felelősségteljes vagy. Ezt így tudom, hogy te dolgozol itt suli mellett, ezt hogy érzed, hogy neked ez így hogy működik? Tényleg felelősségteljesebbként tekintenek rád?
1: Nem tudom, hogy felelősségteljesebbként tekintenek rám anyáik. Én minden esetre sokkal biztonságosabban érzem magamat, hogy nem mindig anyáiktól kell kéregetni, hanem tényleg, hogy ha el akarok menni este a városba, akkor el tudok menni magamtól, és nem vagyok anyáikhoz kötve. És egy nagyon jó érzéssel is tölt el, hogy igen, én már 16 évesen is tudok dolgozni, akár a suli mellett is, még hogyha nem is 8 órásos munkaidőben, de a munka után, vagy a suli utáni 1-2 óra az így pont elég szerintem.
0: A munka után pedig következzen a negyedik tippünk.
1: Ne adjuk ott a csalódásra. Ha a szüleid tényleg bíznak benned, ne okoz nekik csalódást. Ha hétvégére ráthagyják a házat, ne kelljen arra visszajönniük, hogy romokban áll az egész. Ha megengedik, hogy hajnali 2-ig buliz, ne szétcsúszva menj haza. Ha mégis, akkor a beléd vetett bizalmuk könnyen köddé válhat.
0: Hatodik tippünk, hogy ne kezeljenek többé gyerekként a szüleid, hogy öltözködj a szerepednek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak úgy látni, hogy már majdnem a combodig le van tolva a farmerod. Amikor a barátaiddal mész szórakozni, öltöz nyugodtan úgy, ahogy a kedved tartja, de ha egy családi vacsorára mész, öltözködj visszafogottan.
1: Utolsó

0: Éppünk, hogy hogyan kezeljenek felnőttként, viselkedj is úgy. Ha azt akarod, hogy a szüleid vagy a tanáraid tiszteljenek, a beszédstílusod elképesztően fontos. Kerüld a szitok szavakat és a szleng használatát. Ez nem azt jelenti, hogy nem viccelődhetsz velük, vagy nem mesélhetsz nekik a napodról. Épp ellenkezőleg, csak közben figyelj oda, hogy maradj tiszteletteljes.
1: Ha neked is van pár tipped, írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Most a házi szamarakról és testfelépítésükről lesz szó. Testük kisebb, ugyan mint a lóé, mégis általában a lovakhoz hasonlítják őket. Magasságuk nagyjából 1,5 méter, súlyuk pedig elérhetik az 500 kg-ot. Felálló és vaskos szőr általában, csak a farkuk végén nő, de ezeket leszámítva nagyon hasonlítanak a lovakhoz. Általában súlytól függ, szoktak el rajtuk lovagolni.
1: Vannak olyan országok, melyekben szamárvédő akciókat szerveznek az állatvédők. A szamarak nem ragadozók, így elég szelíd és könnyen tanítható állatfaj. A legtöbb ember a Shrek meséből ismerhette meg a csacsi igazi világát, hogy milyen vicces és boldog állatok. Nagyon ragaszkodóak akár egy kisgyerek, és persze makacsak is, innen ez a mondás. A patájukat a lovakhoz hasonlóan napi szinten ápolni és tisztítani kell. A szamarak őshazájában melegebb volt az éghajlat, így nem árt, ha kicsit melegebben tartjuk őket, mivel náluk egy megfázás akár végzetes is lehet.
0: A téfit ellenére a szamár és az összvér csak részben azonos faj, mivel a ló és a szamár kereszteződéséből jött létre az összvér. A csacsik ugyanolyan gondozást igényelnek, mint a lovak, bár a szőrük vastagabb, ezért többször kell fésülni és formálni.
1: Az összvér sörénye színét és formáját általában a szamártól örökli, de a fülei a lovakére hasonlít. Farkuk szintén a szamaraké. Testük is a szamárra hajaz, és nehezen viselik a patkót. Mind a három fajtát szívesen tartják és szaporítják a gazdák, bár a ló egyértelműen a legközkedveltebb fajta.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Miköze a csimpánzoknak a mobiltelefonokhoz? Gondolom sokakban felmerülhet, hogy az okostelefonnak milyen hátrányai, előnyei lehetnek. Lehet az okostelefonok terén is tudatosnak lenni? Erre a kérdésre fogunk most válaszolni Nagy Réka ökoanyú bolygómentő kézikönyvének segítségével. Először is kezdjük ott, hogy az okostelefonok újrahasznosíthatók-e.
1: A telefon gyártásához egy koltán nevű anyagra van szükség, amit csak Afrikában tudnak kibányászni. Ezek a bányák ugyanott vannak, ahol például hegyi gorillák, bonobók és csimpánzok is élnek. A bányászat drasztikusan megváltoztatja az élőhelyüket. A Jane Goodall intézet célul tűzte ki, hogy megvédi ezeket az élőlényeket és erdőiket. Hogyan teszik mindezt? Összegyűjtik a használt mobiltelefonokat, hogy aztán újra hasznosítsák őket, különösen bennük található érceket, így csökkenni fog az újonnan bányászott ásványok iránti kereslet. Természetesen a telefonok többi részét is igyekeznek felhasználni más termékekhez.
0: És mégis mennyi mobilról beszélünk? 2018-ban 5,1 milliárd mobil jutott 7,6 milliárd emberre. Becslések szerint ez az arány tovább nőhet. 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltán bányászat következtében. Az okostelefonok ma már az életünk részei. A trendek miatt akár gyakran le is cseréljük őket, és bár néha nem is vagyunk tisztában vele, mégis ártunk a környezetünknek. A gyártók felelőssége is nagy, ők gyakran szándékosan rövidítik az élettartamot, vagy látványfunkciókat találnak ki, hogy vásárlásra ösztönözzenek minket.
1: De mégis mit tehetünk? Érdemes átgondolni, hogy valóban le kell cserélnünk a telefonunkat. Akkor is, ha olcsónak tűnik az új, mert lehet, hogy valaki nagyon kevés pénzt kapott az alapanyagért. Leselejtezett telefonodat elajándékozhatod, vagy leadhatod a már említett Jane Goodall intézetnek is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedrick Mira, Kovács Réka. A Váratlan utazás egy kanadai kosztümös filmsorozat. Evonleyban játszódik, ami egy kis falu a Kanada melletti Prince Edward szigeteken. A sorozat Lucy Maud Montgomery könyvei alapján készült. Az írónő maga is a történet helyszínén nőtt fel, árvaként. Igaz, ő mindkét szülőjét elveszítette, nem csak anyját, mint a történet elején hősünk. A szerzőt nagyszülei vették magukhoz, és a szigeten nőtt fel.
1: Maga a történet Sarah Stanley-ről szól, aki apja jogi ügyekbe keveredése miatt rokonaihoz utazik, arra az időre, amíg szülője rendezi a dolgait. Hattie néni meghalt anyjának nővére elég szigorúan bánik a körülötte élőkkel, beleértve a saját felnőtt húgát, Oliviát is. A kislány nevelésébe besegít még Alec, a fivérük és népes családja. Sarah nem könnyen szokik hozzá a kisvárosi környezethez.
2: Szerencsére családja segítségével beilleszkedik. Unokatestvérei Felicity, Félix és Cecily igyekeznek mindenben támogatni. Olivia néni is próbálja ellensúlyozni Hattie néni vasszikorát, de ha nem számítjuk a sziklaszilárd felszínt, Hattie nénit is foglalkoztatja a húga beilleszkedése. A kislányt viszont kemény fából faragták és barátokra is lel.
0: A sorozat első 5 évada inkább a gyerekek sorsára koncentrált, de miután a főszereplő Sarah Polley kilépett a sorozatból, leginkább a King család sorsára, a falubeli emberekre és a változó világra került a hangsúly. A sorozatban sok befutott sztár vendég szerepelt, többek között Ryan Gosling, Christopher Lloyd, Michael York és Diana Rigg, valamint sokan mások.
1: A történetből készültek filmek, sorozatok, sőt még egy anime is. Érdekes, hogy a sorozatot kizárólag kanadai finanszírozásból akarták elkészíteni, mivel szerették volna növelni a kanadai tévéműsorok arányát az amerikaiakkal szemben. Ironikus, hogy végül pont a Disney segített kifizetni a sorozat költségeit.
2: A szériát 16 Emmy-díjra jelölték, de a rajongók nagy felháborodására Sarah Polley-t nem díjazták. Egyébként a színésznő az 5. évad után kiszállt a sorozatból, főként egészségügyi okokból. Később már csak 2 epizódban láthattuk. A kislány egyébként a karakteréhez hasonlóan elveszítette édesanyját, aki a sorozat castingolását intézte. Később egy epizódot is dedikáltak a tiszteletére. Felnőttként a színésznő komoly művészfilmes karriert futott be.
1: A váratlan utazást ajánljuk azoknak, akik aranyos és szórakoztató sorozatélményre vágynak, és azoknak is, akik már esetleg hallottak az írónő más regényeinek feldolgozásairól is.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég. Mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata. Most mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelenleg népszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmari zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slap, Azaria és a Follow the Flow, Pogányi Dolu, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judó is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabad idővel rendelkezik. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogányi Dolu a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás Diák Olimpia idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már több lesz fölöttünk a felhő, és több felé készülhetünk záporokra. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.
0: Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapíthatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy. Hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád, és érdeklődik irántad, és az iránt, hogy mit mondasz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Érdekes dolgok az emberi agyról. Agyunk az egyik legösszetettebb és legmisztikusabb szervünk. Testünk olyan része, amiről egyszerre tudunk nagyon sokat, és ugyanakkor kétségbejtően keveset is. Az alvás elengedhetetlen az agy számára, olyannyira, hogyha nem pihenjük ki magunkat, az agy kikapcsol pár másodpercre. Az agy alvás közben dolgozza fel a töménytelen mennyiségű információt, és ez alatt hozza létre az emlékképet is. Egy másfél órás alvás alatt az agy rendezi az adatokat, tehát ha emlékezni akarunk valamire, iktassunk be egy kis alvást. Az agy képes megmásítani az emlékeket. Ilyenkor többnyire védekeznek az olyan emlékek ellen, amik nagyon megviselnének minket. A kutatások azt is bebizonyították, hogy minél többet tudunk, annál többet tanulunk.
1: A stressz bizonyítottan negatív hatással van az agy kognitív folyamataira. Kognitív folyamatnak nevezzük az észlelés, emlékezés, az információ feldolgozás folyamatait, ami alapján az ember problémát old meg, értelmezi a világot. Seje János dolgozta ki a stressz elméletet, miszerint különböző lelki megterhelések kapcsán a tünetek egy jelentős része ugyanolyan. Ezt nevezte el stressz-szindrómának.
0: A műtétek során alkalmazott altatás nem azonos az alvás állapotával. Egyesek szerint jobban hasonlít a kómára. Nem véletlenül kell épp ezt az állapotot létrehozni, ugyanis a műtétek során alkalmazott altatásnak több szerepe van, amit meg kell oldani. A műtétre nem szabad emlékezni a páciensnek, nem szabad fájdalmat éreznie, mozognia és nem szabad felébrednie, amik általános alvás esetén másképp vannak. Emellett a légzésnek, keringésnek és a testhőmérsékletnek változatlannak kell maradnia. Tehát ilyenkor nem kapcsolják ki az agyat. Mellesleg agyunk kapacitása egyelőre nem elég ahhoz, hogy megértse, feltérképezze saját magát, saját működését.
1: Az agy a születés után is folyamatosan fejlődik, érik. 7 éves korra fejlődik ki az agy 95%-a, ezután az életkor után pedig már fizikailag nem nő nagyobbra. A kamaszkori viselkedés részben az agyi fejlődés szeszélyének köszönhető. Az agy szürke állománya a kamaszkort megelőzően fejlődik ki teljesen, és a tinédzserkor alatt nyeri el végső formáját, a döntéshozásért és ítélő képességért felelős első lebeny. Az agy a végső formáját körülbelül 20 éves korára éri el.
0: Bizonyos esetekben a neuronok korlátozott számban képesek regenerálódásra, mint az agyban lévő többi sejt is. Sőt, képes adaptálódni a sérült idegekhez, és képes új idegi kötődéseket létrehozni még felnőtt korban is. Az agyban több mint 100 milliárd idegsejt van. Ezek másodpercenként 100 000 milliárd adatot dolgoznak fel. A memória kapacitása pedig 2,5 millió gigabájt.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Elhoztunk nektek pár érdekes tényt a sport hatásairól. A sport egészséges, de nem csak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet. Az egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. Manapság egyre több jótékony hatását fedezik fel. Mik is ezek pontosak?
1: Testi és szellemi frissesség. Ha sikerül megőrizni a szív és keringési rendszer egészségét időskorban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20 000 idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendszeres, sporttal sok esetben megelőzhető. A karate megőrzi a fiatalságot. Egy egyetem kutatása azt igazolja, hogy a karate órákat látogató emberek szellemileg frissebbek és kevésbé fogékonyak a depresszióra, mint például a tornát vagy akár a szellemi tréningeket választó embertársaik.
0: A szabadban sportolni hatásosabb. A szabadban, a természetben folytatott sporttevékenység igen hatásos a stressz leküzdésében, a depresszió ellen, sőt a haragtól és a dűtől is segít megszabadulni. Ugyanannyi idő alatt sokkal jobb eredmény érhető el, mintha a négy fal között fitnessteremben edzenénk. A könnyen belátható állítás 11 tanulmány kiértékelése is alátámasztja, amelyben több mint 8000 önkéntes adatai szerepelnek. Az edzettség véd a stressz ellen. A rendszeres mozgás segítségével karbantartható a szív és az érrendszer, így az Alzheimer-kor korai stádiumában lassítja az agy leépülésének folyamatát. Erre a következtetésre a Kansas-i Egyetem tudósai jutottak.
1: A jó erőnlét segít megelőzni a daganatos betegségeket. Aki hetente legalább 2 órát intenzíven sportol, fénykutatók szerint 1/3-ával csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Önmagában ez azonban természetesen nem elég. Abba kell hagyni a dohányzást, és kiegyensúlyozottan kell táplálkozni. Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolják, hogy a sport segít az emésztőrendszeri daganatok megelőzésében. Aki sportol, jobban tanul. Svédországban arra jöttek rá, hogy a tanulók teljesítménye 30%-ban attól függ, hogy rendszeresen sportolnak-e. Lányok esetében az iskolai teljesítmény összefügg az edzések intenzitásával, fiúknál pedig az erőnléttel.
0: Nem jó, ha valaki gyakran méregeti testsúlyát. Ha ugyanis azt tapasztalja, hogy a sport ellenére egyetlen kilótól sem sikerült megszabadulnia, könnyen feladhatja. Pedig a sport akkor is védi a szívet, ha nem csökkenti a test súlyt, már önmagában szívvédő hatásáért is megéri rendszeresen sportolni. Több alvás, több erőnlét. Azok a fiatal nők, akik többet és jobban alszanak rosszul alvó kortársaiknál, rendszerint fittebbek is náluk. Ezt az eredményt hozta a több mint 2000 tajvani egyetemista lány bevonásával végzett kísérlet. Aki aktív életet él, jobban alszik, és annak, aki jobban alszik, több energiája lesz az aktív életre.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Virághalmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Berzevici Dávid, Horváth Winter, Kristóf, Petrucki Gergely és Kovács Jászmin.
1: Vendégünk a Rescue 24 két tagja, Klupács Péter és Pavelc László, akik meséltek az életmentésről és arról, hogy bárki lehet hős. Többek között erről szól a Hős benned van programjuk is. Mi elsősorban arról kérdeztünk, mi is az a Rescue 24.
2: Mi az a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy összefoglaló név. A mentőcsapatunkat nevezzük ezen a nagyon kézenfogható néven, hiszen az a lényege, hogy a nap 24 órájában rescue-k vagyunk, mentők vagyunk, és ennek megfelelően a nap 24 órájában állunk rendelkezésre.
4: Hogyan jött létre a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy előddel kezdődött, a magyar speciális mentőkkel kezdődött 2006-ban, és később aztán megváltoztattuk a nevünket, lett ez a Huba Rescue 24 egyébként, van előtte a Huba, de azt nem annyira használjuk, a Rescue 24 itthon Magyarországon az ismertebb. A Rescue 24 gyakorlatilag most már közel 30 éve jött létre, azzal a céllal, hogy a hivatásos mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, katonáknak a munkáját segítsük egy-egy eltűnt személy felkutatásánál. Aztán szép lassan ez felépült, kibővült annyira, hogy sok-sok más speciális mentési szakterület is bekapcsolódott.
5: Milyen célra jött létre?
3: Gyakorlatilag a célja eredetileg csak az volt, hogy segítsük ezeknek a hivatásos szervezeteknek a munkáját. Aztán az idő azt igazolta, hogy szükség van önálló feladat végrehajtásra is. Nagyon sok gyermek, felnőtt, idős ember tűnik el, barangol el, és ezeknek a felkutatása először kutyával, aztán később jött erre a több szakterület, hiszen rengetegen fulladnak ugye vízbe, vagy vesznek el vízfelületen, és akkor őket is meg kell keresni. És akkor szép lassan aztán eljutottunk oda, hogy ma már a Föld bolygó bármely pontján egy rendkívüli esemény, egy katasztrófa történik, akkor ez a mentőcsapat útra kell, akár egészségügyi, akár műszaki, akár kutyás vagy vízi légi segítséget nyújt szükség szerint.
6: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vörös Csenge és Hedrik Míra. Mi a bakancslista? A bakancslista szó a feldobja a bakancsot, azaz meghal, kifejezésből jött létre. Az azonos értelmű angol eredeti kick the bucket, bucket list szó szerinti fordításban felrúgni a vödröt, vödörlista.
1: Tanulj meg fényképezni, készíts képes összeállítást a nyaradról. Süss pizzát, készíts új összeállítású feltétet, és találj ki neki egy jó kis nevet. A sütőt felnőtt felügyelettel használd. Szervezz mozizást otthonra, pattogtass kukoricát, és hívd el a barátaidat. Nézd meg egy naplementét, játsz vízilufival, készíts képes lapot a barátaidnak, és add is postára. Fess kavicsot, készíts a lufiból zsonglőrlabdát, menj biciklizni, kacsázz egy tóparton, készíts fürdősót, és merülj el egy kád vízben. Dekoráld a pólódat, menj pecázni, társas játékozzatok.
0: Készült belőle egy film is, a bakancslista, eredeti címe The Bucket List, 2007-ben bemutatott amerikai vígjáték, dráma, melynek rendezője és producere Rob Reiner, forgatókönyvet Justin Zekman írta.
1: A főbb szerepekben Jack Nicholson és Morgan Freeman látható. A film főhőse két idős férfi, akik mindketten halálos betegek. Eltérő társadalmi helyzetük ellenére összebarátkoznak a kórházban, és kívánságlistával, bakancslistával közös utazásra indulnak, hogy beteljesítsék régóta dédelgetett álmaikat, mielőtt feldobnák a bakancsot, azaz meghalnának.
0: Nektek van bakancslistátok? Írjátok meg nekünk Facebookon!
2: Csak a te kedvenceid, semmi más! 97.5 Táskarádió, te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Baukó Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Röpke 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedvenc zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metalzenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre a csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Des Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szeme előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021 novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Baukó Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Briss Boglárka és Kovács Jázmin. Szereted a filmeket? És elgondolkoztál azon, hogy a színészek hogyan érzik magukat a karaktereikben? Akkor ez neked szól. Itt van 5 színész, akiknek nem csak sokáig kellett kényelmetlen jelmezben dolgozniuk, hanem még sokáig tartott megszabadulni a nem kívánt öltözettől.
1: Az első Christopher Harrington, álnéven Kit Harrington, akinek van egy gyereke és egy gyönyörű felesége Rosé Leslie. Harrington filmszerepekben és színpadon egyaránt játszik. A 36 éves színész a Trónok harca című sorozatban szerepel, ahol megismerte feleségét, Rosé Leslie-t. A színész Jon Snow karakterét alakította, aki a jelenetek többségében szörmebundát viselt, tekintetve a havas területekre. Harrington egyik interjújában árulta el, hogy nagyon nehéz a jelmez, és még mellé borzasztó szaga volt. Viccesen jegyezte meg, hogy szerinte a jelmeztervezők műve, akik minden évadban egyre nehezebbé tervezték ruháját, hogy kellően fit maradjon.
0: A második Orlando Bloom. Főként fantasy és történelmi témájú művekben szerepelt, valamint sokan úgy ismerhetik, hogy ő alakította William Turnert a Karib-tenger kalózai filmsorozatban. Ám nagyon ismert arról, hogy a Gyűrűk ura filmsorozatban ő alakítja az éles eszű tündért, és emiatt kék kontaktlencsét kellett viselnie. A színész szemét annyira károsította a lencse, hogy csak rövid ideig tudta viselni. A figyelmes nézők észrevették, hogy a jelenetekben hol kék, hol barna szeme volt a tündérnek. Ez nem valami varázslatos képesség egyike, hanem Bloom olyankor teljesen elutasította, hogy viselje a kontaktlencsét.
1: A harmadik a 60 éves Ralph Fiennes. A ma már házas Ralph imádta alakítani a Harry Potter főgonocát, Voldemortot, ám jelmezért kevésbé volt oda. Fehér sminket kellett viselnie, szemöldökét latex borítással fették el, és műfogokat is kapott. A színésznek annyira elege lett ebből, és annyira megviselte, hogy egy időben vissza akarta mondani a szerepet, mivel túl sok szenvedéssel járt.
0: A negyedik Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő. A 32 éves színésznő 2012-ben Oscar-díjat kapott, hogy ő a legjobb női főszereplő. Az egyik eléggé ismert filmben, amiben játszott, nem nagyon szerette a karakterét. Lawrence a kékbőrű alakváltót alakítja mind a 4 X-Men filmben. A folyamat, amíg a testét festékkel és különböző dombormintával vonták be, 6 órát vett igénybe. A jelmeze ráadásul meglehetősen korlátozta a színésznőt a mozgásban. Lawrence elmesélte egy interjúban, hogy a fürdőszoba használata kifejezetten feladta neki a leckét, hiszen jelmeze miatt nem tudott leülni sehova.
1: Az ötödik és egyben utolsó Angelina Jolie, Oscar és háromszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell, író, producer, filmrendező és az ENSZ menekültügyi főbizottságának külön megbízottja, korábbi jószolgálati nagykövete. A 2014-es Demona című film forgatása során Angelina Jolie minden nap közel 3 órát dolgoztak a sminkesek. A színésznő ezen kívül kontaktlencsét, orr, arccsont és fülprotézist is viselt annak érdekében, hogy még félelmetesebbnek és idegenszerűnek tűnjön. Jolie egy interjúban árulta el, hogy ezek elég nehezek voltak, így a nyaka hamar elfáradt. Továbbá többször is verte be miatt a fejét, és volt olyan is, amikor másokat vert fejbe. Ettől neki nagyon rossz lelkiismeret furdalása lett, anélkül, hogy nem is ő tehetett róla. Ez nagyon megviselte a színésznőt, és félt, hogy valakit úgy megüt, hogy akár komolyabb sérülés is lehet belőle.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mi a legnépszerűbb könyv, amit mostanában eladnak?
2: Vissza is fogok kérdezni, melyik korosztályból?
1: Mondjuk a miénkből, a 12-14 éves korosztály.
2: Ehhez egy pillanatra gondolkoznom kell. Szerintem a legnépszerűbbek talán abszolút történelem sorozat, mert nagyon érdeklődőek vagytok a történelemmel kapcsolatban, és ezek ilyen nagyon jó pofán, időutazás szerűen mutatják be a történelmi korokat, egészen Mátyás király korától, akár az 56-os forradalomig találunk regényeket ilyen témában.
1: A korosztály a felvételi iránt választja a könyveket, vagy csak mert érdeklik őket?
2: Nálunk inkább azok, akik maguktól szeretnek sokat olvasni, illetve a szülők választanak a gyerekeknek, mert ugye az szokott lenni, hogy nyárra mindenképp legyen olvasmány a kötelezőkön kívül is, illetve karácsonykor majdnem minden család úgy gondolja, hogy a fa alatt könyvnek is van helye, úgyhogy az a másik olyan időszak, amikor a ti korosztályotoknak is nagyon sok könyvet adunk el.
3: Van a személyes kedvenc könyve?
2: Természetesen mindig másik, de van, mivel nem kamerával vagytok, ezért kevésbé tudom megmutatni, de most személyes kedvencem ott három olyan albumkönyv, ami gyönyörű szép grafikával, és tulajdonképpen ajándékkönyvek.
3: Ön szerint is érdemes ezeket a könyveket olvasni?
2: Mindenképpen. Hát olvasni nagyon-nagyon fontos és muszáj. Sokkal-sokkal több minden megnyílik előttünk a könyveken át, mint hogyha filmeken nézzük ezeket. Úgyhogy mi iszonyúan nagyon-nagyon mindenkit arra biztatunk, hogy olvasson sokat. Hát lehetőleg mondjuk egy heti egy könyvet érdemes lenne elolvasni. Nektek mondjuk nyáron én ugye egy kettő könyvet nagyon javasolnék, hogy kettőt olvassatok el. Nézzetek szét, és amelyik tetszik, azt olvassátok el.
3: Önnek a könyvesboltban itt van a kedvenc könyve?
2: Igen, nekem a tavalyi legesleg kedvencebb könyvem, körülbelül én olvastam olyan 50-valahány könyvet a tavalyi évben, és a Másodvirágzás című könyv volt a személyes kedvencem, és ott van fönt a kirakatban, meg tudom mutatni.
4: Ön így a munkája mellett sokat szokott olvasni?
2: Nagyon sokat próbálok olvasni, csak nagy családom van, mert 6 gyerkőcöm van, úgyhogy amennyi időm marad mellettük, igen, én próbálom a heti egy könyvet tartani.
3: Mi az eredeti szakmája?
2: Én néptáncpedagógus, és egy teljesen más szülésznő voltam ezelőtt, mielőtt ide jöttem dolgozni, úgyhogy kisbabák születésénél segítettem. Megkérdeztük!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbendék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét. Ez a Hely!

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balatonfagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinens egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és László Vivien. Ha szereted az izgalmakat, és mindig is vonzódtál a különleges vagy akár ijesztő lényekhez, akkor a mai adás pont neked fog szólni, hiszen most megismerheted az egyik leghírhedtebb titokzatos lény történeteit, és a szörnyvadászat izgalmait is átélheted.
1: Szerintem sokan ismeritek Bigfootot, azaz nagy lábat. Észak-Amerika állítólagos szörnyetege, melynek létezését lábnyomán kívül semmiféle fizikai bizonyíték nem támasztja alá. Egy több mint 2 méter magas, teste erőtől duzzadt, izmos lény. Azt gondolnánk, nehezen tud elbújni az emberi tekintetek elől. De ez nem igaz. A Bigfoot 911 nevű nagylábkutató szervezet több éve kutatja ezt a különleges élőlényt. Különböző hívások érkeztek ehhez a szervezethez, mint például:
0: segítség, megölték a kiskutyámat, és egy óriási férfi van a hátsó kertemben. Lehet, hogy nem is ember, inkább mint valami furcsa lény, vagy valami egy nagy fekete ruhában.
1: A férfi a hívás alatt teljesen józan volt, és elég komolyan hangzott. Az illető tényleg nagyon félt, és videóra is vette a lényt, de mire kimentek a kutatók, semmi nyomot nem találtak.
0: Később a Bigfoot 911 segítségére egy észak-karolinai háziasszony készített egy úgynevezett nagylábcsalogatószert. És honnan tudhatjuk, hogy ez működik? Helyszíni teszteket végeztek, és így újabb hívások jöttek, amelyben jelentették nagyláb észlelését. Dorka, te mit gondolsz, szerinted létezik nagyláb?
1: Szerintem létezik, de nem egyedül van. Biztos vagyok benne, hogy a Földön több ilyen titokzatos élőlény is él. És te mit gondolsz, Vivi?
0: Teljesen egyetértek veled, én is hiszek a hasonló különleges lényekben. Mi hiszünk benne, de megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok.
2: Őszintén, én hiszek benne, bár nem abban a két lábon járó nagy yetiben, hanem egy olyan majomfélében, ami magasabb egy gorillánál, és képes két lábon járni, és hasonlít egy emberre.
3: Én azért nem hiszek nagy lábban, mert nem létezik olyan élőlény, ami ilyen nagy és ilyen szőrös.
4: Hiszek nagy lábba, mert valaminek biztos, hogy kellett lennie ahhoz, hogy létrejöjjön ez a mítosz, ez az elképzelés, hogy ő létezik. Nem hiszem, hogy abban a formában, ahogy őt ábrázolják, hogy valami nagy szőrös, jegesmedveszerű lény, aki lépked ilyen hatalmas nagy lábakkal, de szerintem létezik valami, ami ekkora nyomot tud hagyni, vagy legalábbis valami értelmes magyarázat arra, hogy ezek a nyomok miért jöttek létre.
5: Végül is a hányféle ember, annyiféle szokás, én nem hiszek a nagy lábban.
6: Én személy szerint nem hiszek a nagy lábban, de a tudósok szerint egy jegesmedve és egy barna medvének a keveréke, de én nem hiszek ebben a tényben, szóval nem.
7: Én sem hiszek a nagy láb legendájában, mivel hogyha élnem, akkor már rég megtaláltak volna az erdőben, hisz nem lehet olyan sűr egy erdő, hogy ne legyenek rá egy hatalmas szőrös izére.
8: Szóval hiszek benne, mivel vannak rá teljesen meggyőző bizonyítékok. Észak-Amerikában tele van az erdőke, megrágott őszdarabokkal, meg szarvasokkal, meg nem tudom mivel, de tele vannak ilyen megrágott emlősökkel.
1: És hogy mit tartogat Bigfootnak a jövő? Szerintünk hamarosan megtalálják.
9: Hello,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Magyarországon először élőben közvetítettek egy agyműtétet, ahol a beteg is végig ébren volt. Karácsony Istvánnál 3 évvel ezelőtt derült ki, hogy Parkinson kóros. Először motorozás közben vette észre, hogy a bal lába magától remeg, de erős koncentrációval ekkor még le tudta állítani a reszketést. Ma már van, hogy éjszaka is azért riad fel, mert testének bal része tetőtől talpig bénultan remeg. Az operáció során 2 elektródát ültettek be a 2 agyfél tekéjébe, hogy így megszüntessék a rohamait. Ő és a Pécsi Idegsebészeti Klinika orvosai is beleegyeztek, hogy a szeretlekmagyarország.hu végigkövesse a beavatkozást. Karácsony Istvánnal folyamatosan beszélgettek az orvosok, hogy megfigyeljék, a beavatkozás milyen hatással van az érzékszerveire.
1: Jó, számoljon hangosan. 1, 2, 3, 4, 5.
2: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Érez most valamit?
2: Most nem.
1: Kicsit megyünk följebb. És most érez valamit?
0: A műtétre 2 újságíró, Kálló Péter és Pintér Luca jutott be. Ők csinálták a Facebook Live-ot. A Táskarádiónak elmesélték, hogy hatalmas élményben volt részük.
3: Egy nagyon-nagyon jó fej, férfi alant sikerült kapnunk.
4: Akitől egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, igen, mert elképesztő bátorságot és nyugalmat árasztott magából.
3: Meg az egész betegség úgy fogja fel, hogy hát ez van, de van egy megoldás, amit ő kihasznál, ő élezzel.
0: Bár a műtét látványa sokak szerint még a képernyőn keresztül is megrázó, az újságírók a helyszínen nem lettek rosszul, hangsúlyozta Kálló Péter.
4: Láthattam, hogy ilyen, hogy így feltárnak egy koponyát, és ez nyilván nem egy olyan felteres volt, hogy levették a koponyatfedőt, hanem csak egy lukat fúrtak, de akkor is ez baromi izgalmas volt, hogy ez hogyan történik, és tök érdekes, hogy ez valójában hogy néz ki, és hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy a csonthártya mit fog fel, és hogy hol vannak az idegek, és hogy van ennek az egésznek a rendszere. Persze bennem nem is volt egy druk, hogy nehogy mondjuk, hogy rosszul legyek, de kifejezetten eszembe se jutott rosszul lenne, nem inkább azzal voltam elfoglalva, hogy ez mennyire izgalmas, és mennyire érdekes ez az egész.
0: Sok Parkinson-kóros nincs tisztában azzal, hogy betegségüket nem csak gyógyszerekkel lehet kezelni, hanem létezik egy beavatkozás, aminek során elektródákat ültetnek az agyba, mondta el Pintér Luca. Hozzátette, hogy az élő közvetítéssel az volt a céljuk, hogy minél több ember megismerje ezt a lehetőséget.
3: Rengeteg kritika éri a magyar egészségügyet, és úgy ámblok, én azért azt vettem le, hogy az jön vissza, hogy azért mégiscsak vannak itt világszínvonalú orvosok, akik ilyen beavatkozásokat hajtanak végre, és jó, hogy ezt megmutattuk. A célunk az, hogy minél több emberhez Parkinson-kóros az eljusson az, hogy van ilyen megoldás, időben kell megnézni, nyilván át kell esniük rengeteg szűrőn, hogy egyetlen ez a műtét sor kerülhessen.
0: Az újságírók arra hívták fel a figyelmet, hogy a különleges Facebook Live célja nem a kattintás vagy like vadászat volt, hanem egy fontos üzenetnek akartak hangot adni.
4: Aki azt mondja, hogy ez kattintás vadász, az inkább azon gondolkozzon el, hogy mondjuk kattintás vadász-e a szuper szenzáció összetört autó, meg az összes mocsok, ami árad ma a magyar internetből, vagy pedig kattintás vadász-e az, hogy megmutatunk egy iszonyatosan durván bátor embert, aki végigcsinálja, és hajlandó megmutatni országvilág előtt, hogy milyen az ő koponyaműtéte vagy agyműtéte, és felvállalja a betegségét, és ezzel a betegséggel nem csak hogy együtt él, hanem saját betegtársain megmutatja, hogy lehet rá megoldás, és hogy ne ijedjenek meg egy ilyen műtéttől, mert egyáltalán nem egy szörnyű véres valami, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon tiszta és nagyon egyszerű, és nagyon úgy értem az egyszerű, hogy ez egy bonyolult eljárás, de hogy ahhoz képest egyszerű, hogy milyen súlyos lehet, milyen súlyos következményei vannak ennek a betegségnek.
3: És hogy egyébként mennyire pozitív ő, meg az ő példája, tehát nyilván írtunk neki SMS-t, hogy reméljük jól van, meg tudtuk, hogy fel kell, de mi felébresztették, de ott már mi nem voltunk ott, és mondta, hogy jól, és hogy minden oké, és hogy nagyon szépen köszöni.
0: facebook.com/Táskarádió. A betegről, Karácsony Istvánról hamarosan egy rövid filmet is készítenek, amiben bemutatják az operáció előtti állapotát, a műtét izgalmait, és azt, amikor bekapcsolják a fejében lévő elektródákat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. 7 plusz egy érdekesség a Földről, amit nem hallhattál az iskolában.
1: Az éltető víz. A Földet azért is nevezik kék bolygónak, mert felszínének többségét, egész pontosan 71%-át víz borítja. De tudtad, hogy ennek a rengeteg víznek mindössze 3%-a ivóvíz? Nem sok, ugye? Ezzel szemben tengereinkben és óceánjainkban annyi só van, hogy be lehetne vele teríteni a Föld teljes szárazföldjét, 152 méter magasan.
0: A Hold egyszer a Föld része volt. A svéd tudósok tanulmánya szerint körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt a Föld bolygó ütközött egy Theia névre hallgató, Földével megegyező sugarú pályán mozgó kőzet bolygóval. A Föld lecsapódó darabkáiból született meg a bolygónk egyetlen állandó természetes holdja.
1: A gravitáció furcsaságai. Mindenki tudja, hogy a Föld egyik különlegessége, ami élhetővé teszi, az a gravitáció. Ám a lábunkat, a Földhöz szegező erő nem egyforma a bolygó egyes részein. Az Andokban például nagyobb a gravitáció, a Hudson-öbölben pedig kisebb. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a Föld, mint tudjuk, nem tökéletesen gömb alakú.
0: Lila bolygó? A tudósok szerint sok-sok évvel ezelőtt a bolygónk lila színű volt az űrből. Mégpedig azért, mert az ősi mikróbák a zöld színű klorofilltól eltérő molekulát alkalmazhattak, hogy hasznosítsák a napsugarakat, méghozzá egy olyat, mely az organizmusokat lila színnel látta el.
1: Egy nap alatt a szomszédba. Tudjuk, hogy a Föld időzónákra osztható fel, ennek köszönhető az a furcsaság, hogy az amerikai Samoa részét képező Rose Atoll sziget, habár mindössze 2000 kilométerre fekszik a Kiribati részét képező Kiribati szigettől, a két szomszédos sziget közötti időeltolódás mégis pontosan 24 óra.
0: Egy völgynyi Mars a Földön. Évi csupán 200 mm-es csapadék mennyiségével, belső vidékein pedig még kevesebbel az Antarktisz tartják a világ legnagyobb sivatagának. A legextrémebb sivatagi régió a megmurdó szárazvölgy. A leáramló 320 km/h sebességgel süvítő szél képes felszárítani a területen lévő összes nedvességet. Ennek következtében a megmurdó szárazvölgyeket a Marshoz leginkább hasonlító földi tájnak tartják.
1: Aranyos bolygó. Tudtad, hogy a Földön rengeteg arany van? Gyakorlatilag annál is több, mint amivel a teljes felszínét be tudnánk borítani. De van egy apró pökkenő. Az öme a tengerekben és óceánokban található, és ott is apró pikkelyekre bomlottak, és így nem éri meg a befektetett energia, hogy összegyűjtsék ezeket.
0: A legnagyobb élőlény. Nos, ha legekről van szó, biztosan sokan a valóban hatalmas kék bánára gondoltok, de az első hely valóban nem őt illeti. A legnagyobb élőlény a Földön ugyanis egy gomba. Pontosabban egy oregoni legalább 2400 éves mézgombatelep a Kékhegységben. 130 méteres hosszával, a bánát kenterbe verő 180 tonnás súlyával, közel 10 négyzetkilométert borít be nyúlványaival. Ti hallottátok már ezeket az érdekességeket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Csak előnytelen unalmas fotók készülnek rólad, és ezen változtatni szeretnél? Mi segítünk.
1: Budapesten található a Selfie Múzeum, melyben gyönyörű, figyelemfelkeltő fotókat tudsz barátaiddal egymásról készíteni. A kreatív flamingós, unikornisos vagy egy cukormedencében úszkálós képpel garantáltan lájkok sokaságát tudhatod magadénak.
0: A két szinten elterülő 400 négyzetméteres múzeumban olyan díszletek és installációk között készíthetsz egyedi fényképeket, melyeknek csak a képzeltet szabhat határt. 11 különböző teremben élheted ki kreativitásodat.
1: A készítőknek ezen felül még rengeteg ötletük volt, ezért úgy döntöttek, létrehoznak nem messze az elsőtől még egy helyet, ahol ki lehet élni a fotomániánkat.
0: Te is álmodoztál már arról, milyen belefeküdni egy pénzzel teli kádba, vagy fehér lovakon vágtatnál vissza az időben? Ezt itt megteheted. Ráadásul ez a múzeum ad otthont egy különleges koktélbárnak is, ahol szomjunkat oldhatjuk.
1: Villő, ha jól tudom, te már voltál ott. Milyen volt? Kicsit mesélj nekünk róla.
0: Igen, én voltam az első selfie múzeumos helyen, és nagyon élveztem. A flamingók voltak a kedvenceim, és amikor bele lehetett ugrani a cukorgyöngyös medencébe.
1: Az jó lehetett. És mindenki, aki elmegy ebbe a múzeumba, ugyanolyan képeik lesznek?
0: Nem, egyáltalán nem lesz ugyanolyan képe mindenkinek, hanem a kellékek adottak, meg a háttér és saját kreativitásodat élheted ki benne.
1: Nekem megjött a kedvem hozzá, és nektek írjátok meg nekünk.

0: Az az alvási ciklust irányító hormon tegye a dolgát.
1: Ne dohányozzunk! Sokan azt hiszik, hogy az alvás előtt elszívott utolsó szál cigarettától lenyugszanak, pedig a biokémia szerint pont az ellenkezője történik. A nikotintól ugyanis felgyorsul a szívverés, agyunk pedig ébrenléti fázisra kapcsol. Pedig ugye pont az ellenkezőjét akarjuk elérni.
2: A harmadik tippünk, hogy kapcsoljunk ki. Sokan lefekvés előtt az ágyban még tévéznek, interneteznek, de rosszul teszik. A készülékekből érkező mesterséges fény képes megzavarni testünk belső óráját. Kerüljük ezt a fajta fényt az éjszakai órákban, amennyire csak lehetséges.
0: Ne nézzük az órát. Ha az óra percmutatóját nézzük lefekvés után, hiába várjuk, hogy elaludjunk. Így önkéntelenül is azt számoljuk, hogy hány órát tudunk aludni, amitől még stresszesebbek leszünk és nehezebben alszunk el. Fordítsuk a fal felé a számlapot inkább.
1: Következő tippünk a jó alvás érdekében, hogy ne ígyunk alkoholt közvetlenül lefekvés előtt. Ugyan könnyebben tudunk alkohol hatására elaludni, de a szervezetünk az éjszaka második felében megzavarodik ennek hatására. Ilyenkor ugyanis olyan légzési szünetek állhatnak be, amelyek miatt könnyen felébredhetünk és ébren is maradhatunk.
2: Írjuk le, ha zavar valami. Volt már olyan, hogy elkezdtünk agyalni valamin és újra meg újra lejátszottuk a fejünkben, hogy hogyan alakulhat életünk annak hatására? Lefekvés előtt ilyenkor tanácsos leírni 5 olyan dolgot egy papírra, ami nagyon aggaszt minket, ettől ugyanis valamennyire letesszük ezek terhét, és könnyebb lesz elaludni.
0: Az utolsó tippünk pedig, hogy ne feledkezzünk meg az edzésről sem. Az edzés hatására kevesebb stressz és izomfeszültség lesz bennünk, javul a kedvünk. Miért nem csinálja ezt mindenki? A legjobb idő erre délután 4 és 7 között van, de fontos, hogy lefekvés előtt 4 órával már nem mozogjunk ennyire intenzíven, mert testhőmérsékletünk és adrenalin szintünk annyira magas lesz, hogy nehéz lesz elaludni.
1: Ha bármilyen jó tipped van a jó alvás érdekében, írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

97.5 a Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Reihert Regina és Darvasi Rebeka. A szinkron korcsolya. Az a sportág, amit a legtöbb ember, ha meghal, azt kérdezi,

0: hogy ilyen tényleg létezik rá? A válasz igen, létezik. Sokan nem tudják, mit jelent, vagy mit akar ez az egész.
1: Ez egy nagyon komplikált és nehéz sportág, mivel arról szól, hogy akár 16 ember mozogjon együtt a jégen. Kívülről nagyon látványos és egyszerűnek tűnhet, pedig nem az. Ehhez a sporthoz nagy elszántság, sok szorgalom és kitartó munka kell, meg persze, hogy tud csapatban dolgozni. Ahhoz, hogy ilyen sokan egyszerre tudjanak egy kürt, programot csinálni, nagyon sokat kell edzeni és gyakorolni.
0: A magyar szinkronkorcsia válogatott csapata a Team Passion, ahol a lányok egy versenyen 16 plusz 4 fővel indulnak. Kisebbeknél még lehet csak 10 vagy 14-en vannak egy csapatban, de már 8 fővel is lehet versenyezni. Egy versenyen 3 perces programokat mutatunk be, vagy nagyobb kategóriában már van egy rövid program és egy kür. Vannak kötelező, nehéz és akár veszélyes elemek is, mivel a nagyobbak már emelik egymást.
1: Egy ilyen verseny nagy élményt ad a versenyzőnek és a nézőknek is egyaránt, mivel nagyon jó hangulata van.
0: Team Passion, a magyar szinkronkorcsia válogatott. Igen, ebben a sportágban is van ilyen, és itt vannak a legjobb korcsolyázók. A lányok egy nagyon jó csapatot alkotnak, és nagyon ügyesek. 3 évet vártak arra, hogy végre megtartsák a VB-t nekik.
1: Nagyon nehéz időszak volt ebben a sportban is a Covid, mivel sokan voltak betegek, és megnehezítette ez is a felkészülés nekik. De így is kitartottak és küzdöttek. Idén végre ennyi idő után megtartották nekik is, és indulhattak rajta. Kanadában tartották meg a VB-t, ahol nagyon jól szerepeltek mind a 2 nap. Végül 8. helyen végeztek, 5. legjobb nemzetként, amire nagyon büszkék voltak.
0: Azóta is keményen edzenek és készülnek az idei szezonra. 2026-ban pedig remélik, hogy ez a sportág is bekerül az olimpiai játékokba.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. Hallottatok-e már a Tourette-szindrómáról? Ha nem, akkor most bemutatjuk. A Tourette-szindróma az egy olyan szindróma, amelyet egyesek szerint az ingerült átfűv anyag zavara okozza. Azért ismeretlen sok mindenkinek, mert ez egy ritka szindróma, 11 gyerekből 5-en érintettek. A betegség gyakran 10-12 éves korban a legelviseletlenebb, és erdőkor után csökken a panaszok intenzitása. Rendellenesség 19. századi francia neurológusról Georges-Gilles de la Tourette-től származik, aki betegséget elsőként írta le.
1: De mivel jár a Tourette-szindróma? Nos, ez egy szindróma akaratlan mozgásokkal és hangadásokkal jár, amit tikeknek nevezünk. Tikeknek nevezzük például a rángásokat, csapkodásokat, a hümögést és még a káromkodást is. Egyes vizsgálatok szerint a Tourette-szindróma szenvedő betegek sokan átlagon felülnyervérzékkel, kiemelkedő művészi és zenei tehetséggel rendelkeznek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint néhány név példaképpen. Mozart, Napóleon, Molière, aki valószínűsítetően szintén Tourette-szindrómában szenvedtek. Tetteiket, alkotásaikat mégis egy világ ismeri.
0: Mivel én is Tourette-szindrómás vagyok, ezért pontosan tudom, milyen érzés, mikor furcsán néznek az emberre. Még volt én is, hogy egy bevásárlóközpontban szóltak érte. Eleinte szégyeltem magam érte, de már egyáltalán nem érdekel ki, mit mond, sőt, inkább merek beszélni róla, mert mint mondtam, ez egy ritka betegség. Engem nem gátol semben, ugyanúgy teljes életet tudok élni, akik ismernek, azok már nyilván megszokták.
2: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. A Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszinteségét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertén Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Ang Tae-hyun, ismertebb nevén Tae-hyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Tae-hyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenie Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 21 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmaris zenélni fog, olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slep, Azaria és a Follow the Flow, Pogányi Dolu, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogányi Dolu a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Német László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörös Marti Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap már több lesz fölöttünk a felhő, és több felé készülhetünk záporokra. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.
0: A tezerén indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Egy algoritmus megmondja, homoszexuális-e az ember.
1: Egy új mesterséges intelligencia 91%-os pontossággal meghatározta egy társkereső oldal felhasználóiról, hogy homoszexuálisak-e vagy sem. Az eset különlegessége, hogy az algoritmus mindössze egy fényképet használta a nemi identitás azonosításához.
0: A Stanford Egyetem kutatóinak fejlesztése, ami a férfiaknál 81, a nőknél pedig 74%-os találati arányjal határozta meg, hogy melegek-e. Egy tanulmányban a kutatók leírják, hogy több társkereső, mint egy 35 ezer profilját elemeztették az algoritmussal, így érték el a mostani pontosságot.
1: A két fejlesztő a mély neurális hálózatok használatára építette a gépi tanulást. Egy kifinomult matematikai rendszer megtanulja analizálni a nagyméretű adathalmazra épülő vizuális mintákat.
0: Magyarán szólva, egy gép megtanul analizálni egy csomó adatot. A tanulmány szerint a meleg férfiaknak és nőknek úgynevezett genderatipikus, vagyis a születési nemükre nem jellemző jellegzetességeik vannak. Ezek miatt a férfiak nőiesebbnek tűnhetnek, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Bizonyos mintázatok is megfigyelhetők voltak. A meleg férfiaknak keskenyebb arca, hosszabb orra és nagyobb homloka volt, mint a heteroszexuálisoknak. A homoszexuális nőknél azt figyelték meg, hogy szélesebb állkapcsuk és kisebb homlokuk van, mint a nem homoszexuálisoknak.
1: Az emberi elbírálás hatékonysága jóval alacsonyabb volt. Az emberek legfeljebb 61%-os pontossággal tudták meghatározni a férfiak, és 54%-os pontossággal a nők nemi irányultságát. Amikor először használták a szoftvert, az még a véglegesnél is jobb eredményt ért el, 91%-ban helyesek voltak az előrejelzései.
0: A módszernek még vannak hiányosságai. A tanulmányban nem vizsgáltak színesbőrű személyeket, és figyelmen kívül hagyták a transzszexuálisokat és biszexuálisokat, de a mesterséges intelligencia teljesítménye és elemzőkészsége ijesztően pontosnak tűnik.
1: Távolodjunk el egy kicsit a Földtől. A Neptunuszon és az Uranuszon gyémántok hullanak az égből.
0: A két jeges óriásbolygó felépítése hasonló. A viszonylag kicsi sziklás magokat egy vízből, ammóniából és metálljégből álló kéreg veszi körül, az pedig héliumot, hidrogént és metán tartalmazó sűrű légkör. A tudósok már korábban is feltételezték, hogy az óceánnak is becézett, jeges, folyékony réteg óriási nyomása alatt az itt található szénhidrogén molekulák felbomlanak, majd az így létrejövő szénatomok gyémánttá kristályosodnak. Ezek aztán úgy szállingóznak alá az óceánon át a szilárd magig, mint ahogy a Földön az eső hullik a felhőkből a Földre.
1: Egészen mostanáig viszont nem sikerült bebizonyítani ezt a feltételezést. Más kutatók már korábban is próbálkoztak ezzel, de a jégbolygók óceánjainak a Földnél milliószor nagyobb nyomást eddig nem tudtak reprodukálni. Most viszont egy német és amerikai kutatókból álló csoportnak sikerült modelleznie a jégbolygók légköri viszonyait és előidézniük a megjósolt gyémántesőt.
0: A kutatók kétféle lézer, egy optikai és egy röntgenes segítségével lökéshullámokat idéztek elő. Ezeket aztán egy polisztirol tömbön vezették át, amely a Neptunusz és Uránusz óceánjaihoz hasonlóan szenet és hidrogén tartalmazott. Ezzel a módszerrel sikerült a Föld kérgénél létezőnél jóval nagyobb, 150 gigapaszkál nyomásnak, illetve extrém magas hőmérsékletnek kitenniük a műanyag tömböt, és a gyémántok el is kezdtek formálódni.
1: Az egész folyamat mindössze a másodperc töredékéig tartott, a létrejött gyémántok pedig csak egy nanométernyi hosszúak voltak, de a kutatók feltételezése szerint a két bolygón ugyanez hosszabban tart, és nagyobb gyémántokat eredményez.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai. De ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések, de mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi, evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette, ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel, valamint ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalás. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. Szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. Biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek olyhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Fési Amira Bonita és Naár Barbara.
1: Biztosan te is azt hiszed, hogy egészségesnek lenni sok erőfeszítést, pénzt és időt igényel. Valójában viszont az életünkön változtatni sokkal egyszerűbb, csak be kell iktatnod pár új szokást a napi rendedben. A mai adásban ezeket hoztuk el nektek.
0: Manapság nagyon sok embert érint a migrén, és van, akinél már a gyógyszer sem segít. Ha te is köztük vagy, ez a természetes gyógymód biztosan segíteni fog. Amikor érzed, hogy közeleg a migrén, csak igyál meg egy pohár szőlőlevet. Ilyenkor ugyanis fejfájásodat az agyadban lévő kémiai anyagok egyensúlyának zavara okozza. A szőlőben található A, B2 és C vitamin is, ezek mind a migrén ellen hatnak. Azonban a legnagyobb szerepet a B2 vitamin játsza, mivel ez egyensúlyba hozza a kémiai anyagokat az agyadban, illetve csökkenti a fejfájásodért felelős vas szintjét a véredben.
2: Másodikként haja szépségének megőrzésére hoztunk egy tippet. Az igazság az, hogy nem csak az számít, hogy milyen sampont használsz, hanem az is, hogy mit eszel. A titok pedig a lazac. Ebben a halfajtában ugyanis sok D-vitamin és omega-3 zsírsav található, melyek létfontosságok a haj és a fejből hidratálásához. Az omega-3 ezen kívül egészségesen tartja a hajhagymákat, csökkenti a gyulladást, kezeli a korpát és mérsékli a szárazságot. Összefoglalva tehát, minél több lazacot eszel, annál egészségesebb leszel te és a hajad is.
1: Ha te is gondolkodtál már abban, hogy leadnál pár kilót, a citromos sós víz nagyban segítségedre lehet. Közismert, hogy ez nagyon egészséges, de sajnos nem olyan finom, mint egy pohár narancslé vagy energiaital. A citrom és só azonban két olyan varázslatos összetevő, ami kimossa a szervezetedből a méreganyagokat és gyorsítja a fogyásodat is. Ennek okai, hogy csökkentik az étvágyadat, így gátat szabva annak, hogy felesleges kalóriákat vigyél be, valamint felpörgetik az anyagcserédet is.
0: Negyedikként egy egyszerű otthoni praktikát ismerhetsz meg. A sárgás körmök sajnos egy mindennapi jelenség, de egyáltalán nem szép. Ha természetesen szeretnéd fehéríteni őket, javasoljuk neked a fogkrémet. Ez ugyanúgy erősíti és fehéríti a körmeidet, mint a fogaidat, hiszen ebben is keratin található. Ezt a praktikát nagyon egyszerűen véghez tudod vinni. Csak kenj egy fogkefére kevés fogkrémet, majd dörzsöd bele a körmeidet. Hagyd hatni egy percig, majd mosd meg a kezeidet.
2: Ha meg szeretnéd növeszteni hajadat, készíts saját hajszérumot. Ennek egyik összetevője a ricinus olaj, amiben megtalálható a fejből hidratáltságát biztosító E-vitamin, omega-9 és omega-6 vitaminok. Ezen kívül ásványi anyagokkal is találkozhatunk benne. Második összetevője az avokádó olaj, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, emiatt megvédi a hajadat töredezéstől. A szérum utolsó összetevője a kókuszolaj, ami megelőzi a fehérjék csökkenését a hajadban. Emellett még véd a napsugárzástól és a környezet káros hatásaitól is. Ennek elkészítése nagyon egyszerű. Mindegyik összetevőből tegyél egy tégelybe egy harmad rész, és alaposan rázd össze. Ezután már használhatod is.
0: Az utolsó tippünk a fogfehérítéssel kapcsolatos. A ragyogó mosoly meg a biztosságot ad, azonban ha fogaidat rejtegetned kell, az sokat levesz az önbizalmadból. Ha te is magabiztosan szeretnél mosolyogni, egyél sok zöldséget és gyümölcsöt. Ugyanis ezek antioxidáns tartalmuknál fogva csodásan képesek eltüntetni a foltokat a fogaidról. Ilyen gyümölcs például az eper, ami fehéríti a fogakat, valamint a bor és kávéfoltokat is képes eltüntetni. Másik ilyen gyümölcs az alma. Ez természetes folteltávolítóként működik, mivel fokozza a nyáltermelést, ezzel segítve az öntisztulási folyamatot. Ajánljuk még neked a narancsot, illetve az összes többi fanyar gyümölcsöt, mert ezek

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Sok szülő bajlódik azzal, hogy mit nézel a gyermekével Halloweenkor. Melyik lenne ijesztő, melyik nem. Mi most ebben segítünk. Első, Hotel Transzilvánia, ahol a szörnyek lazulnak. Dracula gróf ötcsillagos kastélyában a szörnyek kipihelhetik krémes fáradalmaikat. A vámpírok fejedelmének féltvörzött lányának, Mavisnek 118. születésnapja közeledik. Erre készül az egész hotel. De egy ember a hotelbe téved, és ezzel Dracula gróf életét forgatja fel.
1: Második, karácsonyi lidersznyomás. Az ünnepek birodalmában rossz csöndzsek uralkodik Halloween város felett. Az ottani lakók előszeretettel ijeszgetik egymást nap mint nap. Egy nap tudomást szerez Karácsonyvárosról, az fogalmazódik meg benne, mi lenne, ha ő uralkodna Karácsonyváros felett is, hogy azt a várost is félelemben tartsa.
0: Harmadik, Coco. Egy rossz emlékből fakadóan az egész család megveti a zenét, de Miguelnek mégis az az álma, hogy híres zenész legyen. Egy véletlen folyamán a fiú a holtak világába kerül, ahol már elhunyt családtagjaival találkozik.
1: Negyedik, Boszorkányváros. Meggy élete megváltozik, mikor nagymamája a városba érkezik. Meggy édesanyja rossz kapcsolatot ápol édesanyjával, hogy a városba érkezett, csak ront a helyzeten. Egy este a gyerekek követik nagymamájukat egy buszra, amely elrepíti őket egy csodás helyre.
0: 5. Az Addams Family, a galád család, a mese. Gomez és Morticia New Jersey-ben egy ijesztő hegyen lévő, elhagyatott kastélyba költözik. A hegyet körülvevő köd elrejti a város elől. Utódaik is belepték a kastélyt, a komiszlányuk Wednesday és az extrém fiúk Paxley. Viszont nyugodt, nem hétköznapi életüket felforgatta Margot Needler, műsorvezető, aki át szeretné alakítani az elhagyatott kastélyt, mert nem illik gyönyörű épített házai mellé.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.7 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Durján Boglárka, Török Marcell, Óvári Ambrus, Szép Loki Emma, Csókás Dávid és Porkoláb Boldizsár.
1: Most bemutatjuk Lokbalok Pétert, aki már 4 évesen szórakoztatta az utcájában lakókat a saját rádió műsorával. A Táska Rádióból indult, dolgozott a Lánchíd Rádióban, de láthattátok az M2 gyerek műsorában is. Az álma az volt, hogy bekerüljön az eszefére, 4-szer próbálkozott, sikertelenül, de Peti nem adta fel. 5-5-szörre sikerült. Jelenleg filmrendezőnek tanul az egyetemen.
2: Mind dolgozol jelenleg?
3: Most az SZF-én, a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanulok filmrendezést. Ez volt az első tanévem, és várhatóan 2024-ben fogok végezni.
4: Mi tetszik most legjobban az egyetemben?
3: Nem volt olyan nap, hogy ne lett volna kedvem bemenni. Ugyanazt élem át, mint annak idején itt a rádióban, hogy bemegyek, és jó szívvel megyek be, szeretem az embereket, akik ott vannak, minden nap valami izgalmasat csinálunk, amikor órák vannak, akkor az órákon ülünk, és az órák jók, érdekesek és izgalmasak. A mi egyetemünkön csak egyet nem szeretünk, de a többi 14 tantárgyat azt szeretjük. Úgyhogy ezt szeretem benne, és remélem, hogy ez még így is marad.
5: Mi az álommelód?
3: Nehéz kérdés ez, mert minden alakul át. A médiára célzok most pontosan, hogy teljesen átalakulnak a fogyasztási szokások, hogy mi lesz a tévé, rádió, meg a film sorsa, azt még nem tudjuk. Tehát ugye minden költözik át az online platformra, ami pedig már online jelenik meg, az nem lehet teljesen olyan, mint mondjuk a rádióban vagy a tévében volt. Mások a szokások, másképp hallgatják az emberek, és egyébként a filmre is igaz ez valamilyen szinten, mert nyilván sokáig fognak filmek készülni, nagyon sok film fog még készülni. Úgy néz ki, hogy a következő évek azok a minisorozatokról fognak szólni, hogy most a társadalom a sorozat függő lett, és ennek a film issza meg a levét. Azért nehéz ez a kérdés, mert nem tudom megmondani neked azt, hogy pár év múlva, amikor én végzek, vagy amikor én majd 30 éves leszek, meg 40 éves leszek, meg 50, akkor hogy fog ez az egész kinézni? Lesz-e még olyan, hogy rádió? Lesz-e még olyan, hogy tévé? Lesznek-e még mozik, ahol 2 óra hosszú filmeket lehet megnézni?
6: Mi motivált téged, hogy annyiszer jelentkezz az egyetemre?
3: Egyrészt a makacságom, szóval, hogy már egy kicsit a büszkeségemet is piszkált ez a dolog, hogy ennyiszer kihajítottak, akkor nehogy már annyira alkalmatlan nem lehetek, és akkor volt is olyan tanár, akinek megmondtam, hogy már pedig addig jövök, amíg föl nem vesznek. Meg a másik az, hogy én úgy voltam vele, hogy ha már elmegyek egy egyetemre, és rászánok legalább 3 évet, akkor azt hasznosan szeretném tölteni. Ne csak a papírért csináljam, hanem akkor az tényleg teljen is úgy az a 3 év, hogy érdemi dolgokat csinálunk, és az SFE nagyon kevés egyetemek egyike, ami egy gyakorlatias egyetem, tehát alig van ilyen elméleti meg magolós része, hanem javarészt inkább arról szól, hogy dolgokat kell csinálnunk, alkotnunk, forgatnunk, történeteket kitalálni. A tanórák nagy része is olyan, hogy beszélgetős, érvelős, ellenérvelős, tehát alig van olyan tantárgyunk, ahol így leadnak egy anyagot, és ezt meg kell tanulni.
0: Mik a terveid a következő pár évre?
3: Következő 2 évre biztosan az, hogy az egyetemet befejezem. Utána hol kötök ki, hogy most rádiózni fogok újra, vagy visszamegyek a tévébe, vagy esetleg belevágok a filmezésbe, mert most ugye én játékfilmrendezőnek tanulok. Az lenne elvileg a jó út, hogyha ezután filmezni kezdenék, de Magyarországon azért nagyon nehéz ebben elhelyezkedni, mert pénzt szerezni filmekre, meg pozíciókat, azt azért ki kell járni azt az utat, és én filmezésben még nem dolgoztam, úgyhogy ez nekem egy új vonal. Mindenképp a média vonalon szeretnék tovább menni, de még nem tudom, hogy annak pontosan melyik szegmensébe, de remélem, hogy a filmezésben is kipróbálhatom magam, ha már egyszer diplomás filmrendező leszek.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rék és Freki Zsófia. Te hallottál már a szorongásos zavarokról?
1: A szorongás, a félelem, az idegesség mindannyiunknak ismerős, hiszen ez az életünk velejárója. Az egyén természetes reakciója új, váratlan vagy megterhelő élethelyzetekben. Szorongást tapasztalhatunk fontos teljesítményhelyzetekben, vizsga, felvételi előtt, nyilvános szereplés alkalmával, vagy egyéb lelkileg megterhelő események kapcsán, például betegségek, negatív élmények, bizonytalan élethelyzetek alkalmával.
0: A mai pszichológiai tudás szerint a szorongás valamilyen vélt vagy valós veszélyhelyzetre adott reakció. Nem a helyzetek, hanem azok egyéni értékelése váltja ki a szorongást. Például egy állás elvesztése, mely egy valós veszélyhelyzet, ugyanolyan szorongást válthat ki, mint az állás elvesztésétől való félelem, mely meg egy vélt veszélyhelyzet.
1: Hasonlóképpen a hipohondriás beteg, aki valamilyen betegség esetleges kialakulása miatt aggódik, vélt veszély, ugyanolyan erős szorongást élhet át, mint a testi betegségtől szenvedő, valós veszély, személy.
0: A szorongás sokféleképpen hathat, egyaránt át pozitív vagy negatív hatása az egyénre nézve. Pozitív hatása lehet a képességek és probléma megoldás mozgósítására, vannak emberek, akikből a feszült helyzet hozza ki a legjobb teljesítményt. Előfordulhat negatív hatásként viszont a gátlás, vagyis amikor az egyén szinte megbénul az adott helyzetben és jóval képességei alatt teljesít.
1: A szorongás testi, érzelmi, gondolkodásbeli és viselkedéses tünetekben nyilvánulhat meg, melyek egyéniségenként nagyon különbözőek lehetnek. Testi megnyilvánulásnak tekinthetjük például az arcunk kipirulását, szájszárasságot, izzadást, heves szívverést, mellkasi szorítóérzést, hasmenést és vizelési ingert, valamint a vázizomzat tartós megfeszülését.
0: Érzelmileg furcsa, félelemhez hasonló ideges feszültséget, szorongató érzést élhetünk át. Magatartásunk is nagyon megváltozhat ilyenkor, például rosszul alszunk, esetleg elfelejtünk dolgokat, vagy szükségét érezzük annak, hogy többször is leellenőrizzük magunkat.
1: Te tapasztaltál már ilyet?
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Ez a Táska Rádió esti showja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina és Hedrik Mira. A kutyák szinte az idők kezdete óta részei az emberek életének. Most megnézzük, hogy a kutyák hogy tudnak segíteni az emberek számára.
1: Sokak tartanak otthon háziállatot, leginkább kutyát. De vajon miért? Egyrészt lelki okok miatt, egyrészt pedig azért, mert az állat segítség számukra a mindennapokban. Ilyenek például a segítő kutyák, a vakok és gyengéllátók számára. Ők amolyan látószemek, vigyázók ezek egy sérült ember számára. Sokszor szinte tökéletes páros tudnak alkotni.
0: Az élet más területein is megmutatkozik a kutya-ember kapcsolatának pozitív hatása. A terápiás kutyákat kifejezetten erre a célra, ahogy az elnevezésből egyenesen következik, terápiára és fejlesztésre nevelik már kiskoruk óta. Iskolákban, óvodákban egyre gyakrabban alkalmazzák a kutyás terápiákat, foglalkozásokat a gyerekek fejlesztésére, mindezt igen nagy eredményekkel. Ezen alkalmakkor a kutya aktív, motiváló résztvevője a folyamatnak. Az ilyen foglalkozások oldják a stresszt, a szorongást, fejlesztik a részképességeket és pozitívan hatnak a társas kapcsolatok kialakítására is. A gyermekeknél kiskorban, a beszédindításban is tudnak segíteni.
1: Egy pszichiáter véletlen folytán rájött arra, hogy a kutyák pszichiátriai kezeléseknél is jól lehet használni. Így a felnőttek gyógyulásában hatékony segítők tudnak lenni. A kutyák jól tükrözik a beteg érzelmeit, reakcióit, és akár közös kommunikációs csatornává is tudnak válni, segítve egy pszichiáter terapeuta munkáját. Sőt, kutatások igazolják, hogy optimalizálják a vérnyomást, és a depresszióra is pozitív hatással vannak négylábú barátaink.
0: Vannak olyan beteg személyek, akiknek sokszor a mellettük lévő kutya mentette meg az életüket. Ezek a rohamjelző kutyák. Ők egy-egy rosszullét, epilepszia, diabétesz előtt jeleznek a gazdájuknak, akik gyógyszerbevételével meg tudják előzni a bajt. Ezek az állatok speciális kiképzésükből fakadóan roham alatt segítség hívásával tudnak segíteni a gazdájuknak.
1: Beláthatjuk, hogy a kutyák, és úgy általában az állatok nem csak lelki társai tudnak lenni az embereknek, hanem nagyon sok élethelyzetben a fejlődésünket, a gyógyulásunkat is szolgálják.

0: really easily.
1: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balatonfagyia. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue-hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Sola-Cardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzetet. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is az feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Az idei foci VB-n már több jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Holnap már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.

közelebb rakod. 38, nekem 45, az agyadban nézve bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Kiakad a YouTube, kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet. Büszke vagyok, szegény gyerek voltam, a szüleim becsülettel adtak a sorsnak. A szívemet nem adom könnyen, nem. A slepp az a családom, mint szeretem. Azt mondják, változtam nem keveset, de itt van a költő, miért keresed? Biztosul ne legyen mérges az autóm, gyors. Látja azt maga is, hogy túl sport.

megszakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelenleg népszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmari zenélni fog, olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slap, Azaria és a Follow the Flow, Pogányi Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judó is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakérték szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabad idővel rendelkezik. Pogány Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogány Induló a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Németh László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás Diák Olimpia idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már több lesz fölöttünk a felhő, és több felé készülhetünk záporokra. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul.

0: akkor, mint Ozzy Osbourne. Szerinted miért kapod reggelente, hogy
1: Rozi Osbourne? Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok kép egy váltáska, már hiszem, hogy vas erelem első látásra.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Meglepő dologra figyeltek fel a városi madaraknál. Megnőtt az elalvási és átalvási zavarban szenvedő gyermekek száma. Több száz aranyból készült pénzérmére bukkantak régészek egy ház alatt Oroszországban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Ugyanarra a váratlan eredményre jutottak a kutatók, amikor több európai országban is azt vizsgálták, milyen hatást vált ki a városi madarakból, ha megközelítik őket. Írja Science Alert. A magyar kutatók részvételével Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Csehországban végzett, mintegy 2000 kísérlet eredménye alapján kijelenthető, a városi madarak jobban megijednek és nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mint egy férfi. A People in Nature szaklapban megjelent kutatás szerint az elméletet összesen 37 madárfajon tették próbára, és akár verebekről, varjakról vagy harkályokról volt szó, egyértelműen megfigyelhető volt az eltérő reakció. A különbség annak ellenére is szemmel látható volt, hogy minden megfigyeléshez egy nagyjából azonos magasságú és azonos színű ruhát viselő férfi és női résztvevőt választottak ki. A hasonlóságra olyannyira figyeltek, hogy a hosszú hajú nőknek még a haját is el kellett rejteni. Megnőtt az elalvás és átalvási zavarban szenvedő gyermekek száma Magyarországon. A legtöbb eset a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe koncentrálódik, mivel ott található az egyetlen európai akkreditációval rendelkező alváslabor hazánkban. Benedek Pálma az intézmény főorvosa azt mondta, az alvás minőségére nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen az kihat a testi, lelki és szellemi fejlődésre. Több száz aranyból készült pénzérmére bukkantak régészek egy ház alatt Oroszországban, számolt be róla a Life Science. A szakértők szerint mai árfolyamon a leletek összesített értéke több mint 170 millió forintnak felelhet meg. A kutatók tervezett építési munkálatok megkezdése előtt tárták fel a történelmi ház alapzatát. Az ásatási munkálatok közben pedig egy törött cserépedényre lettek figyelmesek. Ebből került elő pontosan 409 darab aranyrubel, melyeket 1848 és 1911 között vertek. Az érmék túlnyomó többsége II. Miklós az utolsó orosz cár uralkodásának idején készült. A pénzhalmot felteltőleg egy tehetős család rejthette el a cári Oroszország végét jelentő polgárháború idején, ám később már nem állt módjukban visszatérni érte. Fehérben a Velencei tó a kiemelt turisztikai célpont a strand szezonban. A tóparti strandon május 1-én indult el a szezon. Székesfehérváron a Csitári GMI uszoda és strandfürdő később nyit. A vendégeket június 13-ától várják. Egyre több ország vezet be életkor ellenőrzési rendszert az interneten, melynek célja, hogy a 18 éven aluli felhasználók ne tudják elérni a közösségi szerencsejáték oldalakat. Április 29-én pedig az Európai Bizottság is elfogadott egy ajánlást, melynek részeként arra sürgeti a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az uniós életkor ellenőrző alkalmazás bevezetését, s még az év végéig tegyék elérhetővé. A tájékoztatás szerint a bizottság kidolgozott egy olyan uniós életkor ellenőrzési alkalmazási tervet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy igazolják, elmúltak 18 évesek, anélkül, hogy felfednék pontos életkorukat, személyazonosságukat vagy bármilyen más személyes adatukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2026 nyarán ismét nyári röplabdatábort szervez a Mábelőre Sportakadémia. Az Egyesület három turnusban, június 22-től 26-ig, június 29-től július 3-ig, illetve július 13-tól 17-ig várja a sportág iránt érdeklődő általános iskola alsó tagozatos gyermekeket. A részvételhez röplabdás előélet nem szükséges.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma már több lesz fölöttünk a felhő, és több felé készülhetünk záporokra. A csúcs hőmérséklet 17-24 fok között alakul.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál. Tóth Kristóf, Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Magyarország első okos város része jön létre a Ligetben.
1: Magyarország egyik első okos város része jön létre 2023-ra a Liget Budapest Projekt Smart Liget koncepciójának köszönhetően. Az Európában is egyedülálló megoldásunknak köszönhetően a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye lesz, mondta a Városliget ZRT vezérigazgatója. A jövő Városligetének okos infokommunikációs fejlesztései, a különleges megoldások energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetést tesznek lehetővé, így jelentősen mérséklődik a ligeti épületek energiafelhasználása, csökken az intézmények ökológiai lábnyoma. A Smart Liget rendszerének újdonságait az E-Mobility Forum 2019 című országos konferencián ismertették.
2: Az épületek és a park változatos digitális szolgáltatásainak összekapcsolása a 21. századi látogatói élmény mellett hatékony és fenntartható üzemeltetést és biztonságot nyújt. Mindezek mellett a park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöld felületű park is. Így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz. A Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat. A megújuló Városliget összes szolgáltatása legyen a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó, egy okostelefonos alkalmazáson vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető.
0: Az egész Ligetet lefedő wifi hálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat például a Google Maps. Így az autóval érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az ezekhez vezető útvonalakról. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. A Smart rendszer támogatja az akadálymentességet is, például a vakok és gyengén látók közlekedését, eligazodását is segíti. A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épületgépészeti, automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így az épületek automatikusan mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogató kiszolgálásához szükséges. A Smart Liget koncepciója minden elemében összhangban van a fővárosi közgyűlés által elfogadott Smart Budapest jövőképével.
2: A csúcs technológia azonban rossz dolgokra is használható, a főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 000 eurót.
0: Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak. Egy brit energetikai vállalat vezérigazgatóját felhívta a cég német anyavállalatának vezetője, és azt kérte, utaljon át 220 000 eurót egy magyar beszállítónak egy órán belül.
2: A vezérigazgató teljesítette is a kérést, egy dolgot nem tudott csak, hogy nem a főnöke hívta, hanem egy csaló készítette el mesterséges intelligencia segítségével a főnök hangját. A becsapott cégvezető egész biztos volt abban, hogy a főnöke hangját hallja. A hangszín és a német akcentus is pontosan ugyanolyan volt, mint a valóságban.
1: Akkor fogott gyanút, amikor a csaló még egyszer felhívta, hogy pénzt kérjen, de ezúttal egy osztrák telefonszámról. Az átutalt pénz nem sokáig maradt a magyar bankszámlán, egy mexikói számlára utalták tovább. Egyelőre egyetlen gyanúsítottat sem tudtak azonosítani.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara és Szabó Amina. Ahogy az ember figyeli az interneten az újdonságokat, egy egyre szembeötlőbb dolog került felszínre. Egyre több márka és logó kerül az arcunkba instán. De vajon mi ennek az oka, és kik is a hype-bíztak?
1: Kanye West kezdhette el ezt a kultúrát a Yeezy kollekciójával, majd közös együttműködésbe kezdett az Adidas-szal, ezáltal teljesen új területeket nyitott meg a divat világában. Kialakult egy réteg a fiatalok számára, akik többnyire tehetősebbek és valami újra vágytak. Ők lettek a sneakerheadek.
0: Hogy milyen hedek? A sneakerhead az a személy, aki imádja a sportcipőket, azaz a sneakereket. Ez a kultúra itthon is kialakulóban van, ami mögé több márka is felsorakozott, mint a Gucci, Supreme vagy az Adidas. Majd ebből a közösségből nőtte ki magát a Hypebeast közösség. Rájuk az jellemző, hogy mindig divatos és méregdrága ruhákat hordanak, és mindig tudják, hogy mik az újdonságok, és tisztában vannak a trendekkel is.
1: Vannak azok a fajta hypebeastek, akiknek a márka a legfontosabb. A Supreme kollaborációs kabát bármennyi pénzt megér. Egy kabát akár 100.000 forint is lehet, egy ritka cipő vagy egy Gucci póló pedig hétköznapi ruhává válik egy hypebeast számára.
0: Mondanak neked valamit azok a nevek, hogy Kappa, Fila vagy Champion? Ezek a márkák szinte feledésbe merültek. Most pedig a beasteknek hála újra divatba jöttek. Nem csak a felső kategóriás márkák, hanem a kisebb márkák is. Maga a hypebeast kultúra láthatóan itthon is elterjedt. Ezzel pedig teret hódítottak egyes márkák. Fiatalok ezrei vásárolnak ilyen termékeket nap mint nap, hogy fenntarthassák a friss imidzsüket, és bővíthessék olyan darabokkal a gyűjteményüket, amik az igazán értékes hypebeast márkák alá tartoznak.
1: A hypebeast csoportba olyan márkák tartoznak, amik a high-end fashion közegből jöttek, vagy akik kollabok által elhíresültek. Sőt, olyan nagymúltú sportmárkák is vannak, akik pusztán ezen célcsoportnak készítenek lépőket. Tisztázzuk le a különbséget a hypebeast márkák és a hype-olt cuccok között. Megkérdeztünk benneteket is a hypebeastekről.
0: Mik is azok a hype-olt márkák? Néha-néha feltűnnek egyes márkák és egyes darabok, amik divatossá válnak, és sokan is viselik őket, de mégse válnak a hypebeast kultúra részévé. Így ezek csak a hype-olt nevet kapták meg. Ilyen például a Fila cipő, ami fazonja hasonlít a hypebeast márkák főbb trendvonalaihoz, de pár hónap alatt megcsúcsálták, kiköpték, majd leakciózták, mint a tavalyi trendet.
1: És mik a hypebeast márkák? Most, hogy eljutottunk erre a pontra, és mindent végighallgattál, már kezdhet benned megfogalmazódni, hogy mik is ezek. Ezek olyan nagy márkák, amit a hypebeastek vásárolnak, ők akár napokat is képesek sorban állni egy-egy olyan márkás újdonságért, mint akár egy újonnan piacra került iPhone.
0: Reméljük, hogy most már tudjátok, kik azok a hypebeastek, ha legközelebb szembe jönnek veletek az utcán, akkor felismeritek őket.

0: 97.8-es rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obszkúra volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsén nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrom névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt előhívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
0: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
1: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.
2: 97. Táskarádió. Te is belefér.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal

Az elején még a rajongó táboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 000 példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamon Sláger listáján, és több mint 200 000 példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Dia Jabel hette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve

0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!
2: Táskarádi.

0: 97.5-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divatdepressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyerekeknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy biztató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rámosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Léna, Hedrik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamás Nizsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben az annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki ő. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy nehogy Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolában és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet élt nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk, tehát tudnunk kell azt, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor a fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családba, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben, nem sok, hála a jó égnek, jellem

0: a családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli ezt a gyereket, nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kisgyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négyfős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutya az be lehet nyúlni, abba az egy kertetben nem. Szerintetek hova akar benyúlni összes gyerek? Oda.
2: 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áhoztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
1: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen áttart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
2: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
1: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
0: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
2: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
0: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek.
3: Y'all ready? 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
9: Terápiás kutyák segítik a vizsgázókat. Azonosították az első drágakőből készült fogtömést. Sikerült feltérképezni az univerzum egyik legnagyobb objektumát. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás. A terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. Írják az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitotartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja az olvasóit és a tanulni vágyókat. Azonosították az első drágakőből készült fogtömést, írja az Archaon News. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló felfedezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francisco Marcos Egyetem Popol Vuh múzeumában őrzött bal alsó őrlőfog alapján készült, amely a spanyol hódítás előtti majakorból származik. A rágó felületének felszínén egy gondosan beillesztett zöld kő, valószínűleg a maja kultúrában nagyra becsült jáde található. Először térképezték fel a Vela szuperhalmaz kiterjedését, amely az eddig ismert legnagyobb szerkezet lehet az univerzumban, írja a Life Science. A szuperhalmaz felfedezése óta, azaz 10 éve szinte teljesen el volt rejtve a Föld elől. A tanulmányban vizsgált eredményekből kiderült, hogy sokkal nagyobb, mint azt a tudósok eddig gondolták, és ma már az univerzum legnagyobb tömegű ismert objektumai közé tartozik. A Vela szuperhalmaz legalább 20 galaxis halmazból áll, melynek mindegyike több száz vagy több ezer galaxis tartalmazhat. Hatalmas méret ellenére a szuperhalmaz elhelyezkedése miatt csak 2016-ban fedezték fel. Nagyjából 800 millió fényévnyire található a Földtől egy olyan régióban, amit a tudósok csak elkerülendő zónának neveznek. Római kori temetőre bukkantak a Maros megyei múzeum régészei Maros keresztúron. Az intézmény közleménye szerint mintegy 30 ember sírját tárták fel, akik egy katonai támaszpont közelében éltek a II.-III. században. A szakértők úgy vélik, hogy ezen a területen akkoriban egy körülbelül 1000 főt számláló lovassági egység állomásozott. A katonák köré egy kis települést húztak fel, amelyet azok családtagjai, illetve iparosok, kézművesek és kereskedők lakhatták. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégéhez igazodva idén egészen augusztus 23-áig várja a látogatókat a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál, a Székesfehérvári királyi napok. A történelmi főváros legfontosabb augusztus 14-én kezdődő kulturális eseményéről Lerner Zsolt alpolgármester és Igaz Krisztina, a Székesfehérvári közösségi és kulturális központ szakmai vezetője tartott sajtótájékoztatót.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: A Vidém Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik, a csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek. A nyári tábor bázisa a Vidém Múzeum melletti kölyök klub lesz, mely nem csak klimatizált, de nagyon jól felszerelt, kifejezetten a gyerekek igényeire fejlesztett tér.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma már több lesz fölöttünk a felhő, és több felé készülhetünk zápor. A csúcshőmérséklet 17-24 fok között alakul.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lutfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még bódító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyaguk a gumi, ami kétfajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágókban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukorhelyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsénnyi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyi szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor az nagyjából 2, de olyan is van, hogy 1 nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de ne higgyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkretelti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírfacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk. 97.5 All the time. Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból, és a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as, színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkotó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvíz a jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is. És ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet. Ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kozári Lenke, Ebert, Brigitta és Farkas Réti Rajmond. A mai adásban a világ 10 legfurcsább szokásairól lesz szó.
1: Tájföldön, ha két autós összeütközik, első dolguk felmérni, hogy nem esett a bajuk. A következő pedig az, hogy megölölik egymást és örömmel fejezik ki, hogy a másiknak nem esett baja. Hogy az autóban mi a baj, az már harmadlagos ügy.
2: A nálunk étletlenségnek számító csámcsogás az étkezésnél Koreában bevett szokás, ahogy elvárás a jó hangos böfögés is.
0: Teljesen természetesnek számít továbbá a fő zsírtartalmának minden további nélküli eltávolítása is. Legyen az az ember az utcán, étteremben, vagy éppen vendégségben. A művelethez ráadásul segédeszközt is használnak, ezek a fültisztító pálcikák, azonban korán sem hasonlítanak a hazánkban ismert típusokhoz, ráadásul többségük fémből is készül.
1: A távol-keleti népek nem csak étkezési, de higiénikus szokásai terén is képesek meglepetést okozni. Ilyen például a zsebkendő esete, melyet ők egyszerűen gusztustalannak és tisztátalannak tartanak, hiszen nem értik, hogy valaki képes az órán származó valadékot a zsebébe hordani. A zsebkendő használat helyett ők így szipogást támogatják, ahogy azt teszik a svédek is, akiknél olyannyira nem megszokott a zsebkendő használata, hogy képesek meglepődni azon, ha valaki kér tőlük egyet.
2: A higiénikus szokások tekintetében az indiaiak sem állnak közel hozzánk. Nem, mint a véleményük szerint nem ügyelnének rá, csupán egészen más szemszögből közelítik meg a dolgokat. Még ugyanis mi el sem tudnánk képzelni az életünket például mellékhelység nélkül, addig Indiában sokan a mai napig nem használnak WC-t. Ők inkább a szabadban engednek utat a természetnek, mondván, hogy nem ülnek rá egy olyan ülőkére, amelyen előttük már más is ülhetett.
0: Bár semmi hátborzongató és taszító nincs bennük, meg kell említenünk a bolgárokat is, akik annak ellenére, hogy kultúrájukban nem állnak túlságosan távol tőlünk, képesek meglepetést okozni. Míg ugyanis Európa szinte összes országában igent jelent, ha bólogatunk, és nemet a fejrázás, addig Bulgáriában éppen fordítva van mindez. Ha valamint helyeselnek, akkor jobbra-balra ingatják a fejüket, rosszulásukat pedig éppen ellenkező fejmozdulatokkal fejezik ki.
1: Ha Angliába jársz, és nem a legközelebbi barátod az illető, akivel találkozol, akkor eszedbe se jusson megölelni vagy megpuszilni. Az angolok számára ugyanis ez felér egy zaklatással.
2: Ha illemtudó ember módjára szeretnél megjelenni egy spanyol vendégségben, akkor felejtsd el a pontosságot. Spanyolországban ugyanis legalább fél órát illik késni.
0: Japánban nem mosolyognak az emberek nyitott ajkukkal, udvariatlanságnak számít ugyanis, ha valaki a fogát látni engedi.
1: A törökök nem nézik jó szemmel, ha egy idegen férfi megszólít egy nőt az utcán. A turisták jobban teszik, ha kerülik ezt, ha nem akarnak összetűzésbe kerülni a nő családjával.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gárda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Hedrik Mira és Bődi Virág Anna. Vendégünk volt Gadó Anita, musical színésznő, aki többek között mesélt a színházi meghallgatásokról, próbafolyamatokról.
1: És elmesélte élete legnagyobbakját is. Hogy néz ki egy casting?
2: Egy casting, többféle casting létezik. Színházon belül nagyon gyakran van olyan, hogy belsős casting, ami azt jelenti, hogy nem hirdetik meg hivatalosan, tehát nem fogsz belefutni a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy máshol, hanem egy belső körben 100 embert mondjuk behívnak a szakmából, azokat, akikről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének a feladatra, vagy van a másik opció, amikor meghirdetik, és tulajdonképpen bárki elmehet, ez azért ritkábban történik meg, és más okai vannak. Egy belsős casting az általában úgy néz ki, hogy behívnak, elmondják az időpontot, mikorra kell menni, általában van legjobb esetben egy hetet felkészülni, kiküldik neked a dalt, a szöveget, arra te felkészülsz, odamész, rengeteget vársz, sorra kerülsz, megcsinálod, és utána várod a hívást, hogy hát, ha sikerült, és általában nem szoktak amúgy visszajelezni, hogyha véletlenül nem sikerül, ami eléggé idegtépő, de ehhez hozzá kell tudni szokni.
3: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szerepet?
2: Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha bekerülsz egy előadásba, ami most készül, ami tehát nem egy beugrásról beszélünk, akkor általában másfél-két hónap szokott lenni egy próbafolyamat, ebben benne vannak a korrepetíciók, ami a daloknak a betanulását jelenti, a táncpróbák, a rendelkező próbák, amikor a rendező megrendezi a darabot és színpadra állítja. Ez általában egy másfél-két hónap, de vannak olyan esetek is, mint például most nekem, ami jelenleg van, a Six című musical a Madách Színházban, ezt mi elkezdtük próbálni májusban, és csak októberben lesz a bemutatója, és egyik hónapban próbálunk, aztán most pont ebben a hónapban szünet van, júliusban megint próbálunk, és így ez kb. Fél évre tolódik ki, úgyhogy van ilyen is, de általában másfél-két hónap.
4: Miből áll egy próbafolyamat, és mennyi idő?
2: Másfél-két hónap általában egy próbafolyamat, és először általában beszokták tanítani a dalokat, ilyenkor elmész egy korrepetítorhoz, leültök, megkapod a kottát, átnézitek az összes dalt, legyen az közös, legyen az szólódal, bármi. Ezek után általában szokott lenni egy olvasópróba, amikor felolvassák darabnak a szövegét, vagy ti, vagy van olyan is, hogy csak a rendező egyedül felolvassa az egészet, és az összes színész ott ül, és végigolvassák a darabot, és tulajdonképpen utána kezdődik a tánc, ha zenés darabról van szó, és akkor a rendelkező próba, emlékpróba, összpróba, zenés, zenekaros összpróba, főpróbáig, és utána van a premier.
0: Mi volt a legnagyobb bakid?
2: Volt természetesen olyan, hogy szöveget rontottam, belebotlott a nyelvem, az is rettenetesen kellemetlen, de volt olyan egy előadáson, pont az Abigailnél, ami ugye életem első nagy szerepe volt, hogy forgó színpad van, ami azt jelenti, hogy középen van egy hatalmas, nagy kör alakú része a színpadnak, ami forog, és az segíti mozgatni a díszletet, és hátul, a színpad hátulján volt egy füstgép, ami füstöt áraszt magából, és valami nem működött rendesen ezzel a füstgéppel, és valamiért ilyen olajszerű anyagot köpködött magából a gép rá a forgószínpadra, ami ahogy megfordult, a színpad elejére érve csúszóssá vált, eléggé neneves, és van egy olyan jelenetem, ahol egy nagyon nagy sunggal kell átfutnom a színpadon egy partneremhez, és pont ráléptem arra a pontra, megcsúsztam rajta, és akkorát estem, mint életemben soha, színpad közepén 900 ember előtt estem a fenekemre, úgy, hogy azt hittem utána 3 hétig, hogy nem fogok tudni mozogni, úgyhogy talán ez volt az egyik legkínosabb és legkellemetlenebb bakim, hogy majdnem összetörtem a fenekemet 900 ember előtt. Persze, folytattam, muszáj volt, felálltam, mentem tovább, mintha nem történt volna semmi, az összes kollégám a színpadon egyből, és 900 néző a nézőtéren így, hogy úristen, minden rendben, jól vagy, semmi baj, menjünk tovább. Nyilván ezt ilyenkor nem reagálhatod le, nem mondhatsz semmit, mész tovább a szöveggel és csinálod, mintha mi sem történt volna, és utána, amikor vége van az előadásnak, akkor meg mindenki röhög rajtad a takarásban hátul.
0: Miből áll egy napod?
2: Egy napom általában, ha mázlin van, akkor 10-ig alszom. Ha nem, akkor felkelek reggel, általában elmegyek edzeni, 10-kor kezdődik nekem egy próba. Egy színházi próba általában úgy szokott kinézni, hogy 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig tart. Van, ahol ez máshogy van, van, ahol 10-től 2-ig és 3-tól 7-ig van próba, és utána szabadidő, de amúgy ez a standard, és akkor 2 és 4 között van az a szabadidő, és akkor el tudsz menni barátokkal bárhova, vagy készülsz az esti próbára, és akkor reggel 10-től

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorban?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne, de erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belsőkörös válogatás volt, és akkor megkerestek, és volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú, az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki

0: bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyeniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
1: És hogyan készültél fel a versenyre?
0: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron, vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorba, és itt a magyart tudta megnyerni, de hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
0: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsovák, emberek, taps, stressz, ne roncsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejbe, hogy meg tudom csinálni.

0: Kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most megtudhatsz pár dolgot Ariana Grande-ról. Ariana Bokaratonban született és nőtt fel. Olasz származású, félig szicíliai, félig abruzzói. Édesapja Edward Butera, édesanyja Joan Grande, szülei egyébként elváltak. Van egy bátyja, Frankie Grande, aki Ariana első turnéján háttértáncos volt. Ariana gyermekkora óta zenei karriert szeretett volna magának, elmondása szerint.
1: A színészkedés jó hobbi, szeretem, de a zene mindig is az első helyen állt az életemben.
0: Öt lemezt is kiadott már az énekesnő. Az elsőt 2013-ban Yours Truly néven, a másodikat 2014-ben pedig My Everything néven publikálta. 2016-ban a Dangerous Women-t adta ki, a negyediket 2018-ban Sweetener néven jelentette meg. Az utolsót pedig tavaly Thank You Next néven adta ki.
1: Színészi karrierjét is folytatta. Főképp sorozatokban szerepelt, mint például Scream Queens, Svindlian négyzeten, Sam és Cat.
0: Az énekesnő magánélete egészen zavaros. Egyik exe, Mac Miller, drog túladagolásban meghalt. Arit ez a hír nagyon megrázta, Instagram oldalára ezt posztolta.
1: Csodáltalak attól a naptól kezdve, hogy 19 éves koromban megismertelek, és ez így is marad örökké. Nem hiszem el, hogy már nem vagy itt. Rettentő dühös vagyok, és nagyon szomorú is, nem tudom, mit tegyek. Te voltál a legkedvesebb barátom oly sokáig, és mindenek felett. Annyira sajnálom, hogy nem tudtam megoldani, vagy elmulasztani a fájdalmad. Remélem, most már jól vagy, nyugodj békében.
0: Mondta Ariana.
1: Ariana Grande és Pete Davidson hírek szerint október 14-én szakítottak pár hónapnyi együtt és jegyben járás után. Ezt először a TMZ írta meg, ahogy azt is, hogy az énekesnő már vissza is adta a röhelyesen nagy eljegyzési gyűrűt a komikusnak. A több mint 3 karátos gyémánttal kirakott platina gyűrű a lap szerint körülbelül 100 ezer dollárt érhet, ami közel 28 millió forint. Végezetül pár érdekesség az énekesnőről.
0: 4 kutyusa van. Ophelia, Coco, Toulouse és Faux.
1: Imádna, ha minden nap Halloween lenne.
0: Nagyon szereti az állatokat, ezért is lett vegetáriánus.
1: A Monopoly soha nem tudja megunni, bármilyen hosszú játékról is legyen szó.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk. Teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.5. Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik. Ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.

0: minden hétön Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Meglepő dologra figyeltek fel a városi madaraknál. Megnőtt az elalvási és átalvási zavarban szenvedő gyermekek száma. Több száz aranyból készült pénzérmére bukkantak régészek egy ház alatt Oroszországban. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Ugyanarra a váratlan eredményre jutottak a kutatók, amikor több európai országban is azt vizsgálták, milyen hatást vált ki a városi madarakból, ha megközelítik őket. Írja Science Alert. A magyar kutatók részvételével Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Csehországban végzett, mintegy 2000 kísérlet eredménye alapján kijelenthető, a városi madarak jobban megijednek és nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mint egy férfi. A People and Nature szaklapban megjelent kutatás szerint az elméletet összesen 37 madárfajon tették próbára, és akár verebekről, varjakról vagy harkályokról volt szó, egyértelműen megfigyelhető volt az eltérő reakció. A különbség annak ellenére is szemmel látható volt, hogy minden megfigyeléshez egy nagyjából azonos magasságú és azonos színű ruhát viselő férfi és női résztvevőt választottak ki. A hasonlóságra olyannyira figyeltek, hogy a hosszú hajú nőknek még a haját is el kellett rejteni. Megnőtt az elalvás és átalvási zavarban szenvedő gyermekek száma Magyarországon. A legtöbb eset a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe koncentrálódik, mivel ott található az egyetlen európai akkreditációval rendelkező alváslabor hazánkban. Benedek Pálma az intézmény főorvosa azt mondta, az alvás minőségére nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen az kihat a testi, lelki és szellemi fejlődésre. Több száz aranyból készült pénzérmére bukkantak régészek egy ház alatt Oroszországban, számol be róla a Life Science. A szakértők szerint mai árfolyamon a leletek összesített értéke több mint 170 millió forintnak felelhet meg. A kutatók tervezett építési munkálatok megkezdése előtt tárták fel a történelmi ház alapzatát. Az ásatási munkálatok közben pedig egy törött cserépedényre lettek figyelmesek. Ebből került elő pontosan 409 darab aranyrubel, melyeket 1848 és 1911 között vertek. Az érmék nyomó többsége II. Miklós az utolsó orosz cár uralkodásának idején készült. A pénzhalmot feltehetőleg egy tehetős család rejthette el a cári Oroszország végét jelentő polgárháború idején, ám később már nem állt módjukban visszatérni érte. Fejérben a Velencei tó a kiemelt turisztikai célpont a strandszezonban. A tóparti strandon május 1-én indult el a szezon. Székesfehérváron a Csitári GMI uszodai strandfürdő később nyit. A vendégeket június 13-ától várják. Egyre több ország vezet be